0: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit augusztus 9-én vasárnap hajnalban, homokora későjeli műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál. A mai napon a Zsoltárok könyve 136. fejezetének első versével köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. A következő 3 órában későjeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.weblapon. Adásunk első órájában Isten tiszteletet sugárzunk. Második órában felcsendül a nap áitata, amelyet kalendárium is névnap köszöntő követ. A homokora harmadik és egyben befejező órájában a múlt vasárnapi beszélgetés rovatunkat hallgatjuk újra. Ha tehetik, tartsanak velünk! A következő egy órában Isten tiszteletet sugárzunk. Igét hirdet Fejér Olivér lelkipásztor.
1: Erős vár a mi Istenünk, békesség Istentől, dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel üdvözlök mindenkit a mai vasárnapon, a mai Isten tiszteleten, Szent Háromság utáni 8. vasárnapon. A vasárnap igéje így hangzik, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Nagy öröm számunkra, hogy ma Isten tisztelet keretében megkereszteljük kis testvérünket, Fülöp Áront. Örülünk annak, hogy együtt lehetünk, együtt imádkozhatunk érte, és annak örülök legfőképpen, hogy ilyen sokan támogatják Áront, ilyen sokan vannak mellette. Hirdetem a gyülekezetnek továbbá, hogy minden vasárnap 10 órától tartjuk az Isten tiszteletet, szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Hirdetem azt is, hogy holnap az Egyházzene Kolozsvár Egyesület által szervezett Klausenmusik nyári koncertsorozatának következő koncertjére kerül sor a templomunkban, holnap 19 órától, ahol Fazakas Ádám orgona koncertjére kerül sor. Fájó szívvel hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Fosztó született Cika Katalin testvérünket, aki 84 éves korában hunyt el, és kedves presbiterünk nagyon aktív volt annak idején, amikor még látott és el tudott jönni Isten tiszteletre. Emlékeznek rá lánya, veje, két drága unokája, anyósa, sógornője, unokaöccsei, unokahugai, rokonai, komái, keresztgyermekei, szomszédai, barátai, ismerősei, és a legjobb barátnője, aki már családtaggá vált. A nagy imádságban megemlékezünk róla. Fájó szívvel hirdetem azt is a gyülekezetnek, hogy gyülekezetünk legidősebb presbitere, aki örök presbiter volt, 94 éves korába hagyta itt e mulandó földi életet, és a temetése Szentesi Mihálynak csütörtökön 11 órától lesz az evangélikus temetőkápolnába, azaz az evangélikus temetőben is, a Házsongárd evangélikus részén. Erre az alkalomra is elvárjuk a gyülekezeti tagokat, hogy együtt kísérjük el, és együtt legyünk ott a

hozzátartozók mellett. Kérjük, jelezzék, ha tudnak olyan beteget vagy idős testvért, aki látogatást vagy úrvacsorát igényel, hogy el tudjunk menni hozzá, és vele legyünk. Adományaikkal a gyülekezetünk munkáját támogatják, az adományok jelentős részét diakóniai célokra fordítjuk, az öregek megsegítésére, gyógyszervásárlásra, vagy éppen ételvásárlásra, amire szükségük van. Az adományokat a kijárati perselyben lehet elhelyezni. Hátul a bejáratnál találhatók ilyen liturgikus füzetek, ebből lehet követni az istentisztelet rendjét, a vótumokat, a válaszokat a lelkész imádságára, vagy éppen a gyülekezet könyörgésére. Akinek nincs, nyugodtan az első ének alatt menjen hátra, vegyen el, vegyen magához énekes könyvet is. Az énekek, amiket énekelni fogunk, oda vannak kifüggesztve, és így együtt tudunk énekelni, együtt tudunk imádkozni. Az úrvacsorával kapcsolatosan azt is el szeretném mondani, hogy felekezeti hozzátartozás nélkül bárki vehet tőlünk úrvacsorát, vagy nálunk úrvacsorát, hogyha a saját felekezetének megfelelően jár el, tehát keresztelték, konfirmálták, attól függ, hogy a saját felekezete mit kér. Hogyha a saját felekezeteinél vehet úrvacsorát, akkor szeretettel várjuk. Az úrvacsora úgy fog történni, hogy ezen az oldalon az oltárnak adjuk az ostját, utána oda kell menni, el kell venni a bort, és a poharat, amit használtunk, azt fejjel lefele a másik tálcára kell tenni. Isten áldja meg együttlétünket, Isten áldja meg ezt az Isten tiszteletet, és azt kívánom, hogy ő szólaljon meg, ne én. Azt kívánom, hogy elmondja számotokra azt, ami nektek fontos, mert Istennek mindenkihez ma van szava. Amen. Kezdjük el Isten tiszteletünket az első énekkel, akinek pedig nincsen énekes könyve, az nyugodtan menjen hátra és vegye el.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, Szenthegyén. Jóságodról elmélkedünk templomodban, ó Isten! Nevedhez méltóan dicsérnek a föld kerekségén, Istenünk jobbot csupa igazság. Bizony itt van Isten, ami Istenünk örökkön örökké, ő vezet minket, mint halálig. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Imádkozzunk! Istenünk, mennyei atyánk, aki Jézus Krisztusban az élet világosságát adtad nekünk, hogy ne botorkáljunk többet a sötétségben, kérünk, könyörülj rajtunk. Látod, hogy nagyon sok helyzetben, minden napjainkban a világosság cselekedetei helyett inkább a sötétség, a szürkület cselekedeteit válasszuk. Életünket, ha nem is sötétség, ha nem is a sötétség mélységében, de leginkább a homály szürke, felismerhetetlen, összekeveredett fényében cselekedjük, ahol nem látszanak egyértelműen cselekedeteink, és elgondolásunk szerint belefér egy kis csalás, lopás, hazugság, irigység, harag, ellenségeskedés, magunknak valóság, és még nagyon sok minden, ami a homályban nem vevődik észre. Most kérünk, gyújts világosságot a mi szívünkbe. Kérünk, bocsásd meg minden bűnünket. Vedd el mindazt, ami megakadályozza, hogy halljuk a te igédet és megértsük azt. Kérünk, add mindannyiunknak most azt, amire éppen szükségünk van, vigasztalást, békét, örömöt. Te látod, Urunk, mindannyiunk szívét, így állunk meg előtted. Add meg azt nekünk, amire szükségünk van. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Bűneink megvallása után így szól hozzánk Isten az ő kegyelmes igéjéből. Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Ószövetségi olvasmány Mikeás próféta 4. könyvéből. Az utolsó napokban az Úr házának hegye szilárdon fog állni a többi hegy fölött, és kimagoslik majd a halmok közül. Özönlenek hozzá a népek. Eljön a sok nép, és ezt mondják: jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához. Tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Igazságot szolgáltat majd valamennyi nép között, ítéletet hoz a távoli, erős nemzetek ügyében. Kardjaikból ezért kapákot kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké. Az 530-as számú ének első két verszakát énekeljük.

Hallgassátok meg, testvéreim, az egyház által a mai vasárnapra kijelölt levélbeli szentigét, amelyet megírva találunk az Efézusiakhoz írt levél 5. fejezetében, a 8. verstől a 14. versig a következőképpen. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked, Krisztus. Boldogok, akik Isten üzenetét hallják, és szívükbe fogadva megtartják azt. Halleluja!

mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet az egyház a mai vasárnapra rendelt, és amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének második fejezetében, az első 5 versben a következőképpen. Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia, Judáról és Jeruzsálemről. Az utó

Utolsó napokban szilárdon fog állni az Úr házának hegye, a hegyek tetején. Kimagoslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához. Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet, kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket, nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Eddig tart az alapige. Kedves testvéreim, nekem nagyon furcsa volt, hogy ez az ige van erre a vasárnapra, mert azon gondolkodtam, hogy kinek szól? Mi közöm nekem ahhoz a látomáshoz, amit Jeremiás látott? Mi közöm nekem ahhoz a gondolathoz, hogy a Sion hegye magasan ki fog magaslani a többi hegy közül? Mi közöm ahhoz, amikor azt mondja Ézsaiás, hogy az utolsó napokban fog ez megtörténni? Amikor arról beszél, hogy ez valamikor a felolvasott ige olyankor történik meg, ami valahol a távolba van, a távoli jövőbe. Mi közöm hozzá? Addigra én már rég nem leszek, és valószínű ti se. Vagy ki tudja. És jobban belemélyedve ebbe az igébe, úgy érzem, hogy arról beszél, hogy az ember honnan jön, és hová megy. Biztosan már gondoltatok arra, ha nem is tettétek meg, hogy felkutassátok a családfát. Visszamenjetek minél mélyebbre, megismerjétek minél jobban azokat, akiktől jöztök. De hová megyünk? Legtöbbször az ember arra támaszkodik, ami volt. A múltjából tanul, arra támaszkodik, arra épül, arra épít, és arra építi az egész életét. És itt Jeremiás azt mondja, hogy emberek, figyeljetek, és építsetek a jövőre. Arra az ígéretre, amit Isten ebben az igében mond nektek. Építsetek arra az ígéretre, hogy az Isten hegye, a Sion, azaz maga Isten, vissza fog jönni, és minden nép hozzá fog özönleni ahhoz, hogy Isten tanítsa őket. Azok, akik nem mennek hozzá, azok elpusztulnak. Nem akarok ijesztegetni senkit a világ végével, nem akarok igazából senkit meggyőzni azzal, hogy most a világ végétől féljen, hanem azt akarom elmondani, hogy ha a jövőre gondolunk, mit hoz a jövő, akkor csak azt tudom mondani, hogy számomra a távoljövő és a közeljövő is Jézust hozza. Mert az ő visszajövetele biztos. Ezért érdemes erre építeni. És mit mond Ézsaiás, hogy hogyan lehet erre építeni? Azt mondja, hogy először is engedd, hogy az életedben Istennek a hegye legyen a központban, azaz ő. Szeretek hegyet mászni, elég sokszor szoktam is, meg kirándulni, és mindig lenyűgöznek azok a csúcsok, amelyek a legmagasabbak. Mindig szeretek oda felmenni.
Valahogy úgy érzem, hogy ott szabad vagyok. Valahogy úgy érzem, hogy ott megtelik a levegőm, a tüdőm levegővel, és erős vagyok. És azt is érzem, hogy közel vagyok az Istenhez. Azt mondja, hogy minden hegy fölé emelkedik az Isten hegye, és a halmok fölé is. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a hegyeken állították fel a pogány népek a bálványisteneket is. Izrael pedig hegyre építette a templomát. És hogy az Isten hegye kimagaslik mindenek fölött. A te hegyed milyen magas? Magasabb, mint az Istené az életedben? Jobban látszik a te hegyed, a te halmod, mint az Istené a te életedben? Ez az első kérdés. A második kérdés az, hogy mész-e oda ehhez a magas hegyhez, és elfogadod-e azt, amit ő mond? Az ő tanítását, az ő biztatását arra, hogy ne aggodalmaskodj, ne aggódj a holnapért, mert a holnap aggódik magáért. Ne stresszelj már annyit, hogy mi lesz a jövőbe, hanem bízd rá magad az Istenre. Mert ő egy erős hegy, amit nem lehet megmozgatni. És nem inog meg soha. Biztosan többen tudjátok, hogy nincsen olyan hegy, geológiailag be van bizonyítva, mely nem mozogna. Pár millimétert, pár, hát centit nem, de folyamatosan mozdul valamerre. Növekszik, vagy éppen alásüllyed. De az Isten hegye nem mozdul meg soha. Erre tudsz építeni. És hogyha erre építesz, és hogyha engeded, hogy az ő igéje átformálja az életedet, akkor történik meg benned a csoda. Akkor kezd megtörténni benned ennek az országnak a megvalósulása. És mi ez a csoda? Hogy a kardodból, amivel harcolni szoktál, amivel talán embereket szúrsz le, mert éppen úgy nézel rá, vagy éppen olyan szavakat használsz, vagy éppen úgy viselkedsz vele, hogy átszúrnád, a kardokból kapákat fogsz kovácsolni. Azaz nem a másik ember ellen törsz, hanem a másik ember javára dolgozol. A másik ember javára kezdesz élni, nem úgy, hogy magadot elnyomod. És a másik dolog, amit mond az ige, hogy a lándzsákból pedig metsző ollókat fogsz kovácsolni. Metsző ollókat, amivel le tudod vágni életed vadhajtásait. Le tudod vágni azokat, és félre tudod dobni, azért, hogy a nemes, az nőjön, erősödjön, és végül pedig virágba boruljon. De ez igazából akkor történik meg, hogyha a te hegyed nem magasabb, mint az Isten hegye. Akkor történik meg, hogyha amikor hazamész, a polcról leveszed a poros Bibliát, és elkezded olvasni. Mert Isten igéje élő és ható, és elkezd benned dolgozni, és elkezd téged formálni. És olyanná formál, amilyennél ő akar látni. Adja Isten, hogy ez így legyen a mi életünkben, hogy a kardok helyett kapát vegyünk a kezünkbe, és a lándzsák helyett, amivel átszúrjuk fele barátainkat, talán családtagjainkat is, talán a gyermekeinket is, metsző ollók legyenek.
Amen. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igéjét és annak hirdetését, hogy az, ami szívünkbe megfoganjon, mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő neve dicsőségére. Amen. Most pedig a következő éneknél kérem a szülőket, keresztszülőket, testvéreket, hogy jöjjenek ki a keresztelőmedencéhez, illetve kérem mindazokat, akik vizet hoztak a kerességhez, azok hozzák ki, töltsék bele ebbe a kancsóba, és maradjanak itt egy kicsit így az oldalon, és minden vendéget, aki itt van, azokat is kérem, hogy jöjjenek egy kicsit közelebb, sőt a gyülekezeti tagokat is kérem, hogy jöjjenek minél közelebb, mert úgy szeretném megkeresztelni testvérünket, hogy lássuk, mi történik vele, illetve emlékezzünk mi is a saját kerességünkre, mert ez meg tud erősíteni bennünket. Luther azt mondta, hogy amikor jön az ördög, jön a kísértés, jön a nehézség, akkor az segít rajta a legjobban, hogyha azt mondja és emlékezteti magának, hogy meg vagyok keresztelve, mert Krisztusba vagyok megkeresztelve. Gyertek hát!

Kedves testvéreim, kérlek, felállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az Úr Jézus Krisztus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezért feleljetek őszinte szívvel a következő kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösöknek, és ezért büntetésre méltóknak, feleljen mindenki magáért, vallom, vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat megbántottátok, felelje mindenki magáért, bánom, bánom. Megbocsátotok-e mindazoknak, akik ellenetek vétkeztek, feleljen mindenki magáért, megbocsátok, megbocsátok. Igyekeztek-e ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, Isten akarata szerint élni, feleljen mindenki magáért, igyekszem, igyekszem. Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátotta. Feleljen mindenki magáért, hiszem, hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. A minden kegyelem és irgalom Istene adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit most előtte elmondtatok, az valósággal is meglegyen bennetek. Én, mint az Úrnak elhívott, bár méltatlan szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát, teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében, azzal a komoly figyelmeztetéssel. Meglássátok, többé ne vétkezzetek, hanem teremjétek a megtérés gyümölcseit. Amen.

mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet. Általa imádnak téged a hatalmasságok,

A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsoráltak, kezébe vette a kelyhet is, és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Istenünk, a te fiad, ami Urunk Jézus Krisztus áldást hozó szenvedésére és halálára emlékezünk, és vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról és uralkodásáról a te jobbodon, míg el nem jön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szent, szeplőtlen áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Mennyei atyánk, küld el szent lelkedet gyülekezetedre, és szenteld meg e mulandó földi javakat mennyei eledellé. Úr Jézus Krisztus, te vagy, aki az áldozatot hozod, s magadat ajándékozott tieidnek. Áld meg, Urunk, e kenyeret, és áld meg, Urunk, e kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé és az örök üdvösség italává. Teremts tiszta szívet, és az erős akaratod újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk!

Áldott az Isten, aki meghallgatta csendben elmondott imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, a megáldott kenyér, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztus érettünk megtöretett valóságos testei? Ezért azt mondja a lélek, és Krisztus mennyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus! Jövel Uram Jézus! És a megáldott ital, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztus érettünk kiontatott valóságos szentvérei? Ezért azt mondja a lélek, és Krisztus mennyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus! Jövel, Uram Jézus! A kegyelem asztala megterítve vár, jöjjetek és vegyétek Krisztus Urunk érettetek megtöretett testét, és bűneitek bocsánatára kiontatott drága szentvérét. Mindenkit szeretettel várunk, ahogyan az elején mondtam. Itt ostya lesz, ott meg a Krisztus vére, a bor.

Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus teste és vére, erősítsen meg titeket hitben, reménységben, szeretetben az örök életre. Menjetek el békességgel, Isten megbocsátotta bűnötöket az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Adjatok!

Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy üdvösséges ajándékoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket, Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Mindezek után Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te feléd és adjon te néked békességet. Amen.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be az Agnosz Rádió Homokora késő eli műsorának hallgatásába. A mikrofonnál Szabó Anita. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnoszradio.rovablapon interneten keresztül. A mai napon a Zsoltárok könyve 136. fejezetének első versével köszöntöm Önöket. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. A következő percekben a nap

A mai nap áhítatának címe: segítségért imádkozni. Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget Szentéjéből, erősítsen a Sionról. A 20. Zsoltár 2. és 3. verse. Jana Ibrahimová dél-koreai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Csendes, békés téli reggel van. Az ég még sötét, és a gyermekeim alszanak. Mielőtt felkel a nap, egy pillanatra hálát adok Istennek az új napért, és kérem, hogy segítsen át rajta. A 20. Zsoltára emlékeztet segítségkérő imám. Amikor Dávid király csatába indult a csapataival, Izrael népe a védelméért imádkozott. Dávid győzelme életet és szabadságot jelentett népe számára, ezért így énekeltek. Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Dávid megtapasztalta Isten védelmét, amikor megküzdött és legyőzte Góliátot. Ezért Dávid így válaszolt: jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ahogy a nap hajnalodik, és a napi gondok várnak ránk, bízhatunk az Úr nevében. Az Úr válaszol nekünk, amikor bajban vagyunk. Megvéd minket, segítséget küld, és támogatást nyújt.

Imádkozzunk. Drága Urunk, segíts, hogy akkor is bízunk benned, amikor már elvesztettük a reményt. Add meg látnunk, hogy Te örök segítségünk vagy a bajban. Ámen. Ma és minden nap bízhatok Istenben. Üzeni Jana Ibrahimová, dél-koreai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk hitért és bizalomért a nehéz időkben.

falaimon nem nyílnak virágok. Sötétség vesz körül, csillagot nem látok. Virágokat tépnek, napsugárban élnek, milyen sokan mások. Engem megfogott egy ismeretlen át.

adott az élet nyugodalmat, békét. Feldúlt a lelkemnek végső menedékét. Nincs már egy reményem, szívemből már régen eltűntek az álmok. Megfogott, megölt egy ismeretlen álom.

szabad lelkem, tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Köszönöm, hogy nem tartozom senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked. Könnyebb a lelkem most, hogy látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, és hogy te leszel a halál. Köszönöm.

Augusztus 9-e, az év 221. szökőévben 222. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 144 nap van hátra. Nézzük meg, melyek azok a fontosabb események, amelyek augusztus 9-én történtek.

1173-ban ezen a napon megkezdik a pízai harangtorony építését. A torony lassú megdőlése már az építés során elkezdődik. Mai Ferde helyzete évszázadok alatt fokozatosan alakult ki. 1803-ban ezen a napon Robert Fulton gőzhajójának első útja a párizsi Szajnán. 1849. augusztus 9-én Bem tábornok csapatai vereséget szenvedtek Heinautól a temesvári csatában. 1866-ban ezen a napon Pesten megnyílik a fővárosi állat- és növénykert. 1945. augusztus 9-én az Egyesült Államok hadserege atombombát dob le Nagasakira. Szintén 1945. augusztus 9-én a Szovjetunió hadat üzen a japán birodalomnak és megkezdi Medzsura megszállását. 1957. augusztus 9-én vízre bocsátják a szovjet haditengerészet első atomhajtóműves tengeralattjáróját. 1965-ben ezen a napon Szingapúr elnyeri a függetlenségét. 2006. augusztus 9-én elindult a magyar fejlesztésű keresőmotor a minerva.hu. Ezek voltak tehát azok a fontosabb események, amelyek augusztus 9-én történtek.

Most tekintsük át, kik azok a híres személyiségek, akiknek születésük napja augusztus 9-ére esik. 1648. augusztus 9-én született Johann Michael Bach, német zeneszerző. 1839-ben ezen a napon született Károly Tivadar, bajor herceg, a Wittelbachház, Platz Birkenfeld, Gelnhausen mellékágának tagja, korának elismert szemszakorvosa, Erzsébet királyné öccse. 1914-ben ezen a napon született Fircsai Ferenc, magyar karmester. 1921-ben ezen a napon született Hanák Péter, Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1923. augusztus 9-én jött a napvilágra Árva János, Jászai Mari díjas magyar színész. 1930-ban ezen a napon született Jakó Géza, orvos, sebész, fül- és gégegyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1941-ben ezen a napon született Zétényi Zsolt, magyar jogász, a Százak Tanácsának tagja, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumi elnöke. 1952. augusztus 9-én született Már Ági, Jászai Mari díjas magyar színésznő. 1963-ban ezen a napon született Whitney Houston, hatszoros Grammy díjas amerikai énekesnő, színésznő, modell és producer. 1972. augusztus 9-én született Szalai Marianna, magyar színésznő. Ők voltak tehát azok a híres személyek, akik augusztus 9-én születtek.

Most nézzük meg, kik azok az ismertebb személyek, akiknek haláluk évfordulója a mai napra esik. 378-ban tért vissza teremtőihez

Valens római császár, aki a gótok elleni Hadrianopoliszi csatában vesztette életét. 1472-ben hunyt el vitéz János bíboros, esztergomi érsek. 1912-ben tért vissza teremtőjéhez Ernest Haeckel, német zoológus és filozófus. Ő tette Charles Darwin munkásságát Németországban ismertté. 1962-ben hunyt el Hermann Hesse, Nobel-díjas német-svájci író és költő. 1964-ben tért vissza teremtőjéhez Bárci Gusztáv, Kossuth-díjas magyar orvos, gyógypedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 2000-ben ezen a napon hunyt el Harsányi János, magyar származású, Nobel-díjas amerikai közgazdász. 2006. augusztus 9-én tért vissza teremtőjéhez James von Allen, amerikai fizikus, csillagász. 2016-ban ezen a napon hunyt el Granasztói György, magyar történész, egyetemi tanár. Ők voltak tehát azok az ismertebb személyiségek, akiknek haláluk évfordulója augusztus 9-ére esik. Nézzük meg, milyen nemzeti ünnepeket, ünnepnapokat vagy világnapokat ünneplünk a mai nap. Ma van az állatkertek és a világ őslakosainak nemzetközi napja. Szingapúrban ma ünneplik a függetlenség napját, Malajziától 1965-ben függetlenedtek. A Dél-afrikai köztársaságban ma van a nők napja.

0: Augusztus 9-i kalendáriumunkat lapoztuk Kecskés Csabával, most pedig ünnepeltjeinket köszöntjük vele.
1: Augusztus 9-én Emőd, János, Roland és Román névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. Az Emőd régi magyar személynév a régi Emik, Szopik ige származékának, az Emő, Szopó szónak a D kicsinyítő képzés alakja. Jelentése kis csecsemő, más vélemények szerint a jelentése anyácskád, és csak a hangalakja miatt lett férfi név. Női párja az Emő vagy Emőke. A János, bibliai eredetű férfi név a héber Johannán névből, illetve ennek a latin Johannus formájából származik. Alakfejlődése Johannes, Johannes, Johannos, János. Jelentése Jahve megkegyelmezett. Női párja Johanna, Janka és a Zsanett. A Roland germán eredetű név, melynek jelentése vakmerő hős. A Román a latin Romanus férfi név rövidülése. A jelentése római férfi. Női párja a Romána. Isten éltessen minden Emőd, János, Roland és Román nevű hallgatónkat, és mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat vagy életük más fontosabb eseményét. A következő dal nekik szóljon.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat augusztus 9-én vasárnap hajnalban Homokóra késői jeli műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Zsoltárok könyve 136. fejezetének első versével köszöntöm Önöket. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. A következő percekben vasárnapi beszélgetés rovatunkat ismételjük meg Janicskó Mihály Noémi szerkesztésében. Az apák napját sok országban június 3. vasárnapján tartják, s az ünnepet egy 9 gyermekes, polgárháborús veterán özvegy apa helytállása hívta életre. Lánya úgy érezte, hogy az apáknak is járna egy saját ünnepnap, így született meg ez az emléknap. Mai rovatunkban nem az ünnepnap eredetével foglalkozunk, hanem egy gyakorló és gyakorlott családfővel, Szenkovics Dezsővel, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem dékányával, az Agnus Média Alapítvány elnökével beszélgetünk apaságról hozott mintákról, és arról is, hogyha a fiai indiai fűszerek lennének, melyikük mi lenne.
2: Vasárnapi beszélgetés.
3: Szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés rovat hallgatóit, és meghívottamat, Szenkovics Dezsőt, akivel itt az imént megbeszéltük, hogy nem ragaszkodik a különböző címekhez, úgyhogy csak egészen egyszerűen bemutathatom, mint családapát, mert most jelenleg ebben a beszélgetésben ez a legfontosabb szerepe, de emellett lehet, hogy kevesebben tudják, hogy ő az Agnus Média Alapítvány elnöke is, illetve hát valószínűleg többen tudják, hogy egyetemi oktató is, ugye a Szapienciáról is többen ismerhet.

0: eddig, úgyhogy szeretettel köszöntelek.
1: Nagy szeretettel köszöntelek téged, és a kedves Ágnusz Rádió hallgatókat is köszönöm nagyon szépen a meghívást.
0: Igen, hát itt egy kicsit megelőlegeztem a témát, ez pedig az apaság. Ugyan egy kicsit lecsúsztunk az apák napjáról, ilyen tőlünk független objektív okok miatt nem sikerült akkor elkészíteni ezt a beszélgetést, de hát én azt hiszem, hogy a köztudatban még annyira nincsen benne az, hogy mikor is van az apák nap, illetve hát több időpont is van, hogy országok mikor ünneplik, vagy egyes közösségek akár, hogy mikor ünneplik. Ti szoktátok-e ünnepelni az apák napját?
1: Hát az túlzás, hogy szoktuk ünnepelni, különösen nagy ünneplés nincs. Gyerekek általában felköszöntenek, én a magam módján édesapámat, aki hál' Istennek még él, felköszöntöm, és ezzel nagyjából túl is vagyunk a családapa, vagy az apa nap ünneplésén. Az az igazság, hogy nem is szeretem az ilyen nagy ceremoniális köszöntéseket, én a születésnapomon se szeretem, hogyha ennek túl nagy feneket kerítenek. Szeretem azt, amikor meghitt kis közösségben, családban, vagy tényleg csak a legjobb barátok által körbevéve tudok csendesen ünnepelni. Nem szeretem az ilyen csindarata bum-bum-bumos köszöntéseket. A feleségem meglepett a 40. születésnapomon egy nagy meglepi bulival, és szinte rosszul sült el, hisz Majd, hogy nem rosszul lettem, mikor megláttam, hogy mit szerveztek az én tiszteletemre. Nem igaz, hogy nem esett jó, de nem vagyok én ennek a híve, nem szeretem. Én a szülinapomon is csak úgy békésen családban, ha lehet. Mondom, maximum egy-két baráttal körbevéve.
0: Azt megkérdeztem, hogy miért kényelmetlen számodra ez, vagy mi az, ami nem vonzó az ilyen nagyobb ünneplésekben?
1: Nem kényelmetlenség szerintem, mert mondom, akkor például, mikor ez megtörtént, miután túl voltam az első riadalmon, jól esett, nem erről van szó. Szerintem egyszerűen ez a személyiségemből adódik, hogy én sose szerettem feltétlenül a központba lenni. Ha lehetett, akkor a munkahelyemen is ott valahol hátul meghúzódva csendesebben szerettem dolgozni. Ez most egy picit változott, de hát ez is egy átmeneti állapot, azért is vállaltam azt a középvezetői pozíciót, amit az egyetemen betöltök. Nem vagyok az a típusú ember, aki szeret centrumban, központban lenni, aki szereti ünnepeltetni magát. Ezek távol állnak tőlem, nem ilyennek teremtett a fennvaló jóisten, és azt gondolom, ez pontosan így van jól.
0: Hát valóban biztos, hogy megvolt ennek az oka, és hát nyilván mindenféle személyiség típusnak megvan a maga előnye, úgyhogy azt hiszem inkább arra kell koncentrálni, hogy mi az, amit ebből úgymond jól használni tudunk, melyek azok a talentumaink akár, amiket kamatoztathatunk az életünk során. És említetted azt, hogy azért felköszöntött te is édesapádat, és téged is felköszöntenek a fiaid, és ti mikor szoktátok egymást felköszönteni, melyik az a nap, ami az úgymond apák napja?
1: Hát ez a május, nem tudom pontosan hányadika, de ez a májusi időpont az, amikor szoktuk egymást köszönni. Én a számokból nagyon rossz vagyok. Ha hiszed, ha nem, ezzel a feleségemmel szoktunk is szórakozni. Hogyha írtam, megkérdik tőlem, hogy mikor született, mit tudom, bármelyik gyerekem, akkor nagyon meg kell gondolom, és össze kell kapjam magam. Számok azok nálam nem maradnak meg, azok jönnek-mennek a fejembe. Tehát ez a május, nem tudom melyik, vagy nem május, június, bocsánat.
0: Akkor ez a június harmadik vasárnapja?
1: Az, igen, az, pontosan a június harmadik vasárnapja. Az idén is ekkor köszöntöttek és köszöntöttem. Ezt szoktuk általában ilyen, mondom, egyszer köszöntéssel megemlékezni arról, hogy igen, az apáknak is van egy napja egy adott évben.
0: És az apává válás az ugye egy hosszabb folyamat, de azt hiszem, hogy ennek a folyamatnak az eleje az, hogy mindenkinek van egy édesapja. Te milyen családban nevelkedtél, illetve hogyan emlékszel, hogy milyen volt édesapád, és most milyen édesapád?
1: Hát édesapámról azt kell tudni, hogy egy nagyon céltudatos, határozott és szigorú ember volt örök életében, és ez meglátszott, vagy megnyilatkozott abban is, ahogy viszonyult ő hozzám a családhoz. Ő volt az az ember, aki tudta, hogy honnan, hova, és lehetőleg mennyi idő alatt szeretne elérni, és ennek érdekében nagyon-nagyon határozottan tett is nap, mint nap. Nem volt egy túlságosan, vagy nem egy túlságosan melegszívű ember, de ez nem jelentett semmi hogy mondjam, óriási nagy negatívumot, a melegséget általában édesanyámtól kaptuk a húgommal együtt, és ő volt az, aki úgymond a családnak a biztonságot, a jólétet minden igyekezetével próbálta megteremteni. Ő volt az, aki a továbbtanulásomban segített, végig mellettem volt, anyagilag támogatott, de ugyanakkor ő volt az is, aki azt mondta a nyári vakációban, hogy fiam, amíg ez nincs itthon elvégezve, addig nincs buli, addig nem mész el a haverekkel, mit tudom én, homorodfürdői diáktalálkozóra. Volt olyan is, amikor két haverem jött segíteni vásárhelyről, hogy a kiadott feladatot gyorsabban el tudjuk végezni, és mindannyian el tudjunk menni. Na de amikor a feladat el volt végezve, akkor meg beültetett az autóba, és azt mondta, hogy megyünk, most már mehetsz. Tehát volt egy szigorúság benne, volt benne egy következetesség, tehát nem lehetett őt kijátszani ilyen-olyan úri módszerekkel, ezekre azért nagyon odafigyelt. Akkor persze fiatalként, gyerekként néha az embert idegesítette, hogy az édesapja kicsit keménykezű. Így vissza gondolva ennyi idő távlatából én azt gondolom, hogy rengeteg pozitívumot hozott az életembe az, hogy édesapám velem ilyen volt, és nem egy olyan, amelyik azt mondta, hogy mennyi fiam, csinálja, mit akarsz. Én például azt a talentumot, hogy a COVID alatt, ugye be voltunk zárva, a teljes lakás belülről egyedül felújítottam, ezt édesapámnak köszönhetem, én mellette tanultam meg festeni, falat javítani, villanyt szerelni. Ő egy egyszerűen ezermester féle volt, én mellette tanultam meg bútort készíteni a felújított fürdőszobába a bútort. Én készítettem, ugyancsak a COVID alatt ezeket mind neki köszönhettem, és hogyha ő olyan lett volna, hogy mennyi fiam bulizzám, hogy megcsinálom egyedül, akkor ezek nem ragadnak rám, ezek a talentumok, ha már így nevezted az elején. Úgyhogy én így visszagondolva rengeteg hálával tartozom neki, hiszen ezeket az akkor ilyen, hát nem is tudom, idegesítő, meg néha nagyon zavaró történeteket az idő átformálta, átfordította, és tulajdonképpen sokkal később, évekkel, évtizedekkel később jöttem rá, hogy mennyi mindent kaptam, még ha akkor ez nagyon idegesítő módon történt is. Vagy például autószerelés. Most már persze a modern autókban az ember nem nyúl bele, de egy Trabantunk volt a 80-as évek második felében, talán még a 90-es évek elején is. Ő a Trabantot, ha kellett, az útszén szétszette, és összerakta, és megjavította, és mentünk tovább. Ugye ezeket az apró dolgokat, ezeket mind neki köszönhetem, tőle tanultam.
0: Igen, nekünk is volt még dácsiánk, és tudom, már nem emlékszem, hogy melyek voltak azok a hasznos használati tárgyak, amik nem kifejezetten autószereléshez valók, de hogy nagyon hasznosak voltak egy-egy ilyen-olyan problémának a megoldásánál, és tudom, hogy még apukám is, hát ő mondjuk nem egy ekkora ezermester, de hogy azért ő is próbálkozott, amikor itt-ott időnként elromlott az autónk.
1: Igen, a Trabanthoz, ami szigorúan hozzátartozott, az a normál csavarhúzó, csillagcsavarhúzó, 10-es kulcs, 13-as kulcs, és a gyertyakulcs. Ezzel az 5 eszközzel nagyjából a Trabantnak a motorát, karburátorát, egyéb ilyen járulékos tartozékait szét lehetett kapni, ki lehetett tisztítani, és össze lehetett rakni.
0: Hát igen, sokkal több pénzt meg lehetett spórolni, mint ezekkel
1: ez
0: a mai modern autókkal. Ha jól tudom, akkor te Szovátán nőttél fel, ugye? Vagy legalábbis ott élt a családod.
1: 14 éves koromig Szovátán voltam, ott nőttem fel. Ott gyerekeskedtem, oda köt az első szerelem, sok minden köt Szovátához, meg az a gyönyörű táj, amit Szovát jelentett és jelent mind a mai napig. Szüleim mind a mai napig ott élnek, ha tehetem, megyek haza, sajnos nem túl gyakran, balond világot élünk, nagyon felgyorsult életet élünk, és sajnos nem tudunk olyan gyakran menni, mint szeretnék, de ha például dolgom van Csíkszerdába, akkor biztos, hogy nem jövök úgy haza, hogy ne álljak meg legalább egy-két órára. Édesanyáméknál ne kérdezzem meg, hogy hogy vannak, mit csinálnak, van-e valamire szükség, stb. Úgyhogy igen, Szovát az továbbra is a második otthonom tulajdonképpen.
0: Igen, éppen ezt akartam kérdezni még tőled, mert hát én vásárhelyiként azért elég sokat jártam gyerekként Szovátára, és nekem mindig egy ilyen, tényleg egy csodálatos hely, egy különleges maga a természeti millió is, ahol van, és nyilván hát a világhírű a medvetó. Hogy te ennyire különlegesként tekintettél rá gyerekként is, vagy megláttad ezt a különlegességet benne, vagy inkább felnőttként, amikor eltávolodtál, akkor vetted észre ezeket?
1: Hát gyerekként talán nem. Gyerekként nekem ez volt a természetes állapot, hogy nyáron megyünk a medvetóba, vagy a mogyorósítóba, vagy ha az embernek éppen nem úgy alakult az élete, hogy éppen pénz is legyen a zsebébe, akkor valamelyik ingyentóba, rigótó, egyebek ott a környéken. Ez talán a természetes állapot volt. Szovátának a fontossága az talán akkor kezdett számomra egyértelműbbé válni, amikor hát ugye említetted a medvetót, hogy rájöttünk arra, hogy ez a medvetó az egy milyen csodálatos képződmény, természeti képződmény, rájöttünk arra, hogy az valamikor keletkezett, és talán egyszer eltűnik, lásd Parajdi Sóbánya, ugye, akkor kezdett egy picikét átalakulni ez az értékrend, a Szovátával kapcsolatos értékrend, akkor kezdett maga a település, a város, a szülő földem egy picit felértékelődni az én szemembe is. Ezek meg ugye ahhoz a periódushoz kötődnek, amikor már az ember olvas is, eljár például a pionírházba, és ott valami tevékenység kapcsán rádöbben arra, hogy wow, ezt nem is tudtam, tehát jönnek ezek a wow élmények, effektusok, és az lassan-lassan aztán kialakult az a Szováta kép, ami mind a mai napig megvan bennem. Ezer példát mondhatnék. Például én nagyon sokáig nem tudtam azt, hogy édesapám részéről milyen érdekes családból származom. Mert például édesapám, édesanyja egy deportált zsidó lány volt, az édesapja meg egy örmény kereskedő család oszlopos tagja volt. Tehát az én apai nagyanyám és nagyapám az egy zsidó és egy örmény félből áll, ami még most is nagyon furán hangzik, ugye, hogy egy zsidó hozzámegy egy örménykereskedőhöz, abba a korba viszont még inkább furán hangzott, és hát ezt én 11 néhány éves koromban tudtam meg, akkor realizáltam, már nem élt egyik nagyszülő sem akkor. Pontosabban azt, hogy a nagymamám, ő deportált zsidó lány, azt halála előtt egy olyan 2-3 évvel tudtam meg. Én voltam a legnagyobb unoka, és nyarant elég sokat voltam vele nála, és tudván, hogy rákos, elkezdett mesélgetni különböző dolgokról, és amit soha nem fogok elfelejteni, az az, hogy mindig azt mondta, hogy neki már csak egy álma maradt, hogy én egyszer megnövök, és akkor visszaviszem én őt Auschwitzba, hogy mutassa meg nekem azt a barakot és azt a pricset, amiben ő hónapokig élt, feküdt, tengette az életét. Hát erre sajnos nem került sor. Auschwitzba már egyedül mentem el, és sajnos sem a barakot, sem a pricset nélkül nem találtam meg. Sőt, ilyen apró kis családi kutatások eredményeképpen még az is kérdéses most, hogy biztos, hogy Auschwitzban volt. Ő mindig azt mondta, hogy igen. Mondom, apró kutatások inkább arra mutatnak, hogy ő Natzweilerbe és Dachauba volt. Valószínű, hogy a családdal Auschwitzba érkezhetett meg, de mivel munkaképes fiatal nő volt, onnan tovább is vitték, a család többi tagja az ott maradt. Ők véglegesen ott maradtak.
0: Így, ahogy erről mesélsz, úgy látom, hogy azért fontos számodra az, hogy honnan származol és milyen gyökereid vannak.
1: Hát, ha nem tudjuk, hogy kik vagyunk, akkor nagy bajok vannak. Úgyhogy igen, ez számomra nagyon-nagyon fontos, és eltökélt szándékom, hogy majd, ha egy kicsit lassú körülöttem az élet, és megérem a nyugdíjkort, akkor ezeket a történeteket meg is szeretném írni. Nem feltétlenül regény formájában, lehet, hogy sokkal inkább a habitusomhoz közel álló ilyen rövid elemzések formájában, de mindenképp van lejegyezve is néhány olyan történet, amit úgy még tartogatok az utókornak, és igen, fontosnak tartom, hogy kik vagyunk, honnan jövünk. Ezt a gyerekeimmel kapcsolatban, három fiammal kapcsolatban is fontosnak tartom, hogy ők is tudják, és hál' Istennek mind a hárman nagyon büszkék arra, hogy mind anyai, mind apai ágon a családban voltak zsidó felmenők. A feleségem nagymamája, ő is egy deportált zsidó lány, aki hazatért a lágerből, Ez is egy érdekes dolog, hogy ez, hát jóval azután derült ki, hogy Enikővel megismertük egyáltalán egymást, és elkezdtünk ezekről a régi dolgokról beszélgetni, tiéd és enyém is, wow, ugye véletlenek nincsenek, ahogy szokás mondani, úgyhogy ilyen értelemben a gyerekek is tudják, hogy milyen felmenőkkel, milyen történetekkel, milyen sorsokkal volt megáldva vagy sújtva, mindenki döntse el, ez a két család.
0: És mennyire kíváncsiak a gyerekek, vagy mikortól kezdte kíváncsiak lenni a fiaid ezekre a családi történetekre?
1: Nagyjából Dávid lehetett olyan 12-13 éves, mikor erről elkezdtünk talán először beszélgetni velük, és aztán a többiek is ugye jóval kisebbek lévén, de hallván ezeket a sztorikat kezdtek érdeklődni. Ráadásul a feleségem édesapja ágáról elkészült egy elég komoly családfakutatás, és abban is nagyon érdekes történetek vannak, ezt meg is írták. Arról az ágról származó rokonok, egy kis könyv is megjelent ebből, meg egy kézzel rajzolt, és aztán sokszorosított óriási nagy családfa. Úgyhogy a gyerekekkel elég fiatal koruk óta elkezdtünk erről beszélgetni, és mondom, fel is vállalják ezt. Még konfliktusaik is voltak ebből, főleg Dávidnak, de a legnagyobb fiamnak, de ő ezt merészen felvállalta, sőt, egy adott pillanatban még azt is pedzegette, hogy gondolkodik azon, hogy a nevét is megváltoztassa, és a Szenkovics mellé fővegye a Forsprechert is, Forsprecher lévén a zsidó nagymamám lánykori neve, úgyhogy ilyen történetek foglalkoztatják, hát leginkább Dávidot, de azért mind a hárman tisztában vannak azzal, hogy honnan jönnek.
0: Mint hogyha a neve kötelezni.
1: Mármint milyen értelme?
0: A Dávid.
1: Jaj, az, de ez nem véletlen. Uh-huh. Nem véletlen. Ennek egy nagyon szép története van, és ha már rákérdeztek, a dióéba elmondom. Feleségem Enikő terhes volt az első gyerekünkkel, Dáviddal, és nem tudtuk, hogy kislány, kisfiú, és nézegettük a neveket. Nem tudtunk zöldágra vergődni. Valahogy nem talált a választás, és abban az időben Enikő énekelt a kolozsvári zsidó hitközség kórusába, és egy februári recsegő, ropogó, hideg este hazajött a próbáról, és azt mondta, hogy wow, képzeld el, szombaton, vagy vasárnap, vagy valamelyik nap, már nem tudom pontosan, fellépünk a marosvásárhelyi zsinagógába. És mondtam, hogy nagyon szuper, s mivel utaztok, és mondta, hogy busszal, itt még a 2000-es évek elején járunk, mondtam neki, ez ki van zárva, terhes vagy, busszal nem utazol, nem tudom, mennyire van hideg azon a buszon, megyünk, viszlek autóval, hozlak autóval. Ez így is történt, a jéghideg zsinagógába ők próbáltak, én meg már a hidegtől nem tudtam egy helybe ülni, hogy elkezdtem a zsinagógába jönni-menni, és felfedeztem a zsinagóga előterébe egy nagy fehér márvány táblát, hogy a Maros megyéből deportált zsidók emlékére, és hoppá, mondom, itthon vagyunk, nézem csak meg a neveket, és rögtön, hát ABC sorrendben vannak föltüntetve, rögtön kerestem az F betűt, és ott van a család, Forsprecher Dávid, Forsprecher. Na, hirtelen akartam mondani a dédnagyanyám, mindegy, mindjárt eszembe jut az ő neve is, és akkor, mikor így elolvastam, hogy Dávid, mondom, hoppá, helyben vagyunk, futásban Enikőt kivettem a kórusból, és mondtam neki, na figyelj, ha fiú, akkor Dávid. És kérdeztem, és mondtam, nézd meg ott, mit ír. És hogy igen, és akkor ő a te dédnagyapád, és mondtam, hogy igen, ő a dédnagypapa. Onnan kezdve egyetértés volt, hogy az első szülött fiú lesz, akkor Dávid. Úgyhogy innen a névtörténet, igen, nem véletlen a választás a Dávid esetében. A többiekben aztán már sokkal könnyebben meg tudtunk egyezni a többi névbe, úgyhogy ott már nem kellett visszamenni a zsinagógába.
0: De akkor te a saját dédnagypapádat nem ismerted személyesen?
1: Nem. Uh-huh. Nem, hát ő ott maradt Auschwitzba, egyedül nagymamám tért haza, illetve volt nagymamámnak egy öccse, Forsprecher Zoltán, ő Marosvásárhelyen élt amúgy, akinek volt olyan szerencséje, hogy magát a deportációt úszta meg teljesen véletlenül, mikor nagymamámékat, ugye az egész családot, meg általában szovátai zsidóságot Szovátáról vitték be a marosvásárhelyi téglagyár épületének udvarára, akkor egy éjszakát valahol ott Erdőszentgyörgy határában töltöttek, és egy május végi nap volt, tehát nem voltak még olyan nagy melegek, Zoli és az egyik Junger, már nem fogok emlékezni a nevére, két fiatal srác, beásták magukat egy szénakazal aljába, hogy ne fázzanak. És ő ott a jó melegben olyan jól el voltak, hogy reggeli takarodót azt lekésték, és elvonult ugye a magyar csendőrség kíséretében a tömeg, nem vették észre, hogy van két hiányzó, és Zoli és ez a Junger gyerek így élték túl magát a deportációt is, aztán bujkáltak ott való Siklót környékén, ha jól emlékszem, és tulajdonképpen ők végig bujkálták ezt a periódust.
0: És említetted, hogy van egy örmény szál is a családodban. Róluk is ilyen mélyre menő információid vannak?
1: Igen, ezzel az ággal is foglalkoztam. Ott annyit tudunk, hogy apafi idején érkezett a család Erdélybe. Nagy valószínűséggel a jelenlegi Moldáv köztársaság, vagy a Moldovának a romániai része valahonnan abból a térségből. Öt fiúgyerek volt a családba, Szegovján néven érkeztek ide Erdélybe. A Szegovján az faláda készítőt jelent, magyarra lefordítva. Ez a név aztán vált ugye hosszú évek során Szenkovicsá, és nagy valószínűséggel ugye az örményeknél általában van egy ilyen szokás, hogy a szakma hivatáshoz bekerül a névbe. Valószínű, hogy ők nem kereskedő család volt, hanem a kereskedőknek az áruszállító ládákat előállító család lehetett, vagy legalábbis a családnak egy része. És az Erdélybe való betelepülés után aztán szétrajzott ez az öt fiú. Hát leginkább a Korond, Szováta, Nyárád, Szereda és Erzsébetváros között, és mindenki valahol családot alapított, én a szovátaiákhoz tartozom, Szovátán két Szenkovics család is van, rokonok, de az én nagypapám volt testvére, Laci bácsinak, aki a másik családnak úgymond a védjegye, mert így is ismerték, hogy a Dezsőféle Szenkovicsok és a Laciféle Szenkovicsok. Nagyjából így néz ki ez a történet. Itt sokkal nehezebb bármit is felkutatni, mert el kellene menni olyan más területekre, és olyan más területeken kellene utána járni ezeknek az információknak, amelyek egyelőre legalábbis most ebben a pillanatban számomra lehetetlenek. Viszont van, aki az erdélyi örmények kutatásával foglalkozik, hál' Istennek. Száva úr, aki Bécsben él, és ő is erdélyi örmény származású, és tőle mindegyre kapok valami új és használható információt a családdal kapcsolatban. Ő meg is írt egy gyönyörű szép könyvet az erdélyi örmények eredetéről, és abban a Szenkovics családról is van egy igencsak hosszú és jó dokumentált bejegyzés, hogy ki hol élt, ki kinek a kije volt, ki holt, ha halt meg, és ezért nagyon hálás vagyok Száva úrnak, hogy ezeket az információkat folyamatosan megosztja velem.
0: Mondtad, hogy az egyik család az a Dezsőféle Szenkovicsok, akkor te a nagytatád nevét kaptad, onnan kaptad a Dezsőt?
1: Igen. Gyerekkoromban megkérdeztek, hogy hívnak, akkor mindig úgy is mutatkoztam be, hogy Szenkovics Dezső Hájom. A harmadik.
0: Ez ugye akkor édesapád is, Dezső?
1: Édesapám is. Pontosabban édesapám Desiderio, mert hát ugye abban a világban nem lehetett Dezső, de hát mindenki Dezsőnek és öcsinek szólított a Szovátán. Szólítja mind a mai napig, és igen, én vagyok a harmadik a családban.
0: És hogy látod, hogy ezek a családi történetek, illetve a gyökereidnek az ismerete és megismerése befolyásolta valamiképpen azt, hogy te milyen apa vagy, és milyen apává váltál így az idők folyamán?
1: Hú, ez egy nehéz kérdés, ezen így soha nem gondolkodtam őszintén. Most így hirtelen és csuklóból válaszolva azt gondolnám, hogy az, hogy milyen apa vagyok, nem feltétlenül. Talán az, hogy milyen ember vagyok, azt sokkal inkább. Olyan értelemben, hogy ismerve ezeket a családtörténeteket, ismerve és valahol megérintve is például a zsidók meghurcoltatása által is, félve mondom ki, de kimondom, talán egy kicsit nyitottabb, elfogadóbb vagyok, megértőbb vagyok más kultúrákkal, más népekkel, mint mondjuk azt a átlag hétköznapi ember, de mondom, ezt nagyon félve mondom ki. Nagyon sokszor játszottam el azzal a gondolattal, hogy hogy néznek ki most például a Forsbrecher család, ha nincsen holokauszt. Béla a legidősebb fiút, őt még a deportáció előtt elvitték a frontra, ő a fronton halt meg. A két déd szülő nem jött haza, két testvér a lágerbe maradt, és kettő hazajött. Ha nincs holokauszt, hogyan alakul ez a családtörténet? Ezzel a gondolattal nagyon sokszor eljátszottam. Mind ahogy eljátszottam azzal a gondolattal is, hogy ugye a kommunizmus alatt nagyon sok zsidó itt hagyta Erdélyt. Miért vagyunk mi itt? Miért nem döntött úgy nagymamám, hogy ő is menni akar? Miért döntött úgy nagymamám, hogy halála előtti évekig nem beszélt ő arról, hogy mi történt vele, hogy egyáltalán ő születését tekintve zsidó, és miért kezdett el a halála előtt néhány évvel beszélni, és miért volt az az utolsó kívánsága, hogy zsidó szertartás szerint legyen eltemetve. Tehát ezek olyan történetek, amin az ember agya akarva akaratlanul kattog. Mi lett volna, ha így alakul? Mi lett volna, ha úgy alakul? Mi lett volna, ha soha nem tudjuk meg például ezt a történetet? Mert ez szinte lehetetlen lett volna, mert például tulajdonban van az a Magyar Királyi Csendőrség pecsétje által ellátott leltárív, amit a deportáció pillanatában állítottak össze az elkobzott vagyonról. Egy zsidó kereskedő család volt. Van ott, mai napig kattog az agyam, hogy mit jelenthet az a leltári íven, hogy numizmatikai gyűjtemény. Mi lehetett abban? Nem tudjuk. Ennyi van. Numizmatikai gyűjtemény. Arany, ezüst, ingó, ingatlan javak, szóval van ott szépen azon a listán, emlékeim szerint, hogy 6 vagy 8 oldalas gépelt lista. Mi lett volna, ha meg lenne, vagy nem tűnik el ez a vagyon, mert ez teljes mértékben eltűnt. Tehát ezért soha senki egy fityink kártérítést nem kapott. Nagymamám kapott egyszer még a talán 60-as évek végén, 70-es évek elején egy pár ezer márkás kártérítést a német államtól a deportáció alatt a Dachaui repülőgép gyárban ledolgozott periódusra. Ennyi volt, amit nagymama kapott. Ugye ő 1986-ban hunyt el, tehát minden, ami ilyen kártérítés indult, az azután indult. Ő már ugye nem volt köztünk, úgyhogy a család így nem volt jogosult semmiféle kártérítésre. Na, tehát van rengeteg kérdés, amire nem tudjuk a választ, mi lett volna, ha, de azért úgy az emberbe ezek a dolgok kattognak. Most nemrég teljesen egyebet kerestem, és kezembe került megint ez a dosszié, amiben a deportációval kapcsolatos dokumentumokat őrzöm, és megint elkezdtem ezeket úgy lapozgatni, mert szóval kézbe kerül, mindig valamilyen elő kell vegyem, és át kell, abban már szinte betéve tudom, át kell egy picit lapozzam, és akkor is ezek a mi lett volna, ha a kérdések úgy jönnek egyik a másik után, és akkor ezeket hát felszoktam így jegyezni magamnak, és elteszem, és ott valahol érlelődik, és aztán hát, ha egyszer valami lesz belőle. Ami lett volna, a hából valami lesz végre.
0: És hogy látod, hogy ezekhez a történetekhez időnként visszanyúlsz, hogyha esetleg ilyen kérdéses helyzetek vannak, amiben mondjuk apaként most elsősorban erről beszélgetünk, mondjuk nehezen tudsz dönteni, vagy elgondolkozol azon, hogy jól cselekedtél-e, jól reagáltál-e, mert így mondtad, hogy ezen a mi lett volna, ha ezeken így szoktál gondolkodni.
1: Visszanyúlok. Gyerekkori történetekhez is visszanyúlok, olvasmányélményekhez is visszanyúlok. Mikor valamiféle röntgenképet akarok felállítani arról, hogy akkor ez most így jó volt, vagy nem volt jó, vagy másképp kellett volna azt az apai döntést meghozni, szoktam ezen is kattogni. Rengeteget szoktam kattogni. Említettem, hogy most így, és nem csak most, hanem már több mind egy vagy két évtizede átértékelődtek bennem az édesapámmal való kapcsolatom, viszonyom, pozitív értelemben. És mindig, mikor egy kicsit keményebb döntést hozok, akkor elgondolkodom rajta, hogy hú, ez kellett? Most ez gondolkodom rajta, hogy hú, ez kellett? Most ez nem volt túl kemény?

0: Igen, vissza szoktam nyúlni ezekhez a gyerekkori történetekhez, olvasmányi élményekhez, például Gándhihoz szoktam, vagy Gándhi kapcsán szoktam elég sokat kattogni, hogy mit csinált volna ő, hogyha azt mondták volna neki. És néha előjönnek ilyen Gándhival kapcsolatos történetek. Van egy gyönyörű történet, ami nagyon gyakran jut eszembe így a gyereknevelés kapcsán, amikor hát elvisznek az ásrámba egy 5-6 éves kisfiút, elviszi az anyukája, mert egyszerűen nem tudja leszoktatni a csokoládéevésről, és akkor majd a nagy guru Gándhi ezt biztos, hogy erre képes lesz, mire Gándhi azt mondja, hogy érti a problémát, de az a kérése, hogy olyan 6-7 múlva jöjjenek vissza. Az anyuka nem érti a választ, de hát a guru mondta, akkor ezt el kell fogadni, és visszamegy 6-7 múlva, és akkor Gándhi leül a kisgyerekkel, és elmondja neki, hogy miért nem jó túl sok csokoládét enni, az milyen betegségekhez vezet, meg mennyire veszi el az ember étvágyát, meg stb. Hosszú kis előadást tart a gyereknek, és mondja az anyukának, hogy hát ami tőle telhető volt, azt megtettem, remélem segíteni tudtam. És akkor az anyuka megkérdi tőle nagy félve, hogy de miért kellett erre 6 hetet várni? Mire azt mondta Gándhi, hogy hát hölgyem, amíg én is a csokoládéhoz nyúltam, addig nem tudok neki arról beszélni, hogy ne egyen csokoládét. Először saját magamnak kellett letenni a csokoládét, ahhoz, hogy én erről hitelesen tudjak beszélni. És ezek az ilyen apró kicsi történetek, ezek úgy előjönnek, hogy megtilthatom én neki azt, hogy cigizzen, hogyha én cigizek? Persze, hogy az emberben ott dolgozik, hogy hát rosszat tesznek is, csak meg kellene valahogy ezt tenni, de lehet, hogy az lenne a jó példa, először én tenném, lenne egy hivatkozási alap, hogy lám, 2 éve nem cigizek, próbáld meg te is, mert jó lesz. Most csak egy példát mondtam, de rengeteg ilyen apró gyerekkori emlék, történet, olvasmányélmény úgy felfeljön bennem, mikor apaként kell viselkedni, vagy apaként kell cselekedni.
1: Te szigorú apának tartod magad?
0: Igen.
1: Igen. A gyerekeid igen. Is ezt jelzik vissza?
0: Szerintem igen. Igen. Szerintem én vagyok a családban rossz rendőr. Ez egyértelmű, de szerintem ez nem baj. Én most megint csak saját magamból tudok kiindulni. Nekem is rengeteg konfliktusom volt édesapámmal 10 évesen, fiatalon. Nagyon sokat lázadtam, nagyon sokszor fejeztem ki nem tetszésemet, nagyon sokszor nem értettem vele egyet, és mondom még egyszer, aztán az idő szépen ezeket a történeteket átírja az ember fejébe, elkezdi megérteni, hogy mi miért történt, elkezdi megérteni, hogy minek mi volt a haszna, elkezdi felfogni azt, hogy hát édesapám tulajdonképpen egy barom jó ember, csak más. Másképp viszonyú, szigorúbb, jobban megkövetel dolgokat, szeretné, hogyha felelősséget vállalnál a saját dolgaidért. Ezeket, ha majd az idő az ők fejükbe is átírja, akkor szerintem az a szigorú apa kép egy kicsit árnyalódni fog, és én azt gondolom, hogy az, hogy főleg aztán a mai világban, amilyen világot élünk, ha nem követelsz meg dolgokat, akkor nem fog kialakulni a gyerekbe a felelősségtudat, az, hogy a döntéseimnek következményei vannak, az, hogy ha valamit elkezdtem, az jó lenne be is fejezni, hanem ugye egy olyan világot élünk, amikor naponta kívások ezrei érik, főleg a fiatalokat. Kicsit ide kapok, kicsit oda kapok, ma ezt tetszik, holnap azt tetszik, ma ezt szeretném tanulni, holnap azt szeretném tanulni. Én ezért is mondtam mind a háromnak, hogy engem baromira nem érdekel, ki mit szeretne tanulni. Én abban támogatlak, amit ti szeretnétek. Én nem fogok senkinek fontos apai, atyai tanácsokat adni, hogy hát de fiam, a zenéből nem lehet megélni. Ha te zenét akarsz tanulni, mint ahogy tanul a nagy, én maximálisan abba foglak támogatni, viszont egy elvárásom van, hogy akarsz baromira komolyan csináljad, és ne úgy, hogy hát most egy kicsit tanulok zenét, de aztán holnap már nem tudom, mit akarok tanulni, és holnap után már nem tudom, mit akarok tanulni. Ezt én felelőtlenségnek tartom. Még abban a korban is.
1: Mert... Az a

0: Amikor...
1: Hát a 18-tól, ugye, mikor igen, már dönteni kell valamilyen irányba. És én mind a háromnak ezt mondtam, hogy én nem fogom megmondani neked, hogy orvos legyél, vagy nem tudom, ügyvéd legyél, vagy mi legyél. Legyél az, amit te akarsz, de hogyha eldöntötted, hogy milyen irányba indulsz el, tőle megkapsz, vagy tőlünk, mert ez így pontos, nem egyedül vagyok a családban, megkapsz mindenféle támogatást, viszont akkor az az elvárás, hogy ezt tessék komolyan, erőbedobással, odaadással csinálni, mert másképp nem jutunk egyről a kettőre. Nem igaz, hogy nem volt például a középső fiammal beszélgetésem arról, hogy a közgáz neki, szerintem neki fekszik, vagy nem fekszik. Ő most első éves egyetemi hallgató, a Bábesbolyai Tudományegyetemen nem igaz, hogy nem volt beszélgetés, de ez volt neki a döntés, és azt mondtam, jó, Bence, hogyha te ezt akarod, hajrá, mi segítünk ebben, biztos, hogy mindent meg fogsz kapni, ami neked a tanuláshoz, az előmenetelhez, a szakmai sikerekhez szükséges, tessék komolyan csinálni, ez az egyetlen egy kérésem. Persze, hogy ez néha túl szigorúnak tűnik, de én meg vagyok győződve, hogy ennyire szigorú, vagy ilyen formában, vagy például ebben nagyon szigorú kell a gyerekkel lenni. Ugyanez vár Tamás, hogy most tizedikes, eldöntő, mit akar, maximálisan támogatni fogjuk, de tessék komolyan csinálni. Dávid ezt megértette. Dávid ezt megértette, harmadévet fejezte most be, jövőre végez a Zeneakadémián, és ő tényleg 7 nappal átéve gyakorol. Néha már én mondom neki, hogy lazítsál is, mert félek attól, hogy túl vállalja magát, és túl korán kiég. Tehát ez azért ott benne van, ezzel kell számolni. Ő ezt megértette, és ő ezt elfogadta, és ő ezt maximális komolysággal csinálja. Bence is nagyon jó úton jár, remélem, hogy ezen az úton tud haladni tovább. Ő ugye most fejezi be az első évet, tehát ott még azért számos kérdés nyitva van, és nagyon remélem, hogy Tamás is ugyanezt az utat fogja követni.
0: A hibázás azért még belefér, ha mondjuk rájön, hogy első év után mégsem ez a szakvaló neki. Már amennyire ezt hibázásnak lehet tekinteni.
1: Persze, belefér, minden belefér. Ha meg tudja ezt nekem racionálisan érvelni, hogy azt hittem, hogy ezt kapom, de tulajdonképpen azt kaptam, hogy azt hittem, hogy ez lehetek, de elsőben kiderült, hogy ezzel nem lehetek az, ami szeretnék. Habár ez már a mai világban szerintem teljesen, hogy mondjam, hitelvesztett érvelés lenne, mert már a mai világban már nem azt számít, hogy mi van a diplomádon, hanem az, hogy mi van a fejedben, illetve milyen kompetenciákhoz, skillekkel látott el a fennvaló jóisten, és azokat hogy fejlesztetted tovább. Persze lehet, mindent lehet, de nem úgy, hogy minden évben meggondolom magam. Ennek nem vagyok a híve, hogy most mindenbe egy kicsit úgy belekóstolunk, és aztán végén nem jó semmi, és ott vagyunk 23-24 évesek, és nincsen még egy egyetemi alapképzési diplománk, ha bár lehetne már, ha jól kiszámoljuk, akár mesteri diplománk is, ugye, de ennek nem vagyok a híve. Ezért mindig arra bíztatom őket, hogy döntsd el, gondold át, érdeklődj utána, kell segítek kapcsolatokkal, menj el ide, kérdezd meg őt, ott tanít, ezt csinálja évek óta. Ezek a beszélgetések Bence esetében is lezajlottak, megmondtam, hogy kivel, miről kellene, vagy lehetne beszélni. Ezeket ő megtette, meghozta a döntését, mi támogatjuk, és várjuk az eredményeket.
0: És mennyire segítitek őket, vagy segített te személyesen a fiaidat így a boldogulásban, és mennyire hagyod azt, hogy ők tapossák ki a saját útjukat, és vívják meg a saját harcaikat?
1: Itt szerintem nagyon fontos az arany középutat megtartani. Tehát nem lehet a mai világban a kezüket teljesen elengedni, és azt mondani, hogy menjetek, csináljátok, kaparjátok ki magatoknak a forró krumplit, mert ma már nem egy ilyen világot élünk. Ma már az emberi kapcsolatok nagyon fontosak ebben az új világban. Ma már a tapasztalat nagyon fontos, tehát nagyon sok olyan tényező van, amivel ők még nem rendelkeznek, és amiben tudok, én mindig nem azt mondom, hogy megoldom helyettetek, mert ez megint szerintem egy téves út, hanem azt mondom, hogy segítek. Indulj el, kezd el, ha kérdés van, hívjál fel, ha telefonszámra van szükséged, hívjál fel. Nem biztos, hogy én fogok az illetővel beszélni helyetted, de kisegítelek azzal a fontos információval, ami kell, hogy elérd X-et. Csak egyszerű példát mondjak, hogy a hallgatók értsék. Dávid, hál' Istennek, elég sok pályázaton nyert már az eredményei alapján, és hát ami kisebb volt a pályázatokat, A per T én írtam meg. Ezt azt gondoltam, hogy apai kötelesség. Ma már nem. Ma már megírom a nagy részét, a vázlatát, és oda teszem, hogy olvasd át, gondold át, egészítsd ki, írd át, ha nem tetszik, az se érdekel. Rá kell vezetni őt is arra, hogy nem lehet még a világ két nap az, hogy apád írja a pályázatot. Még annak ellenére se, hogy van egy óriási nagy tapasztalat nálam, mert elég sok pályázatot írtam életemben, de ma vagyok, holnap lehet, hogy nem vagyok. A pályázatok lesznek, ezt meg kell ő is tanulja. Úgyhogy úgy lassan adom át neki ezt a feladatot. Most már 22 éves, azt gondolom, hogy 22 évesen most már el kell tudjon oda jutni, hogy végre tudjon gondolni egy folyamatot, be kell tudjon árazni valamit, és azt le kell tudja írni, akár ékes román nyelven is, hogy azt a pályázatot le lehessen adni, és talán még jó esélye meg is lehessen nyerni. Most is dolgozunk egy pályázaton közösen, megírtam néhány részt, ma következik, hogy ő átnézze, most mondjuk egy elég elhavazott periódusban van, mert 3 koncertje is lesz rövidesen, és próbálnak reggeltől Mikulásig, de mindegy, ez még bele kell férjen az életébe, mert ez róla szól, ez nem rólam szól, ez róla szól, segítek, ahol tudok.
0: Te említetted a fiaidat így többször is, és hát azt hiszem, hogy aki egy kicsit is ismert téged, vagy legalább interjút, vagy bármilyen podcastet, bármit hallgatott, az szerintem tisztában van vele, hogy mekkora rajongója vagy Indiának és Gándinak. Úgyhogy, ha benne vagy, akkor én egy ilyen kis játékra hívnálak téged, hogyha ilyen indiai fűszerekkel kellene jellemezned a fiaidat, akkor ha nem, akkor nem muszáj indiai
1: legyen. De izgalmas.
0: Akkor melyikük mi lenne, milyen fűszer lenne, és nyilván, hogy miért?
1: Hát Bencére biztos mondom, hogy a chili. Tehát Bence a chili. Bence, hát a középső gyerek szindróma. Ő ugye beszorult két testvér közé, és a jéghátán is megél, tehát ő az a típusú gyerek, aki a maga csendességében nagyon-nagyon ügyesen és okosan tudja az életét irányítani. Csak egy egyszerű példát mondjak, rögtön megérti mindenki, hogy miről van szó. Bencének hamarabb volt mobiltelefonja, mint Dávidnak, ha bár 2 évvel kisebb. És mi volt erre a racionális magyarázat? Az, hogy ugye zenesulisok voltak, és hát elég távol lakunk a zenesulitól, ezért a gyerekeket minden reggel én vagy Enikő autóval vittük le. És ha jól emlékszem, másodikos vagy harmadikos volt Bence, amikor azt mondta, hogy nem kell többet őt vinni, mert ő le tud menni egyedül is. Ezt úgy nem igazán hittük. És Dávid ettől kétségbe esett, hogy de akkor most mi lesz, mert nem tud lenni. És azt mondta Bence neki, nem baj, mert majd leviszlek és hazahozlak. Tehát Bence szerintem a chili. Dávid talán a legnagyobb, talán a kurkuma. Tehát ő az, aki úgy tud jelen lenni, és a kurkumára ugye ez a jellemző, hogy úgy tud jelen lenni az ételekben, hogy nem érzed az ízét, de ahogy kimaradt abban a pillanatban érzed, hogy valami hiányzik. Tehát Dávid úgy tud jelen lenni a család életében, úgy tud jelen lenni azokban a formációkban, amelyekben játszik, hogy nem tűnik ki, de ahogy nincs ott, úgy rögtön érzed azt, hogy valami hiányzik innen. És Tamás valahol ott a Garam Masala környékére sorolnám, és azért mondom ezt, mert a Garam Masala az egy fűszer keverék, nagyon-nagyon sok fűszer van benne, fűszer növény van benne, és Tamás egy ilyen érdekes mix. Nagyon sok minden érdekli, nagyon sok mindenben elmélyül. Most ugye volt ez a holdkerülés például, azelőtt a Kapu Tibor jelenség. Olyan dolgokba olvasta bele magát, hogy nekem kis előadásokat tartott arról, hogy miért tart annyit ez a holdkerülési akció, meg mikor, hol, mit történik, mikor veszítik el a Földdel a kapcsolatot. Tehát nagyon-nagyon bele tud mélyülni egy-egy területbe, nagyon sok területen mozog. sportol, rengeteget szalad, úszik, tehát ő egy ilyen finom keverék, úgy mindenben otthon van, mindenben jól érzi magát, nagyon sokáig nagyon zárkozott személyiség volt, nem igazán voltak olyan igazi jó barátai, most hirtelen annyi baráti köre van, hogy nem tudom kísérni már, hogy mindig haragszik rám, mikor megkérdem, hogy kivel mész ki, mert mindig mondja, és én nem bírok ennyi nevet megjegyezni, hogy most nem tudom, most ezzel, meg azzal, meg amazzal, akkor mindig megkérdem, hogy jó, de ő ki az, és akkor mindig előről kell kezdje, hogy ezek a jézsiókások, ezek a hozzanesulisok, ezek az apácaisok, nem tudom még hány baráti körbe jár. Úgyhogy Tamás valahol a Garam Masala környékére sorolnám. Sok minden van benne, de mindenből egy kicsi egyelőre. Remélem, hogy aztán ebből a sok mindenből egy valamit ki tud ő is választani, amivel foglalkozni szeretne. Nem akarom elkiabálni, de egyelőre úgy néz ki, hogy ő az egyedüli a családban, aki a fiúk közül, aki a nemzetközi kapcsolatok, geopolitika, biztonságpolitika irányába kacsingat, úgyhogy remélem, hogy meg is marad ebben. Nem fogom kényszeríteni, de remélem.
0: De azért örülni fogsz neki, úgy látom.
1: Így van, örülni fogok neki.
0: Hát lesz már otthon egy szakmai partner, akivel így.
1: Nagyon fontos. És már most is nagyon jókat beszélgettünk. Ugye, főleg vakációban rengeteg ideje van olyan dolgokra, amire nekem nincs. És rengeteget olvas. Nem olyan szinten, hogy most leülök, és akkor átolvas, vagy kiolvasok könyvet átolzéig, hanem ilyen rövid anyagokat, rövid elemzéseket, híreket, stb. És például hazamegyek, és nagyon sok olyan történés van a világban, amiről én napközben nem értesültem, mert ott vannak az órák, ott van az adminisztráció, ott van egy rakás nyomorúság az ember nyakán, és ha hazamegyek, és akkor hallottad, apa, hogy? És akkor elmondja, és akkor mindig megkérdem, ez az első, amit megszoktam tőle kérdezni, jó, de ezt hol olvastad? Akkor megkeresi, megmondja, hogy nem tudom, hol olvasta, és ha látom, hogy valami komoly oldal, nem valami futottak még kategória, akkor megkérem, hogy mesélje, hogy akkor mi történt, tra-la-la-la-la, végigvesszük az egészet. Ha meg olyan oldal, ami nem megbízható, akkor jelzem neki, hogy hát ez szerintem jó eséllyel fake news, azt az oldalt ne kövess, ne nézz, többet nem nézi. Úgyhogy már van egyfajta ilyen, vagy néha beesik hozzám, hogy apa ajánlja egy jó könyvet, és akkor szoktam neki adni ilyen bevezetés a geopolitikába típusú könyveket, és akkor
0: abban... És ilyenekre gondol, ilyeneket kér?
1: Igen. Meg amiket még nagyon szeret, a ilyen geopolitikai thrillerek, amit Frey Tamás ír például, vagy... Bár Frey Tamást azt hiszem még nem olvasta, de azt hiszem a Demko Attila könyveit, vagy talán, ha jól emlékszem, most már lehet, hogy itt keverem a dolgokat, de az ilyen típusú dolgok úgy, a nemzetközi kapcsolatok úgy érdeklik, és úgy látom, hogy van vénája is ehhez, tehát érteni véli, hogy mi történik körülötte a világban.
0: És hogyan vagy te azzal, hogy így gondolom, hogy az évek során azért átalakult az apa szereped? Nyilván egy kisgyereknek más igényei vannak, egy kiskamasznak megint más igényei vannak, és itt már a felnőttkor küszöbén álló fiúknak, mindjárt férfiaknak megint más igényeik vannak.
1: Hát ez egyértelműen így van, és ha van bennem egy rossz íz ezzel az apasággal kapcsolatban, akkor az talán az, hogy... Így most visszagondolva lehet, hogy túl keveset voltam velük abban a korban, amikor úgy igazán, és hogy mondjam, nagyobb mértékben lett volna szükség erre. Ez most már ilyen, ezen változtatni nem tudunk, az időbe visszamenni nem tudunk, de ez úgy időnként úgy megfogalmazódik bennem, hogy egyáltalán lehet, volna többet velük, vagy a munka, az egyéb elfoglaltságok miatt ez van, ezt így kell elfogadni, ez azért úgy még foglalkoztat időnként. Ugye, mikor Dávid megszületett, akkor született egy olyan családi döntés, hogy Enikő nem fog visszamenni már a munka mezejére, hanem szabadúszóként otthonról fog dolgozni, ugye ő olvasó, szerkesz, korrektúráz, fordít, tehát ezek olyan munkák, amik nem igényelik azt, hogy az ember napi 8 órába feltétlenül valahova bemenjen. Ő zseniális időmenedzser, én mindig csodálom ezért, hogy három gyermek mellett mennyi mindent meg tudod csinálni, ha olyan időmenedzsmenttel rendelkeznék, mint ő, akkor nem tudom én, hol tartanék az életbe, de biztos, hogy sokkal előrébb. És szerintem ez összefügg azzal, hogy ő mindvégig otthon volt, és mind a mai napig otthon van, otthonról dolgozik. Ő megtanulta azt, hogy ha van egy fél órám, azt hogy tudom munkára fordítani. Mert azért három gyereket rendezni, tenni, venni, az egyiket óviba, másikat suliba, harmadikat edzésre, nem tudom mi. Tehát ezt ő szuperül, nagyon-nagyon ügyesen menedzselt, és ezért nagyon hálás is vagyok én neki. Ráadásul ugye az élet úgy hozta, hogy én a PhD-mat is akkor írtam, amíg a gyerekek hát kicsik voltak. Ez megint extra időt vitt el, úgyhogy mondom, időnként van bennem egy ilyen rossz érzés. Most már, hogy úgy, ahogy te is mondtad, 22-20-16 felnőtt gyerekek tulajdonképpen, más típusú apára van szükség. Ha nagyon lebutítom, és egyszerűen fogalmazom meg, mikor kell legyél ott, és mikor nem kell ne legyél ott, kb. Ez főleg a két nagy esetében az apa szerep, tehát hogy legyél egy biztos támaszt, tudják, hogy lehet rád számítani, akárha, nem tudom, Bukarestből haza kell költözni, vagy egyéb ilyen érdekes dolgok történnek az életünkbe, de ne feltétlenül akarjál-e most már az ő életében részt venni. Ne kérdezz meg, hogy nem tudom, van-e barátnőd, vagy ki az új barátnőd, majd mikor, várd ki, hogy majd ő döntsön úgy, hogy be is akarja mutatni, és akkor az úgy a legjobb. Tamással egy picit még más, ő 16 éves, ő ugye nap mint nap velünk van, még egyedül nem jár el nyaralni barátokkal, úgyhogy vele egy picit más a kapcsolat, azt mondanám, hogy talán intenzívebb, ami természetes, legalábbis számomra természetes. Vele elég sok közös programunk van. Tehát Forma 1-re szoktunk járni, ketten, foci meccsre szoktunk járni, akár ide a stadionba, CFR meccsekre, akár Budapestre, egy-egy magyar válogatott meccsre. Elég sokat beszélgettünk is, már csak a közös témák miatt is. A sportolással kapcsolatban is nem az, hogy kikéri a véleményem, de hazajön, megkérdem, mennyit futottál, akkor ő erről szívesen beszél. Hogy ment, szívesen beszél, jó ment, rosszul ment, ezért meleg volt, hideg volt, nem tudom, ezekről úgy szoktunk beszélgetni, tehát vele egy kicsit intenzívebb a viszony. Hát ugye Dávid, ő távol van, ő Bukarestbe tanul, vele hetente 3-4-szer beszélek telefonon, az édesanyjával minden nap beszél telefonon. Bence meg mondom, ő az a típusú ember, aki tervezi, szervezi, éli a saját életét, és ő úgy szereti is, hogyha ezt úgy tiszteletben tartjuk, békén hagyjuk. Úgyhogy ő velünk lakik, tehát minden nap találkozunk, de ő egy ilyen típusú, őt így kell elfogadni. Úgyhogy nagyjából most ez a viszony, persze, amíg kicsik voltak, addig a kakispelenka cseréléstől a sétáltatásig, s a nem tudom, a menjünk ki a parkba hintáznitól a Maki visz engem edzésre című történetig minden benne volt. Nagyjából ez a kép most így alakult át.
0: És még arra lettem volna kíváncsi, hogy látod azt, hogy te apa lettél, háromszorosan is apa lettél. Ez valamiféleképpen változtatta a többi szerepedet, illetve hogy másképp viszonyultál-e azokban a szerepeidben, ami mondjuk nem az apaság?
1: Hú, ez megint egy jó kérdés. Ilyen fejjel se gondoltam át az életem, látod?
0: Jó, hogy jöttél.
1: Igen. A mi lett volna, ha, vagy mi van, ha? Megmondom őszintén, nem tudom erre a választ. Szerintem így első hallásra az lenne a válaszom, hogy nem gondolom azt, hogy apává váltam, apa lettem, más tekintetben alakította volna a kapcsolataim, az életem. Talán annyiban, hogy megértőbb vagyok a saját diákjaimmal, ugye nagyjából az a korosztály, amiben most Dávid Bence van, talán megértőbb, elfogadóbb, nem vagyok annyira szigorú, mert látom, hogy ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek saját gyerekeim is, de úgy nem gondolom, hogy ezek a, tehát most az apaságon kívüli magánélet, a szakmai élet és az apaság, ezek úgy nagyon összefolytak, vagy átírták, felírták volna egymást, ezt nem feltétlenül gondolom. Lehet, hogy ebben az egy tekintetben, amit említettem, hogy a saját diákjaimmal egy picit az apjuknak képzelem magam, vagy látom magam, és ezért picit megértőbb vagyok egyes tekintetekben, ebben lehet, hogy van lehetett behatása.
0: Vagy egy picit másképp kérdezem, hogy vettél észre magadon változást bizonyos tekintetben, amióta apa vagy?
1: Persze, meg vagyok őszű.
0: Csak ezért.
1: Igen, szerintem az apaság sok mindenre megtanít. Azt gondolom, hogy elsősorban átgondoltabb lettem a döntések során, mikor már nem csak saját magad biztonsága érdekében hozol döntéseket, hanem ott vannak a gyerekek is, akkor jobban átgondol a történeteket. Egyszerű példát mondjak, most kezdem azt realizálni, hogy a vezetési stílusom az jelentős mértékben megváltozott az elmúlt években. Persze ez idézőjelekbe kell érteni. Ferrariból átültem a Trabantba nagyjából, tehát így idézőjelbe téve nem hajtok annyira bolondul, mint mentem. Ebben biztos, hogy benne van ez a történet is, hogy már nem csak magadé vagy felelős, ha Isten őriz, valami történik. A feleségen kívül minimum 3 életet még ott hagytál magad után, úgyhogy azok mellé még egy apa, azt gondolom legalábbis én, majd mondják el, nem így van, egy darabig elférne. Szerintem olyan tekintetben is változik az ember, de lehet, hogy ez már a korral is összefügg, hogy azon túl, hogy nem hoz meg hirtelen döntéseket, elkezd minimum középtávra tervezni. Tehát elkezd kattogni a feje olyan dolgokon, ami 20-22-25 évesen biztos, hogy nem kattogott. Ebben a tekintetben is egy példát mondjak, én nagyon sokáig maximálisan ellenálltam annak, hogy nekem külön egészségügyi és életbiztosításom legyen. Én nem halhatok meg. Tehát velem nem történhet semmi, nekem ez hülyeség, ez pénzkidobás. Olyan, most már azt hiszem, 8 évvel ezelőtt, vagy valami a körül, én kerestem meg, hogy most már azt gondolom, hogy. Tehát vannak dolgok, amiket az apasággal együtt járó idősödés, ugye öregedési folyamat, ez a kettő együtt mozog, de szerintem ez a kettő együtt változtatja az embert is. Lassabb lettem, lelassultam. Nem igaz, hogy nem szeretek utazni, világot látni. De már nem vagyok annyira izgalomba attól, hogy wow, most megint lehet menni, megint lehet egy új országot, egy új várost, egy új nem tudom mit megcsodálni, megismerni.
0: Csak azt nem mondta, hogy India se hoz már lázba.
1: De lázba hoz India, és India mindig is lázba fog hozni szerintem, de másképp. Tehát nem ilyen hűbele Balázs módjára, hogy akármi történik, most nem számít semmi, menjünk. Már az az ember megnézi, hogy monszun alatt megy, vagy van lehetőség nem monszun alatt menni. Persze, hogyha fix meghívás, mint a konferencia, akkor az ember nem válogat. De hogyha már egy projektről van szó, akkor már megkérdi, hogy nem lehetne ezt egy kicsit időbe arrébb tolni, mert már nincsenek azok a baromi nagy melegek, és nem szakad dézsa számra nyakadba az eső. Ilyen értelemben is egy picit változtam. Mondom, megőszültem, ez látható, úgyhogy elég.
0: A hallgatók
1: elég
0: számára nem, úgyhogy el kell mondjuk.
1: Igen, el kell mondjuk. Ja, igen, hallható, bocsánat, nem látható, hallható, így van. Hallható, hogy megőszültem, szép.
0: Még volt egy-két kérdés a tarsolyomban, de
1: már így is vannak, hosszú.
0: Vannak itt a nagy urak, én még pedig az időkorlát, ami alul azért úgy nehéz felszabadulni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm neked, hogy vállaltad a meghívást, és hogy én úgy érzem, hogy ilyen őszintén meséltél. És hát számomra mindenképp újdonságukat, de szerintem a hallgatók számára is olyasmit, amit ritkán vagy nem nagyon hallottak még. Úgyhogy a hallgatóim nevében is köszönöm, hogy itt voltál, és mindezt megosztottad velünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és hozzánk az Agnus Rádióhoz mindig nagy szeretettel jövök, hisz ugye a rádió születésétől kezdve ilyen vagy olyan formában, de itt vagyok a rádió körül, és ez is egy mondhatni azt, hogy a negyedik fiam.
0: Hát nem látunk annyit, mint amennyit szeretnénk, de hát tulajdonképpen hazajössz, úgyhogy Isten hozott, és várunk máskor is.
1: Köszönöm nagyon szépen.
0: Az elmúlt percekben Szenkovics Dezsővel azért én elmondom, bármennyire is nem akartad, hogy a Szapienzi Erdély Magyar Tudományegyetem Kolozsvári karának a dékányával beszélgetünk, és az Ágnusz Média Alapítvány elnökével, úgyhogy ezért is vagy te itthon, és hát három, nem mondhatom, hogy gyönyörű gyermek, már csak azért, mert már nagyok, de hogy három fiú édesapjával beszélgettem. Köszönöm szépen a figyelmet neked is.
2: Vasárnapi beszélgetés.
3: Vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugároztuk Janics Kumjáj Noémi szerkesztésében. A mai részben Szenkovics Dezsővel, a Szapientia Erdély Magyar Tudományegyetem dékányával, az Ágnusz Média Alapítvány elnökével beszélgettünk apaságról, hozott mintákról. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Homokora későjeli műsorunk a végéhez érkezett, de ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Szabó Anitát hallották, a Homokora mai házigazdáját. A Zsoltárok könyve 136. fejezetének első versével búcsúzom. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Áldott szép vasárnapot minden kedves hallgatónknak, békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit augusztus 9-én vasárnap reggel ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Most felcsendül a jó hír, a mai napra kiválasztott két igét Pintek Márton, a Kolozsvár-Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Ézsaiás próféta könyve 42. részének 9. verse.

0: Az, aki a jó magot veti, az emberfia, a szántóföld, a világ. Máté írása szerinti Szent Evangélium 13. részének 37. és 38. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Jó reggelt kívánok békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Ébresztő reggeli magazin műsorunkban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. A mai napon a Zsoltárok könyve 136. fejezetének első versével köszöntöm Önöket. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Lássuk, mivel várjuk kedves hallgatóinkat a továbbiakban, ha velünk tartanak. Hamarosan a nap ájtatát mondja el Janicskó Mihály Noémi, és dicsőítő énekek szólnak, valamint a nap kalendáriumát lapozzuk Kecskés Csabával. Fél hétkor harangszorovatunkban a mai istentiszteletek rendjét ismertetem, ezt követően ünnepeltjénket köszöntjük. 7 órakor ismét jó hírt rovatunk hangzik el, valamint aranyszalagtár rovatunk. 7:30-kor pedig rádiónk önkéntes munkatársa, Fesmit Mária olvas fel Önöknek. Tartsanak velünk, ha tehetik a továbbiakban is. Áhítatot mond most Janicskó Mihály Noémi.

A mai nap áhítatának címe: segítségért imádkozni. Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget Szentvéjéből, erősítsen a Sionról. A 20. Zsoltár 2. és 3. verse. Jana Ibrahimová dél-koreai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Csendes, békés téli reggel van. Az ég még sötét, és a gyermekeim alszanak. Mielőtt felkel a nap, egy pillanatra hálát adok Istennek az új napért, és kérem, hogy segítsen át rajta. A 20. Zsoltára emlékeztet segítségkérő imám. Amikor Dávid király csatába indult a csapataival, Izrael népe a védelméért imádkozott. Dávid győzelme életet és szabadságot jelentett népe számára, ezért így énekeltek. Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Dávid megtapasztalta Isten védelmét, amikor megküzdött és legyőzte Góliátot. Ezért Dávid így válaszolt: jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ahogy a nap hajnalodik, és a napi gondok várnak ránk, bízhatunk az Úr nevében. Az Úr válaszol nekünk, amikor bajban vagyunk. Megvéd minket, segítséget küld és támogatást nyújt.

Imádkozzunk. Drága Urunk, segíts, hogy akkor is bízunk benned, amikor már elvesztettük a reményt. Add meg látnunk, hogy Te örök segítségünk vagy a bajban. Ámen. Ma és minden nap bízhatok Istenben. Üzeni Jana Ibrahimová, dél-koreai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk hitért és bizalomért a nehéz időkben.

Augusztus 9-e, az év 221. szökőévben 222. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 144 nap van hátra. Nézzük meg, melyek azok a fontosabb események, amelyek augusztus 9-én történtek.

1173-ban ezen a napon megkezdik a pízai harangtorony építését. A torony lassú megdőlése már az építés során elkezdődik. Mai Ferde helyzete évszázadok alatt fokozatosan alakult ki. 1803-ban ezen a napon Robert Fulton gőzhajójának első útja a párizsi Szajnán. 1849. augusztus 9-én Bem tábornok csapatai vereséget szenvedtek Heinautól a temesvári csatában. 1866-ban ezen a napon Pesten megnyílik a fővárosi állat- és növénykert. 1945. augusztus 9-én az Egyesült Államok hadserege atombombát dob le Nagasakira. Szintén 1945. augusztus 9-én a Szovjetunió hadat üzen a japán birodalomnak és megkezdi Medzsura megszállását. 1957. augusztus 9-én vízre bocsátják a szovjet haditengerészet első atomhajtóműves tengeralattjáróját. 1965-ben ezen a napon Szingapúr elnyeri a függetlenségét. 2006. augusztus 9-én elindult a magyar fejlesztésű keresőmotor a minerva.hu. Ezek voltak tehát azok a fontosabb események, amelyek augusztus 9-én történtek.

Most tekintsük át, kik azok a híres személyiségek, akiknek születésük napja augusztus 9-ére esik. 1648. augusztus 9-én született Johann Michael Bach, német zeneszerző. 1839-ben ezen a napon született Károly Tivadar, bajor herceg, a Wittelbachház, Platz Birkenfeld, Gelnhausen mellékágának tagja, korának elismert szemszakorvosa, Erzsébet királyné öccse. 1914-ben ezen a napon született Fircsai Ferenc, magyar karmester.

Már Ági, Jászai Mari díjas magyar színésznő. 1963-ban ezen a napon született Whitney Houston, hatszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, modell és producer. 1972. augusztus 9-én született Szalai Marianna, magyar színésznő. Ők voltak tehát azok a híres személyek, akik augusztus 9-én születtek.

Most nézzük meg, kik azok az ismertebb személyek, akiknek haláluk évfordulója a mai napra esik. 378-ban tért vissza teremtőihez Valens római császár, aki a gótok elleni Hadrianopoliszi csatában vesztette életét. 1472-ben hunyt el vitéz János bíboros, esztergomi érsek. 1912-ben tért vissza teremtőihez Ernest Haeckel, német zoológus és filozófus. Ő tette Charles Darwin munkásságát Németországban ismertté. 1962-ben hunyt el Hermann Hesse, Nobel-díjas német-svájci író és költő. 1964-ben tért vissza teremtőihez Bárci Gusztáv, Kossuth-díjas magyar orvos, gyógypedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 2000-ben ezen a napon hunyt el Harsányi János, magyar származású, Nobel-díjas amerikai közgazdász. 2006. augusztus 9-én tért vissza teremtőihez James von Allen, amerikai fizikus, csillagász. 2016-ban ezen a napon hunyt el Granasztói György, magyar történész, egyetemi tanár. Ők voltak tehát azok az ismertebb személyiségek, akiknek haláluk évfordulója augusztus 9-ére esik. Nézzük meg, milyen nemzeti ünnepeket, ünnepnapokat vagy világnapokat ünneplünk a mai nap. Ma van az állatkertek és a világ őslakosainak nemzetközi napja. Szingapúrban ma ünneplik a függetlenség napját, Malajziától 1965-ben függetlenedtek. A Dél-afrikai köztársaságban ma van a nők napja.

0: Augusztus 9-i kalendáriumunkat lapoztuk Kecskés Csabával.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat vasárnap reggel ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben harangszó rovatunkban a mai Isten tiszteletek rendjét ismertetem.
2: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Sok szeretettel köszöntöm a harangszó rovat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a vasárnapi istentiszteletek rendjét közvetítem. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt hirdeti az igét, délután 6 órától Füstös Tóth Paul. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Beatrix prédikál. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József, délután 6 órától Batiz Andrea prédikál. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Batiz Andrea hirdeti az igét. A Hidelvei templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Szőlősi János tart istentiszteletet. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Lukács Róbert hirdeti az igét. Újalsóvároson délelőtt 10 órától Füstös Tóth Paul prédikál, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Beatrix. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László tart istentiszteletet. Kerekdombon délelőtt 10 és délután 6 órától Fazekas Csaba szolgál. Szamosfalván délelőtt 11 és délután 6 órától Pintek Márton tart istentiszteletet. Kölesföldön 9:30-tól Pintek Márton tart istentiszteletet. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Barta István prédikál. Tóvidéken délelőtt 10 órától Antal Mátyás hirdeti az igét. A Törökvágási templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor, délután 6 órától Nagy Eszter tart istentiszteletet. A Kolozs-Monostori templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Gede Csongor szolgál. Százfenesen délelőtt 10 órától Máté István tart istentiszteletet. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás prédikál. Apahidán délelőtt 11 órától Adorjáni László szolgál.

Következzen a Római Katolikus Egyház vasárnapi miserendje. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától László Attila szolgál, Ferenc Egon József segédlelkész beiktatása lesz, 18 órától pedig a főtéri plébánia lelkészei celebrálják a misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától Ferenc Egon József szolgál, 9:30-tól román nyelvű szentmisét tartanak a jezsuita szerzetes papok. 19 órától egyetemisták szentmiséjét celebrálja Molnár Lehel. A Ferencrendi templomban délelőtt 9 és 12 órától celebrálják a misét a ferences szerzetes papok. Követhető a kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban délelőtt 10:30-től Ferenc Antal szolgál. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban délelőtt 11 órától Székely Dénes tart szentmisét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt 10:30-től Vízi Zakariás hirdeti az igét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9:30-től Keresztes Olivér szolgál. A Szent István templomban Dunátúton 9:30-től Böjte Csongor szolgál.

az Unitárius Egyházban. A belvárosi templomban délelőtt 11 órától Rácz Mária szolgál. Az Írisztelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba hirdeti az igét. Monostoron délután 3 órától Rüszt Fogarasi Tibor tart istentiszteletet. Az Evangélikus Egyházban délelőtt 10 órától Kerékgyártó Imola prédikál.

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Harangszó rovatunkat hallották, amelyben a mai istentiszteletek rendjét ismertettem. A következő percekben ünnepeltjénket köszöntjük.
2: Augusztus 9-én Emőd, János, Roland és Román névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. Az Emőd régi magyar személynév a régi emik, szopik ige származékának, az emő, szopó szónak a D kicsinyítő képzés alakja. Jelentése kis csecsemő, más vélemények szerint a jelentése anyácskád, és csak a hangalakja miatt lett férfi név. Női párja az emő vagy emőke. A János, bibliai eredetű férfi név a héber Johannán névből, illetve ennek a latin Johannus formájából származik. Alakfejlődése Johannes, Johannes, Joános, János. Jelentése Jahve megkegyelmezett. Női párja Johanna, Janka és a Zsanett. A Roland germán eredetű név, melynek jelentése vakmerő hős. A Román a latin Románus férfi név rövidülése. A jelentése római férfi. Női párja a Romána. Isten éltessen minden Emőd, János, Roland és Román nevű hallgatónkat, és mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat vagy életük más fontosabb eseményét. A következő dal nekik szóljon.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm hallgatóinkat Ébresztő reggeli magazinműsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma a Zsoltárok könyve 136. fejezetének első versével köszöntöm Önöket. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. A következőkben felcsendül a jó hír a mai napra kiválasztott két igét, Péntek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Ézsaiás próféta könyve 42. részének 9. verse.

0: az emberfia, a szántóföld, a világ. Máté írása szerinti Szent Evangélium 13. részének 37. és 38. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
3: Aranyszalagtár rovatunk következik. A 2004. augusztus 2-ai keresztény életműsorunkat hallgatjuk újra, amelyet Miklós György szerkesztett.
4: Aranyszalagtár.

mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek, és ideje a halálnak. Ideje az ültetésnek, és ideje a kiszakításnak. Ideje van az ölésnek, és ideje a gyógyításnak. Ideje a lebontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a gyásznak, és ideje a táncnak. Ideje van a kő szétdobálásának, és ideje a kő összeszedésének. Ideje az ölelkezésnek, és ideje az ölelkezéstől való tartózkodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje az elveszítésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van az eltépésnek, és ideje az összevarásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretetnek, és ideje a gyűlölködésnek. Ideje a háborúnak, és ideje a békének. Mi haszna van az embernek a fáradtságból? Néztem azt a vesződtséget, amelyet Isten az emberek fiainak adott, hogy azzal bajlódjanak. Mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében. A jövőt is beléjük helyezte. Csak hogy az ember nem tudja kifürkészni Isten művét, amelyet létrehoz kezdettől fogva mindvégig. Úgy találtam tehát, hogy nem tehet jobbat az ember, mint hogy örvendezzen és gyönyörködjön, amíg élete tart. Az emberek ugyanis mindnyájan, akik esznek, isznak, és fáradtságok mellett a jót élvezik, Isten ajándékát veszik. Megismertem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökre úgy marad. Nem lehet ahhoz hozzáadni, sem abból elvenni. Isten pedig azért tett így, hogy féljék őt. Ami történt, régen is megtörtént, és ami lesz, az is megesett más, már, és Isten megújítja azt, ami elmúlt. Prédikátor könyve 3. rész, 1-től 15-ig terjedő versek.

Áldás békesség minden kedves hallgatónknak. Önök az Agnus Rádió keresztény nyíre című felekezetközi magazinját hallgatják. Nagy-nagy szeretettel üdvözli önöket a szerkesztő Miklós György. Mai műsorunkban hamarosan augusztusi életigét hallhatnak, melynek szerzője Chiara Lubich, a Focolare mozgalom alapítója. Ezután John Bunyan áhítatát Mátyus Enikő tolmácsolja önöknek.

Ezt követően megismerkedhetnek a katolikus egyház augusztus 2. és 6. között ünnepelt szentjeivel, illetőleg azokkal az ünnepekkel, amelyek ezekre a napokra esnek. Utána jegyzetet hallhatnak a rossz hírekről, melynek szerzője Kipke Tamás, végezetül pedig Bruno Ferreira történettel zárjuk mai műsorunkat, melyhez jó vételt és kellemes kikapcsolódást kívánunk önöknek.

0: áll.
1: Kedves hallgatóink, a Kiárája Lubik által leírt augusztusi életigét tolmácsolom önöknek. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Lukács evangélium a 13. rész 24-es vers. Jézus a mennyországot többször is lakomához, a terített asztalküré gyűlt családhoz hasonlítja. Emberi életünknek ugyanis ezek a legszebb, legmeghittebb pillanatai. A kérdés az, hányan léphetnek be a mennyországba, hányan foglalhatnak helyet a lakoma termében. Egy nap ezt a kérdést teszi fel valaki Jézusnak. Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek. Ő, mint máskor, most sem méri be a puszta válasszal, hanem mindenkit döntés elé állít, és meghív, hogy lépjen be Isten házába. Ez viszont nem könnyű. A bejárati kapu szűk, és csak rövid ideig van nyitva. Ahhoz ugyanis, hogy Jézust kövessük, meg kell tagadnunk magunkat, és legalább lelkileg el kell szakadnunk önmagunktól, a dolgoktól és a személyektől. Sőt, hordoznunk kell a keresztet úgy, ahogy ő tette. Bár ez az út nem könnyű, az ő kegyelméből mégis mindannyian képesek vagyunk végigjárni. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Könnyebb megtalálni a tágas kaput és a széles utat, amiről Jézus más alkalommal is beszél, de az a pusztulásba vezethet. Szekularizált világunkban, melyet átitat a materializmus, a konzumizmus, a hedonizmus, a hiúság és az erőszak, úgy tűnik minden megengedett. Az emberek arra törekszenek, hogy minden igényüket kielégítsék, és bármilyen kompromisszumot elfogadnak azért, hogy boldogok legyenek. Mi viszont tudjuk, hogy úgy jutunk el az igazi boldogságra, ha szeretünk. Az igazi szeretet feltétele pedig, hogy tudjunk lemondani. Meccéseken kell keresztül mennünk ahhoz, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. Ahhoz, hogy éljünk, meg kell halnunk önmagunk számára. Ez Jézus törvénye, az általa kért paradoxonok egyike. A mai kor gondolkodás módja teljesen eláraszt bennünket, ezért az árral szemben kell haladnunk. Tudnunk kell például lemondani a birtoklás vágyról, a dacsos ellenkezésről, ellenfelünk befeketítéséről. Tudnunk kell becsületesen végeznünk munkánkat, nagy lelkűen, anélkül, hogy mások érdekeit sértenénk, tudnunk kell mérlegelni, hogy melyik műsort nézhetjük meg a tévében, vagy mit olvasunk el. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Aki hagyja magát sodortatni a könnyű élet útján, és nincs bátorsága ahhoz, hogy elinduljon a Jézus által mutatott úton, szomorú jövő elé néz. Az evangélium erről is említést tesz. Jézus beszél azoknak a fájdalmáról is, akik kívül maradnak. Nem lesz majd elég vallási hovatartozásunkra hivatkozni, egyfajta hagyományos kereszténységgel megelégedve. Hiába mondanánk, hisz előtted ettünk, az üdvösség senkinek sem jár automatikusan. Kegyetlen érzés lesz, ha azt halljuk majd. Nem ismerlek benneteket, nem tudom, honnan vagytok. Akkor csak magány lesz, kétségbeesés, a kapcsolatok teljes hiánya és az égető lelkiismeret fordalás, hogy megvolt a lehetőségünk arra, hogy szeressünk, de többé nem vagyunk képesek rá. Nem fogjuk látni gyötrődésünk végét sem, mert sohasem lesz vége. Sírás lesz és fogcsikorgatás. Jézus figyelmeztet bennünket, mert a javunkat akarja. Nem ő az, aki becsukja előttünk az ajtót, hanem mi zárkozunk magunkba szeretete elől. Ő pedig tiszteletben tartja a szabadságunkat. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Ahogy a tágas kapu a pusztulásba visz, úgy a szűk kapu mögött az igazi boldogság tárul fel. Minden tél után eljön a tavasz. Valóban, készségesen kell megélnünk a lemondást, amint az evangélium kíván, és hordozni keresztünket nap mint nap. Ha tudunk szeretettel szenvedni, Jézussal egyesülve, aki minden fájdalmunkat magára vette, akkor megtapasztalunk egyfajta elővételezett mennyországot. Így történt ez Gáborral is, aki egy per utolsó tárgyalására indult, amely azért az ember ellen folyt, aki 4 évvel korábban édesapja halálát okozta. Az ítélethozatal úgy látszott, hogy a baleset okozója és családtagjai nagyon megtörtek. Szerettem volna legyőzni gőgömet, hogy ne tartson vissza, és oda tudjak menni a férfihez, hogy kifejezzem együttérzésemet, mondta Gábor. Nővére válaszol. Nekik kellene bocsánatot kérniük, nem nekünk. Gábornak azonban sikerült őt meggyőznie, és együtt mentek oda az ellenséges családhoz. Remélem, megkönnyebbülést jelent önnek, ha tudja, hogy semmi harag nincs bennem ön iránt. Kezet fogtak. Boldogság töltött el, mert éltem a lehetőséggel, hogy saját fájdalmamról elfelejtkezve a másik szenvedését nézzem.

annak okáért, akik Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek jót cselekedvén. 1 Péter 4.19. Textusunkból az is kitűnik, hogy az Úr hajlandó lelkedet oltalmazni és arról gondoskodni. Ha nem így lenne, akkor nem figyelmeztetne, hogy lelkünket ajánljuk az ő oltalmába. Kész és hajlandó annak a lelkére vigyázni, aki nevéért és igéjéért szenved. Dávid erről énekelt a Zsoltár 34-ben. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik. 23. vers. Nem fog egyetlen bűnös sem, aki lelkét Isten oltalmába ajánlja, elutasítani. Mind megtapasztalják, hogy az Úr kész és hajlandó lelkükkel törődni. Ó, mondod, bárcsak el tudnám ezt hinni, akkor megszabadulnék minden félelemtől, Isten bilincseiben érezném magamat. Vallást tettem nevéről, de nem jutottam el arra a hitre, hogy Isten hajlandó lelkemet védeni és oltalmazni. Ezért félek, ha próbatétel jön, el fogom veszíteni vagyonomat és lelkemet. Nos, lélek, ezek miatt aggódsz? Ne aggódj, figyelj csak textusunkra. Annak okáért, akik Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. Ezek Isten szavai. Ezek Krisztus szavai és a Szentlélek kérése. Amikor ezeket a szavakat olvasod, légy arról meggyőződve, hogy az Atya, a Fiú és Szentlélek Isten együtt és külön is hallja, amit mondasz. Így szólnak hozzád. Szegény bűnös, akit elnyomnak és szorongatnak ebben a világban. Mivel kiállsz a nevemért, bízd rám lelkedet. Add lelkedet nekem. Hajlandó vagyok lelkedet megőrizni, de akkor légy te is hajlandó magadat megőrizni. Bízd magadat rám, és higgy igémben.

előttünk jártak a Krisztus felé vezető úton. A katolikus egyház szentjei és ünnepei. Augusztus 4-e a katolikus naptárban viennai Szent János Mária áldozópap ünnepe. Viennai Szent János Lyon mellett született 1786-ban. Szülei egyszerű földművesek voltak. Édesanyja Isten szolgálatára nevelte, de a francia forradalom, majd az anyagi nehézségek lehetetlenné tették tanítatását. Földműves munkát végzett, de hővágya az volt, hogy pap lehessen. 19 éves korában sikerült iskolába kerülnie, de igen sokat küzdött a tanulással. A szemináriumban a fogyatékos latin tudása miatt nehezen végezte tanulmányait. 29 éves korában pappá szentelték, káplán lett, majd árcplébánosa. A vallástalan falut néhány év alatt megváltoztatta, híre bejárta az egész országot. Nagyra értékelték őt, mint gyontatót, a hívek mindenfelől sereglettek hozzá, és tanácsait szent tisztelettel fogadták. Súlyos kísértések és testi fájdalmak gyötörték, mégis mindig mindenkinek szeretettel állt szolgálatára. Az eukarisztikus Jézus volt életének középpontja. 74 éves korában halt meg 1859. augusztus 4-én. 11. Pius pápa avatta szentté 1925-ben, és tette meg a plébánosok és lelkipásztorok védőszentjévé. Viennai Szent János ember szeretete és szociális érzéke legendás volt a maga korában. Amikor közölték vele a hírt, hogy érdemeit a világi hatóság is méltányolja rövidesen, a becsületrend lovagjává avatják, és megkapja vele járó keresztet is, a következőket kérdezte. A kereszttel jár valami fizetség is? Jelent ez a pénz valamit a szegényeimnek? Amikor megtudta, hogy ez csak tiszteletbeli kitüntetés, kissé csalódottan így válaszolt. Ha ez így van, és a szegényeknek mit sem várhatnak ettől, kérem mondják meg a császárnak, hogy nem vehetem hasznát.

augusztus 5-e Havas Boldogasszony napja, Szűz Mária római főtemplomának felszentelésének ünnepe. A Szent Szűz római főtemplomának, a Santa Maria Maggiore bazilikának szentelési évfordulója. A legenda szerint a 4. században Liberius pápa idején az örökvárosban egy János nevű gazdag patricius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat a Szent Szűznek ajánlják fel. A Szent Szűz álomban megjelent a házaspárnak, és tudtukra adta, hogy azon a helyen, amelyet másnap hó fog borítani, templomot emeljenek tiszteletére. A szűzanyai szentélyét ezért Havas Boldogasszony bazilikának is nevezik. A felépített bazilikát harmadik Sixtus pápa díszítette remek mozaik képekkel annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyai méltóságát.

Augusztus 6-a Urunk színeváltozásának az ünnepe. A táborhegyi megdicsőülés ünnepét eredetileg csak a keleti keresztények ülték meg. A nyugati egyházban 3. Kallixtus pápa rendelte el hálaünnepül annak emlékére, hogy Hunyadi János és Kapisztrán Szent János vezetésével a magyar seregek 1456-ban Nándorfehérvárnál győzelmet arattak a törökök felett. Ennek emlékét hirdeti az egész világon a déli harangszó. Jézus megdicsőülésének a helye a régi hagyomány szerint a táborhegye volt. Ide ment fel 3 tanítványával, Péterrel, Jakabbal és Jánossal.

Szent II. Sixtus pápát és vértanút ünnepli a katolikus egyház augusztus 27-én. Augusztus 7-én. Sixtust 257-ben szentelték Róma püspökévé. Valerianus császár üldözése alatt, halálbüntetés terhe alatt tilos volt a keresztényeknek halottaik sírjánál összegyűlni. 258. augusztus 6-án Sixtus pápát 4 diakonusával együtt elfogták a Calixtus katakombában, és ott, ahol a szentmisét végezte, vértanú halált szenvedett. Fődiakonusával, Szent Lőrinccel együtt a 3. század legtiszteltebb vértanúja. Előttünk jártak a Krisztus felé vezető úton. A katolikus egyház szentjei és ünnepei.

Kedves hallgatóink, Kipke Tamás jegyzetét tolmácsolom önöknek, amelynek a címe Rossz hírek. Újságírást tanuló fiataloknak tettem fel nemrégiben a kérdést. Mi a rossz hír? Lehangolóak voltak a válaszok.

alkalmazásának módjától jó vagy rossz. Az a hír rossz, amelyből nem derül ki egyértelműen, hogy ki, hol, mikor, hogyan és miért mit csinál. Tudták ők ezt, hiszen tanulták, de még nem vált vérükké. Az első reflexük a civil emberé volt, és nem az újságírójé. Ha már szakembernek mondhatják majd magukat, ez remélhetőleg nem igen esik majd meg velük. A tisztességes és hozzáértő újságíró számára ugyanis a hír tényleg szent, függetlenül attól, hogy a tartalma milyen érzéseket vált ki belőle. Ő nem tévezheti össze az újságot az emlékkönyvvel, ahova csak szép dolgokat illik írni. A szakma elemi tisztessége azt kívánja, hogy a legrosszabb hírt is, ha az adott olvasóközösség számára fontos információt hordoz, természetesen tisztességesen megfogalmazva és hitelességét ellenőrizve, közre kell adni. Vajon hihetünk-e olyan újságoknak, amelyek csupa lelkünknek kellemes hírrel próbálnak kedveskedni nekünk? De épp így azoknak sem, amelyek csak is bűntényekkel és botrányokkal traktálnak. Ezek egyike sem informálni, hanem a maga felfogása szerint szórakoztatni akar. Hogy egy sajtóorgánum hitelese, tájékoztatásában megbízhatunk-e, azt nem utolsó sorban annak alapján dönthetjük el. Közöleg kellemetlen híreket, információkat? Az angol BBC rádió a II. Világháború alatt kínos gonddal hírt adott a brit csapatok minden vereségéről. Azt vallották, hogy ha majd lesznek győzelmek, akkor a hallgatók azokat a híreket is el fogják hinni, mert tudják, vereség esetén ez a rádió vereségről beszélne. Tudnunk kell, ez nem csak újságokra, rádióadókra érvényes, hanem minden közösségre, szervezetre és minden emberre is. Aki már beismerte előttünk tévedését, az inkább nőtt, mint kisebbedett a szemünkbe. Valljuk meg, bennünket, keresztényeket is megkísért olykor a gondolat, hogy ne adjunk puskaport az egyházakra, a lövöldözőknek, és megpróbáljuk elhallgatni magunkkal kapcsolatban azt, ami kínos, netán botrányos. Csak hogy gondoltunk-e arra, hogyha eközben hitelünket veszítjük, nem fogják elhinni nekünk a jó híreket? Talán még az örömhírt sem.

Végezetül egy Bruno Ferrero történettel zárjuk a mai műsort. A történet így szól. Egy róka, miközben napkeltekor a saját árnyékát bámulta, azt mondta: ma ebédre megeszem egy egész tevét. Egész délelőtt teve után kutatott. Délben azonban az árnyékát látva azt mondta: talán egy egér is megteszi.

kedves hallgatóink, abban a reményben búcsúzom önöktől, hogy az eltelt 41 néhány percet nagyon kellemesen töltöttük együtt. Én további jó napot kívánok önöknek, és Isten áldását minden tevékenységükre, gondolatukra, imájukra. A viszonthallásra, Miklós Györgyöt hallották.

0: aranyszalagtárovatunkat sugároztuk, a 2004. augusztus 2-ai keresztény életműsorunkat hallottuk újra, amelyet Miklós György szerkesztett.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

műsorunk folytatásában a Szentgellét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből névsor a vízözön előtt című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatárs,

0: sorsa, Fejsmit Mária.
1: Névsor a vízözön előtt. Olvasom Mózes első könyve 5. részének 1-32-ig, valamint 6. részének 1-4-ig terjedő verseit. Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten megteremtette az embert, Istenhez hasonlóvá alkotta. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket teremtésük napján. Ádám 130 éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga kép mására, és elnevezte Sétnek. Sét születése után Ádám 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Ádám teljes életkora tehát 930 év volt, amikor meghalt. Sét 150 éves volt, amikor Enóst nemzette. Enós születése után Sét 807 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Sét teljes életkora tehát 912 év volt, amikor meghalt. Enós 90 éves volt, amikor Kénánt nemzette. Kénán születése után Enós 815 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Enós teljes életkora tehát 905 év volt, amikor meghalt. Kénán 70 éves volt, amikor Mahalalélt nemzette. Mahalalél születése után Kénán 840 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Kénán teljes életkora tehát 910 év volt, amikor meghalt. Mahalalél 65 éves volt, amikor Jeredet nemzette. Jered születése után Mahalalél 830 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Mahalalél teljes életkora tehát 895 év volt, amikor meghalt. Jered 162 éves volt, amikor Énokot nemzette. Énok születése után Jered 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Jered teljes életkora tehát 962 év volt, amikor meghalt. Énok 65 éves volt, amikor Metuselahot nemzette. Énok az Istennel járt, Metuselah születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énok teljes életkora tehát 365 év volt. Metuselah 187 éves volt, amikor Lámeket nemzette. Lámek születése után Metuselah 782 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Metuselah teljes életkora tehát 969 év volt, amikor meghalt. Lámek 182 éves volt, amikor fiút nemzett. Noénak nevezte el, és ezt mondta. Ő vigasztal meg bennünket, kezünk fáradtságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr. Noé születése után Lámek 595 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Lámek teljes életkora tehát 777 év volt, amikor meghalt. Noé 500 éves volt, amikor fiakat nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiválasztottak maguknak. Akkor ezt mondta az Úr: ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora 120 esztendő. Abban az időben, amikor az Isten fiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermeket szültek nekik, sőt, még azután is óriások éltek a földön. Ők voltak az ősidők, nagy hírű vitézei. Eddig a felolvasott íge. Megérteném, ha most többen csodálkoznának. Mire jó ezt még elolvasni is, ezt a különös, szinte hátborzongató töredéket az Isten fiakról és óriásokról. Megvallom, megkísértett engem is, hogy kihagyjam, egyszerűen átugorjam, mintha benne se lenne a Bibliában. Hiszen nem egy ige hirdető, aki az őstörténet alapján sorozatos ige szolgálatokat végzett, valóban ezt tette. Kihagyta. Mondom, már-már ezt a könnyebb megoldást választottam én is, amikor feleségemtől egy gyönyörű képes folyóiratot kaptam, amely elejétől végig a dél-amerikai ásatások képeit tartalmazta. A tolték, azték, zapoték és maja piramisok és templomok képeit. Szinte megbűvölve nézegettem egy egész estén át a teotihuacani fellegvár tollas kígyójának grandiózus képét, az ókori Tula esthajnal csillag templomának tetején áldogáló négy óriási atlantiszi figurát és az Uxmali kormányzó palotájának óriás frízeit. Megcsapott az elsüllyedt kultúrák titokzatos levegője, és szinte áhítathoz hasonló, mély tisztelettel töltött el. Akkor arra gondoltam, a Bibliának ezt az oldalát nem illeti-e meg ugyanaz az áhítat és tisztelet, hiszen végtelen idők távlatából hoz üzenetet. Az emberiség bölcsőjének első lakóiról akar valamit mondani, és ha ma már nem is értjük világosan az üzenetét, legalább egyszer életünkben álljunk meg előtte olyan tisztelettel, mintha a Keopsz piramis előtt állanánk. Hiszen arról sem tudunk mindent, sőt, nagyon is keveset. De aki egyszer megállt a tövében, legalább megkísérelte, hogy beszámoljon barátainak a benyomásairól. Engedjék meg, hogy ilyen beszámolót mondjak most, mit éreztem, mi sejlett fel bennem, amikor egy késő este újra és újra elolvastam Mózes első könyvének 5. fejezetét, ezt a különös névsort, és a 6. rész mitikus első verseit. Az első, amire rájöttem a névsor tanulmányozása közben, hogy ez nem exakt történetírás, nem történelmileg igazolható ezredéves családfa, hanem mint eddig is bölcsönkre vésett üzenet, profécia. De mi az üzenete számunkra? Valamit üzen, hiszen azért került bele az írásba, kihagyhatatlanul. Nekem ilyen üzenetek érkeztek. Egyszer az ember idejének hajnalán, az ember bölcsőjéből kicsordult az emberpatak, és egyre szélesedve ember folyóvá, szinte embertengerré vált, emberiségé. De ha visszamerünk, és tudunk nézni vagy gondolni bölcsőnkre, és ezt a különös névsort olvassuk, lehetetlen, hogy eszünkbe ne jusson. De hiszen mindnyájan testvérek vagyunk, ember testvérek. Talán még soha nem éltem át úgy ezt a szót, mint ennek az ősi névsornak olvasásakor. Eszembe jutott egy hívő orvosbarátom sóhajtása egy nagyon hideg téli délelőttön, amikor ott ült előttem, és megkérdeztem tőle, hogy miért olyan levert és szomorú. Meglepetésemre ezt mondta. Milyen sokan fáznak most a világon, éheznek és fáznak, amíg mi itt ülünk jól lakottan és meleg szobában. Nem mondta, de tudom, így gondolta, fáznak és éheznek a testvéreim, ember testvéreim. Igen, erre az egész glóbuszt átölelő érzésre és megrendülésre késztetett ez a névsor. Összetartozunk, valahogy egy soha nem érzett élménnyel lettem gazdagabb, emberiség élményem volt. Aztán az agyamon túl a szívemig hatolt az ősi szöveg monotóniája, mint valami elfelejtett, szent liturgia hömpölygése. Született, élt, nemzett, azután meghalt. Született, élt, nemzett, azután meghalt. 10 közül 8-ról nincs is más feljegyezve, csak ennyi, és mégis egy-egy láncszemmé váltak az emberiségben. A faj sajátosságait magukkal hozták, aztán továbbadták. Arra kellett gondolnom, nincs értelmetlen élet, csak meg nem értett élet van. Petrovics Istvánra gondoltam, a felvidéki egyszerű emberre, és Hrúz Máriára, akik egy mészárszéket nyitottak, majd egy kis kocsmát Kőrös főn. Lehet, rajtuk is átsuhant a gondolat, mint olyan sok emberen élete alatt, hogy miért is élek én. Kis, ismeretlen emberkék, parányi fodrok a hömpögő emberfolyam felszínén. Aztán született egy fiúk, akit mi így ismerünk, Petőfi Sándor. A kiválasztott népre gondoltam, ahol az idők beteljesedéséig minden anya, amikor fiút szült, arra gondolt, hát ha ő lesz a messiás. És egy fiatal zsidó leányra, Mirjámra, Máriára, aki megszülte elsőszülött gyermekét, és Jézusnak nevezte. Akkor este, amikor így néztem az ősi szöveget, szinte megrendült áhítattal végtelen egységben éreztem és láttam az egész emberiséget, mint valami megbonthatatlan szövedéket, amelyből senki sem hiányozhat, mert csak így van értelme az egésznek. Aztán a névsor évszámai állítottak meg és kényszerítettek gondolkodásra. Több száz évig élt mindegyik. Megnéztem a legjobb kommentárokat, amelyek rendelkezésemre állnak. A különböző feltételezéseket. Van tudós, aki azt állítja, hogy ezek nem egyes emberek évszámai, hanem egy-egy törzs életének ideje. A név a törzs fejének neve csupán. Vannak tudósok, akik fölvetik a kérdést. Ugyan, mit tudunk mi az emberiség hajnaláról? Miért ne élhettek volna akkoriban tovább az emberek, mint ma? Megvallom, arra gondoltam, 100 év vagy több száz év, lényegében mindegy. Az ő életüknek is volt határa, születtek, éltek, nemzettek és meghaltak, és nem éltek hiába. Életüknek valamilyen értelme volt. Minél többször olvastam el a 10 ős atyanév sorát, annál inkább tudatossá vált bennem egy különös statisztika. 8-2. 8-ról csak ennyit tudunk, hogy született, élt, nemzett, meghalt. 2-ről többet. Talán ez az örök arány? 8-2. Két embernek különös küldetése és szerepe volt. De ez a 2 nem élhetett volna a többi 8 nélkül. Az egyik Énok. Egész lénye a róla feljegyzett néhány sorba, mint egy titokzatos fátyolba van burkolva. 365 évig élt. Ó, ha ismernénk ennek az egy év napjainak megfelelő számnak az akkori titokzatos jelentését. Ő a 7. a névsorban. Azt tudjuk, hogy ez az ősi keleti népeknél a szent szám volt. Vele kapcsolatban ez a misztikus megjegyzés áll. Énok az Istennel járt. Azért nyer különös jelentőséget ez a kifejezés, hogy Istennel járt, mert a mózesi könyv a továbbiakban így fejezi ki, Isten előtt járt. Járj én előttem, és légy fedhetetlen, mondja Isten Ábrahámnak, Mózes első könyve 17. részének első versében. Ugyanezt mondja Jákob Izrael, amikor megáldja Józsefet, az Isten, aki előtt jártak az őseim, Ábrahám és Izsák. Csak Noéval kapcsolatban olvassuk ismét ezt a titokzatos kifejezést, hogy Istennel járt Noé. Nem tudom, és megmagyarázni sem tudom, mit jelenthetett ez az Istennel járás. Csak sejtem, hogy valami nagy és titokzatos egységet, valami általunk talán már meg sem élhető unió misztikát, de a statisztika üzenetét értem, 8-2. Amíg ezen gondolkozva kezemben tartottam az ősi szöveget, így vigasztalt ez a statisztika, hogy az Istennel járás, ha mai módon is, nem tömegcikk. Kevesek, a kevesebbek ritka adománya. Azoké, akikkel maga Isten akar járni. A páloké, akik valamiképpen így vallanak erről. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galatákhoz írott levél 2. részének 20. verse. Végül Bibliánk talán legmitikusabb néhány versét olvashatjuk Mózes első könyve 6. fejezetének elején. Kik lehetnek ezek az Isten fiak, akik összekeveredtek az emberek szép leányaival? A legtöbb ősszöveg magyarázó úgy véli, hogy itt a séti nemzetség, az Isten fiak nemzetsége, és a káini nemzetség, a keniták kóborló, majd város alapító népe, az emberibb nemzetség keveredett össze. De olyanok is vannak, akik az angyalok bukására gondolnak ezzel a szöveggel kapcsolatban. Hiszen ez kész mitológia, mondhatná valaki. Pedig csak mitikus. Hogy mi a különbség a mitológia és a Biblia mitikus történetei között? A görög mitológiában gyakorta előfordul az istenek és az emberek keveredése, például Zeus főistennek több gyereke is született földi anyától. A babilóniak is hallatlan büszkeséggel gondoltak a maguk félistenére, Gilgamesre. Ám ha a bibliai szöveg szűkszavú tudósítását olvassuk, fel kell, hogy tűnjön minden mitológiával szemben a következő. Szó sincs az Isten és az emberek keveredéséről, csak az Isten fiakról és az emberek leányairól. Nem bőbeszédű, inkább szűkszavú ez a pár sor. Nem büszkélkedés a történet, inkább szégyenről tudósít. Tüstént a következményéről beszél, a büntetésről. Isten a keveredés miatt leszállítja az életkort. Aztán még néhány sor az óriásokról. Ezekről később is hallunk a Bibliában. 5 Mózes 3.22, 4 Mózes 13.34. Talán egy különös, kihalt emberfajtáról lehet szó, akiről szinte minden ősi mitosz megemlékezik. Gondoljunk Nimródra, Gilgamesre, Magógra, Gigasra, vagy a küklopszokra, vagy később Góliátra. Vagy talán az ősködökbe veszett szuper emberekre emlékezik így a későbbi ember, hogy óriások? Ma talán így mondanánk, a nagy zsenik, a kiemelkedő vezér egyéniségek, a kozmonauták, vagy ha tetszik, a bitlesek, akik előtt leborulva sírt és zokogott egy új nemzedék. Vajon nem illik-e rájuk is, hogy akik elejétől fogva híresek voltak? Egy biztos az ősi szöveg szerint velük lezárul egy korszak, az özönvíz előtti. Amikor egy késő éjjel letettem kezemből ezt az igerészt, arra kellett gondolnom, hogy sok-sok ezer év múlva tudnak-e majd ennyit is rólunk, erről a korszakról, talán egy özöntűz előtti korszakról az akkori emberek? Lesz-e két név? Fennmarad-e legalább két név úgy, mint Énoké és Noéjé, akik Istennel jártak? Két ige vigasztalt, mielőtt eloltottam volna a villanyt. Az egyik Máté evangéliuma, 24. részének 35. verse. Ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. A másik János evangéliuma 14. részének 1-4 terjedő versei. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek, tudjátok, az útat is tudjátok. Íme mi is lehetünk Isten, az Úr elragadott Énókjai, Krisztus által.
0: A Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Népsor a vízözön előtt című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.
2: Az előző percekben rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária olvasott fel önöknek. Ébreszt öreggeli magazin műsorunk ezzel a végéhez érkezett, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, az ébresztő mai házigazdáját. A Zsoltárok könyve 136. fejezetének első versével búcsúzom. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Könnyű ébredést kívánok minden kedves hallgatónknak, és áldott szép vasárnapot. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Sok szeretettel köszöntöm a harangszorovat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a vasárnapi istentiszteletek rendjét közvetítem. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt hirdeti az igét, délután 6 órától Füstös Tóth Paul. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Beatrix prédikál. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József, délután 6 órától Batiz Andrea prédikál. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Batiz Andrea hirdeti az igét. A Hidelvei templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Szőlősi János tart istentiszteletet. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Lukács Róbert hirdeti az igét. Újalsóvároson délelőtt 10 órától Füstös Tóth Paul prédikál, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Beatrix. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László tart istentiszteletet. Kerekdombon délelőtt 10 és délután 6 órától Fazakas Csaba szolgál. Szamosfalván délelőtt 11 és délután 6 órától Pintek Márton tart istentiszteletet. Kölesföldön 9:30-tól Pintek Márton tart istentiszteletet. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Barta István prédikál. Tóvidéken délelőtt 10 órától Antal Mátyás hirdeti az igét. A Törökvágási templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor, délután 6 órától Nagy Eszter tart istentiszteletet. A Kolozsmonostori templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Gede Csongor szolgál. Százfenesen délelőtt 10 órától Máté István tart istentiszteletet. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás prédikál. Apahidán délelőtt 11 órától Adorjáni László szolgál.

Következzen a Római Katolikus Egyház vasárnapi miserendje. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától László Attila szolgál, Ferenc Egon József segédlelkész beiktatása lesz, 18 órától pedig a főtéri plébánia lelkészei celebrálják a misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától Ferenc Egon József szolgál, 9:30-tól román nyelvű szentmisét tartanak a jezsuita szerzetes papok. 19 órától egyetemisták szentmiséjét celebrálja Molnár Lehel. A ferencrendi templomban délelőtt 9 és 12 órától celebrálják a misét a ferences szerzetes papok. Követhető a kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban délelőtt 10:30-től Ferenc Antal szolgál. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban délelőtt 11 órától Székely Dénes tart szentmisét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt 10:30-től Vízi Zakariás hirdeti az igét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9:30-től Keresztes Olivér szolgál. A Szent István templomban Dunátúton 9:30-től Böjte Csongor szolgál.

az Unitárius Egyházban. A belvárosi templomban délelőtt 11 órától Rácz Mária szolgál. Az Írisztelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba hirdeti az igét. Monostoron délután 3 órától Rüszt Fogarasi Tibor tart istentiszteletet. Az Evangélikus Egyházban délelőtt 10 órától kerékgyártó Imola prédikál.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit augusztus 9-én vasárnap déli műsorunkban. Szabó Anitát hallják. A mai napon a Zsoltárok könyve 136. fejezetének első versével köszöntöm Önöket. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Hamarosan Isten tiszteletet sugárzunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a kolozsvárszamosfalvi református templomban. Ígét hirdett Péntek Márton lelkipásztor. 13:20-től vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugározzuk. A mai részben Ferenci Miklóssal beszélgetünk a Két világ színei és közös fényei című tárlatról, ami még a mai napon megtekinthető a Kolozsvári Művészeti Múzeumban, illetve Gyészabó Béla és Ferenci Júlia képzőművészekről. 14:15-kor versrovatunkban Kozma László Minden csönded az enyém című költeményét hallgatjuk meg. 14:25-kor Nagy Ibolya a zenélőköntös komoly zenei műsorával jelentkezünk. A Mozartot kóstolgató sorozatunk negyedik részében olyan hangnemet járunk körül a zeneszerző életművében, amely a harmónia és természetesség fészke. A zenélőköntös példáiból ráérezhetünk arra, hogy az F-dur színpadi, egyházi és kamarazenei megnyilvánulásainak mi a közös gyökere. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címen, a 0264 441 968-as telefonszámon vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Isten tisztelet következik, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár-Szamosfalvi Református Egyházközségben, ígét hirdett Péntek Márton lelkipásztor.

Imádkozzunk, testvéreim! A mi segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket el jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.

Énekeljük, kedves testvéreim, kezdő énekül a 168. ének első verszakát. A 168. ének így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk!

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, a második rész 1-10-ig terjedő verseiben a következőképpen. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük továbbá, kedves testvéreim, a 391. éneket. Énekeskönyvünk 391. éneke, melynek mind az öt verszakát énekeljük, így kezdődik. Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem!

Imádkozzunk, testvéreim! Örökké való Isten, Atyánk Jézus Krisztus által eljöttünk szent házadba, templomodba, e gyülekezet közösségébe, és itt most megállunk felséges szent színed előtt. Jöttünk, mert kívánkozott a mi lelkünk te hozzád. Jöttünk, mert lelked elindított, és szívünkben megújult megváltónk hívó szava. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Jöttünk, és itt vagyunk. Elhoztuk életünket, hálánkat, kéréseinket, és szeretteink a ránk bízottak háláját és kéréseit. Arra kérünk, légy közel hozzánk, Istenünk, hogy dicsőíthessünk téged, hogy hálát adhassunk életünkért és mindenért, amit nekünk adtál, az igyekezetért, amellyel arra indítottál, hogy megjelenjünk itt a te szent színed előtt. Kérünk, szenteld meg ezt a vasárnapot is, hogy ez az egész mai nap a te dicsőségedre és tiszteletedre szolgálhasson. Magasztalunk téged a földi és mennyei seregekkel, mert tőled jön életünk megtartása, megújítása és megváltása. Add, hogy téged úgy ismerjünk meg, mint gondviselő atyát, aki nem hagysz minket magunkra, hanem gondoskodsz rólunk és szeretteinkről. Add, hogy úgy tapasztaljunk meg, mint egyszülött fiút, akit megfeszítettek azért, hogy nekünk életünk legyen, aki közöttünk élt, hogy mi benne élhessünk, aki győzött, hogy még a halál se árthasson nekünk. Add, hogy úgy tapasztaljunk meg, mint Szentlélek Istent, aki érthetővé teszi számunkra a mennyei szót, aki bennünk lakozik, hogy senki és semmi el ne tudjon minket szakítani tőled és az örökké valóságtól. Kérünk, tégy minket alkalmasakká az evangélium meghallgatására, megértésére és befogadására. Segíts meg minket, hogy úgy tudjuk fogadni most is szent ígédet és annak üzenetét, hogy a számunkra bátorítás, bíztatás és vigasztalás lehessen. Taníts minket jobban bízni benned, erősebben hinni, és még igazabban élni, hogy még inkább rá tudjuk bízni magunkat és szeretteinket. Segíts bennünket elfogadni nem csak a jót, hanem a veszteségeket is, azzal a hittel a szíveinkben, hogy te a rosszból is jót tudsz kihozni. Te mindent a javunkra tudsz fordítani. Segíts minket átadni magunkat neked, a te jó, kedves és tökéletes akaratodnak, ami Urunkért, a te szent fiadért, hallgass meg minket, most és mindörökké. Amen. Isten ígének hirdetésére és hallgatására készülve, énekeljük el a 400B jelzésű ének első, második és harmadik verszakait. A 400B jelzésű énekünk, melynek az első három verszakát énekeljük, így kezdődik. Légy csendes szívvel és békével, életednek Istenében.

Szeretett atyám fiai, olvasom Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, a második rész 8-tól 10-ig terjedő verseiben. Hogy a megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, kélek hallgassátok meg figyelemmel, és keresztjénekhez illő lelki alázatossággal. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ez Isten igéje. Keresztény testvéreim, az efézusi levél kulcsszava a kegyelem. És a lekcióban elhangzott versek témája Isten hatalmának, irgalmasságának a tettei Jézus Krisztusban. Isten mérhetetlen hatalma a hívőkön abban is megnyilvánul, hogy a Krisztusban hívők részesedhettek Uruknak a sorsában, és ez a mai ige központi üzenete számunkra. Textusunk tehát Jézus és a benne hívők kapcsolatára irányítja, összpontosítja a figyelmünket, mely kapcsolat mindenre kiterjedően meghatározza a hívők identitását. Napjainkban egyre többet lehet hallani az identitásról, hogy az mennyire fontos vállalni és megőrizni, mert identitásunk életre szóló, és nem szabad lecserélni, mint egy ruhát. Szó esik a nemzeti identitásról. Arról, hogy minket, magyarokat, mi tesz mássá, különlegessé a többi nép között. Mi az, ami csupán csak ránk jellemző? És mit őrzünk mi akkor, amikor a magyarságunkat őrizzük. De ugyanígy foglalkoztat

minket az is, hogy mi teszi a mi családjainkat mássá, egyedibbé, különlegesebbé minden más családnál. Ha visszagondolunk eddigi életünkre, fiatal korunktól kezdve igyekeztünk kialakítani a magunk számára egyféle identitást, hogy ki vagyok én, hová tartozom. És ezt az identitás fejezi ki az ember a maga öltözködésével, beszéd stílusával és sok más dologgal is. A mai igénk úgy szintén az identitással foglalkozik, mégpedig a keresztény, a hívő ember identitásával. Kik vagyunk mi, hívő keresztény emberek? Miben vagyunk mások, mint a pogányok vagy a nem keresztények? Összehasonlítjuk magunkat másokkal, és aztán levonjuk a következtetést. Azt mondjuk, hogy ők olyanok, mi pedig ilyenek vagyunk. De egyáltalán nem biztos az, hogy egy ilyen összehasonlításból olyan jól jönnénk ki. Az, hogy kik vagyunk mi, hívő keresztények, az ígéből derül ki igazán. A mai íge szakasz, ha figyeltétek, azzal kezdődik, hogy kik voltunk, és ez nagyon lényeges. Ha nem tudjuk, hogy kik voltunk Isten nélkül, azt sem fogjuk tudni, hogy kik vagyunk vele együtt. Ha nem látjuk, hogy honnan jöttünk, azt sem látjuk, hogy most hol vagyunk és merre tartunk. Ahhoz, hogy tudjam, ki vagyok, először tudnom kell, hogy ki voltam. Szembe kell néznem korábbi életemmel és tetteimmel, cselekedeteimmel, de őszintén és igazán mindenféle szépítgetés nélkül. És a múlt, az én múltam és az efézusi hívők múltja nem egy igazán fényes múlt. Mit ír Pál apostol? Hogy mi mind a levegő fejedelméhez igazodtunk. Az efézusi hívek halottak voltak. Egy gonosz hatalom lelke munkálkodott bennük, és teljes mértékben ki voltak szolgáltatva ösztöneiknek. Az ókoriak azt hitték, hogy a föld és a hold közötti térség tele van gonosz és ártó szellemekkel. Fennebb a jó akaratú szellemek vannak, de az alsó régiókban démonok tanyáznak. És ezek nem csak a földi életben ártanak az embereknek, hanem ártani tudnak haláluk után is. Útjukba állnak, és megakadályozzák abban, hogy a lélek a mennyekbe juthasson. Ezekkel az ártó szellemekkel számolni kellett. Mi ma természetesen nem hiszünk ilyesmiben, de vajon a horoszkópban sem, a rontásban sem? Igen, mi már nem hiszünk abban, hogy a levegőben ártó démonok vannak, de azért némelykor ugyanúgy félünk, szorongunk, mint az efézusbeliek, akik hittek abban, hogy mindenütt, mindenhol démonok rebdesnek. Nos, ezeket az ártó, ránk eselkedő, láthatatlan, de annál veszélyesebb erőket ma baktériumoknak, vírusoknak nevezzük. És ezek ugye mindenütt ott vannak, a szobánkban, a kézfogásainkban, az öleléseinkben, és ez állandó félelemmel tölt el bennünket. Ki is voltam én? Egy szorongó, rettegésben élő ember. Olyan, aki sokszor úgy éreztem, hogy magamra hagytak. Aztán azt is mondja Pál, hogy kívánságaink, vágyaink, ösztöneink szerint éltünk.
Szolgái voltunk mindezeknek, és ezt mi tudtuk is magunkról. Tudtuk, hogy ez vagy az a vágy, vagy tisztátalan érzés nem vezet bennünket a jóra, és mégsem tudtunk ellenállni. Ugyan felismertük a jót, meg is volt bennünk az akarat, hogy megtegyük, de nem volt hozzá elég erőnk, és azt tettük, amit nem akartunk, a rosszat. Hát nem kétségbe ejtő ez a helyzet, hogy tudom, mi a jó, és mégsem azt cselekszem, hanem a rosszat. Nos, ígénk erről az álláspontról, erről az állapotról azt mondja, hogy bűnben jártunk. És ez nem azt jelenti, hogy néha tévedtünk, hanem azt, hogy benne voltunk, benne éltünk a bűnben. Nem tudtunk parancsolni magunknak. Vágyaink, ösztöneink, hajlamaink újra és újra erősebbeknek bizonyultak. Ígény pedig nem szépít a valóságon. Azt mondja, hogy halottak voltunk. Ezek az erők, ezek a vágyak, ezek a kívánságok azt tették velünk, amit éppen csak akartak. Leírását annak, hogy kik voltunk, azzal zárja Pál, hogy a harag fiai voltunk. Mint a többiek, mint a legtöbb ember, mint azok, akik mindenért és mindenkire haragszanak. Az időjárásra, a melegre, a szárasságra, a körülményekre, és sajnos Istenre. Szívük mélyén még hitetlenül is. Hát ilyenek voltunk, szorongó, félelemben élő, magunknak parancsolni nem tudó, állandóan panaszkodó és elégedetlenkedő emberek. Nem szépít az ége. Mi se próbáljuk ezt tenni, halott emberek voltunk. És ebben a reménytelen helyzetben aztán valami olyan történt, amire logikusan nem lehetett volna számítani. Mert logikus az lett volna, hogy az Efézus béli hívek is Isten haragja alatt maradjanak, mint a többiek, de Isten szeretettel és írgalommal fordult feléjük. Ez a nem várt isteni válasz megtörte a bűn zsoldja a halál kérlelhetetlen determinizmusát. Egyébként Isten szeretete az Ószövetségben is akkor mutatkozott meg leginkább, amikor Istennek minden oka meglett volna arra, hogy kitöltse az ő haragját bűnös népére. A gazdag irgalmasság emlékeztet a nagy kegyelmű Istenre minket. De Krisztus halott volt. Krisztus is halott volt, írja Pál. Ám őt Isten feltámasztotta. Isten irgalmas válaszában döntő szerepe van Krisztusnak, akit feltámasztott a halálból, és a maga jobbjára ültetett. Krisztus, ami Urunk, minden erőnél és hatalomnál nagyobb. A keresztény ember pedig benne hisz, és ez azt jelenti, hogy ő vele együtt Isten minket is életre keltett, feltámasztott. A feltámadásról, az üdvösségről egyesek azt szokták gondolni, hogy az majd valamikor a távoli időben fog velünk megtörténni, vagy a halálunk után. Itt viszont azt olvassuk, hogy feltámadásunk, üdvösségünk már megtörtént. Nos, az ígének ezt a különös üzenetét, hogy azok, akik Krisztusban hisznek, már feltámadtak, már a mennyben vannak, értsük úgy, hogy amit Isten megígért, azt mi kész ténynek vehetjük. Ha ő azt mondja, hogy üdvösséget ajándékoz nekünk, azt mi úgy vehetjük, hogy az már meg is történt, hogy az már élő valóság.
És ha mi ezt valóságnak vesszük, akkor az felszabadít minket. Az apostol kétszer is hangsúlyozza, hogy az üdvösség hit által van, és Istennek az ajándéka, úgy, ahogy maga a hit is isteni ajándék. A hit nem azt jelenti, hogy én elképzelhetőnek tartom azt, hogy Isten létezik, hanem bizalom. Bizalom Istenben. Mit mond az íge? Halottak voltatok, a harag fiai voltatok, de Isten szeretett titeket. Éppen azért szeretett, mert ti halottak voltatok. Azért fordult irgalommal felétek, mert annyira tehetetlenek és kétségbe esettek voltatok. Hát nem felszabadító, hogy Istennek a szeretetéért, az ő kegyelméért nem kell nekem gyarló, esendő, bűnös embernek megküzdenem. Azért én tenni semmit nem tudok, de nem is kell tennem. Ahogy a megszületendő gyermek nem tud semmit tenni azért, hogy szeressék, de nem is kell tennie semmit, mert amúgy is szeretik. Vártak rá, készültek az érkezésére, és szeretik. Szeretjük a gyermekeinket, mert a világon vannak, mert ők a miénkek. Lehet, hogy még mindig gondozásunkra szorultak, lehet, hogy még mindig szükségük van ránk, de mi szeretjük. És valahogy így szeret minket az Atya. Ki nem érdelmetően, feltételek nélkül, és mi hívő emberek ennek az ingyen való kegyelemnek köszönhetően vagyunk és élünk. Az üdvösség tehát Isten ajándéka, és az ő kegyelméből van. De hát nem is jöhet máshonnan, mint Istentől magától. És hallottuk, hogy Isten alkotása vagyunk, ő pedig jó cselekedetekre teremtette a hívőket. Az efézusi hívők korábban bűnben jártak, halottak voltak. Most pedig életre keltve és feltámaszva a jó cselekedetekben járnak. A jó cselekedeteket is Isten készítette elő a hívők számára. Igen, a hívő ember Istennek egy olyan alkotása, akit Isten Krisztusban kifejezetten a jó cselekvésére teremtett, vagy teremtett újjá. Nos, az elhangzottak alapján elmondhatjuk, testvéreim, azt, hogy a Krisztusban hívő ember identitása így fogalmazható meg. A hívő ember félelemtől meggyötört, szorongó, vágyainak, ösztöneinek kiszolgáltatott ember volt. A jelenben viszont Isten szeretetét, kegyelmét átélő ember, aki szorongás helyett örvend Isten jelenlétének és az ő ajándékainak, és jó cselekedeteivel, melyekről tudja, hogy azokat is Isten készítette el számára, dicsőíti, magasztalja és áldja a mindenség urát. Fel kell ismernünk, hogy melyek azok a jó cselekedetek, és meg kell értenünk, hogy mi Istennek kedves és tökéletes akarata. Vajon ilyenek vagyunk? Mai hívő emberek? Esetleg nem indultunk el ma reggel is félelemmel és szorongással, hogy mit tartogat számunkra ez a mai nap? Talán szívünkben, lelkünkben haraggal ébredtünk. De most már hallottuk az ígét. Tudjuk, hogy mi a mi identitásunk. Tudjuk, hogy Isten feltétel nélkül szeret minket. Ezért most már nem szorongunk, Isten alkotásai vagyunk, fel vagyunk szabadítva arra, hogy a jót cselekedjük. Csak a jót. Csak is a jót. És nem akárhogyan, örömmel és derűsen.
az Atyaisten dicsőségére, Jézus Krisztusunk által, most és mindörökké. Amen. Isten ígének szavára válaszolva, énekeljük el a 471. ének első és második verszakait. A 471. ének így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán.

Mennybéli felséges Isten, köszönjük, hogy a Te ígéd szólt hozzánk. Mi kérdéseinkkel jöttünk, Te válaszodat adtad. Mi kétségeinket és félelmeinket hoztuk, Te közel jöttél és megszólítottál. Ma ismét kijelentetted, hogy Tiéd minden hatalom, menjen és földön. Tudtuk mi ezt eddig is, mégis jó ezt nekünk újra és újra hallani. Alázattal örvendünk, hogy ez az isteni hatalom lehajolt hozzánk, megtalált minket, megváltott és megújít bennünket. Nagy szükség van erre, mert túl sokat szorongunk. Tele vagyunk félelemmel, elhagyatottaknak érezzük magunkat ebben a mai világban. Megvalljuk előtted, hogy nincs elég erő bennünk a jónak megcselekvésére. Pedig tudjuk, hogy mi a jó. Tudjuk, hogy mit és hogyan kellene tenni. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. A szándék, az akarat megvan, és mégis gyakran azt tesszük, amit nem akarunk, a rosszat. Megvalljuk előtted azt is, hogy a harag fiai vagyunk. Sok mindenért túl hamar megharagszunk, de megbocsátani azt már nem tudunk. Hálát adunk, Urunk Istenünk, azért, hogy amit Te ígérsz nekünk, azt mi úgy vehetjük, hogy az már meg is történt. Hálásak vagyunk azért, hogy megváltó Urunkkal együtt életre keltettél, új életre. Feltámasztottál, és a Te mennyei világodba áthelyeztél minket vele együtt, ő általa. Köszönjük, hogy az üdvösség ingyen kegyelemből van, a Te mindenre elégséges kegyelmedből. Semmit nem kell tennünk azért, hogy szeress minket, és ez felszabadít és örömmel tölt el bennünket. Légy áldott, Urunk Istenünk, azért is, hogy jó cselekedetekre teremtettél minket, hogy ezeket előre el is készítetted számunkra. Tied a dicsőség minden jóért, amit nekünk tennünk lehet. Magasztalunk azért, hogy megérthettük, kik is vagyunk mi, akik hiszünk benned. Áldunk és magasztalunk azért, hogy a Te alkotásaid lehetünk, és áldunk azért is, hogy megszabadítasz bennünket szorongásainktól, félelmeinktől, és felszabadítasz a jó cselekvésére. Köszönjük, hogy soha nem hagytál el minket magunkra. Kérünk, hogy ígéreted szerint továbbra is légy benned bízó népednek őriző pásztora, kegyelmes gondviselője és megtartója. Gyógyíts meg a betegeket, adj vigasztalást a szenvedőknek és a gyászolóknak, hordozz minket karjaidban, oltalmazd meg minden gonosztól és minden káros szenvedétől, és segíts, hogy hozzád tudjuk vezetni a ránk bízott lelkeket, minél többeket, és a Te ígéd szerint éljünk. Ezért áld meg minket kegyelmedből, Jézus Krisztus által. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten színe előtt, elcsendesedve és magatokban imádkozva.

áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet áldozatos kéz szeretetébe ajánlom a perselyes adakozást. Adakozzanak a hívek, emlékezvén arra, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja Isten. Hirdetem továbbá, hogy a mai Isten tisztelet keretében emlékeznek meg gyászoló szerettei, immár csak néhai László János testvérünkről, akit az elmúlt hét keddi napján kísértünk el utolsó földi útjára. László János 1951. szeptember 17-én született, és ez esztendő augusztus 1-én hunyt el. 75 évet kapott az Úristentől ajándékba a földi életre, ebből 32 éven át élhetett boldog házasságban az ő társával, annak halála után pedig 21 évig özvegyen. Koporsója mellett a vígasztalás igéje Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből hangzott el a 6. rész 7-től 10-ig terjedő versei alapján. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratánja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annak okáért, amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel. Rá emlékezve a következő adományokat kaptuk. László János Levente fia 200 lejes adomány, Alb Zsuzsánna testvére 100 lejes adomány, Moldován Katalin testvére 150 lejes adomány, Molnár Ilona unokatestvére 100 lejes adomány, Molnár Gergely unokatestvére 100 lejes adomány, Bogendorfer Katalin unokatestvére 100 lejes adomány, Molnár Dojna unokatestvére 100 lejes adomány, Tarca Mónika unokája 150 lejes adomány, és Vér György unokatestvére 50 lejes adomány. Összesen a pénzadományok összege 1050 lej, mely összeget Isten iránti hálával kedves mindnyájuknak nagyon szépen megköszönünk gyülekezetünk nevében. Emléke legyen áldott, pihenése csendes, Isten nyugosztalja őt békességben. Amen. Hirdetem azt is, hogy folytatjuk az adománygyűjtést a parókia javítás munkálatainak a finanszírozására. Isten iránti hálával köszönjük az eddig már beérkezett adományokat. És emlékeztetem a testvéreket, hogyha Isten segít, ebben az évben is sor kerül a vakációs Biblia hétre a vallásóráskorú gyermekeink számára. Augusztus 17-e és 22-e között, valamint a torockói ifjúsági táborra az ifjak számára augusztus 23-a és 28-a között. Kérjük a jelenlévőket, hogy hordozzák imádságukban mindkét rendezvényünket. Agyhavonta egy lejt az Ágnusz Rádiónak. Ezzel a felkéréssel fordulok testvéreimhez. Tudjuk, hogy külön perselj van kitéve az Ágnusz Rádió számára.
Adományainkkal járuljunk mi is hozzá ahhoz, hogy Isten igéje az Ágnus Rádió szolgálata által eljuthasson azokhoz is, akik a gyülekezeti istentiszteletre a templomba időskoruk, gyengeségük vagy betegségük miatt nem tudnak eljönni. Adományaikat előre is Isten iránti hálával köszönjük. És hirdetem azt is, hogy Kolozsvári Egyház megyei nyílt nap lesz a 17. Kolozsvári Magyar Napokon. Helyszín a Hídelvei Református Egyházközség és a Református Kollégium szakiskolája. Időpont augusztus 19-e, szerdai nap, 10 órától áhítattal kezdődik ez a rendezvény. A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Hirdetéseink után hitünk megvallására készülve énekeljük el a 299. éneket. Énekeskönyvünk 299. éneke, melynek mind a 4 verszakát énekeljük, így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én.

Jöjjetek, testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény Anya Szentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva énekeljük el a 488. ének első verszakát. 488. énekünk így kezdődik. Áldásoddal megyünk innen.

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.

Az előzőekben istentiszteletet sugároztunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár-Szamosvalvi Református Egyházközségben. Ígét hirdetett Pintek Márton lelkipásztor.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat augusztus 9-én vasárnap déli műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. Ma a Zsoltárok könyve 136. fejezetének első versével köszöntöm Önöket. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon keresztül. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címen, a 0264 441 968-as telefonszámon vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Hamarosan felcsendül a jó hír, 13 óra 20 perctől pedig vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugározzuk, amelyben ma Ferenczi Miklóssal beszélgetünk a Két világ színei és közös fényei című tárlatról. Jó hír rovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Péntek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok.

0: Az, aki a jó magot veti, az emberfia, a szántóföld, a világ. Máté írása szerinti Szent Evangélium 13. részének 37. és 38. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: A következő percekben vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugározzuk. A mai részben Ferenczi Miklóssal beszélgetünk a Két világ színei és közös fényei című tárlatról, ami még a mai napon megtekinthető a Kolozsvári Művészeti Múzeumban, illetve Gyészabó Béla és Ferenczi Júlia képzőművészekről. A szerkesztő Ungvári Szende.
2: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit a mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban. A Kolozsvári Művészeti Múzeumban volt megtekinthető július 23-a és augusztus 9-e között, azaz még ma is látogatható, a Két világ színei és közös fényei című tárlat, amely Ferenc Júlia és G. Szabó Béla képzőművészek alkotásait mutatja be. A kiállítás kurátora Ferenc Miklós, aki G. Szabó Béla hagyatékának gondozója is. A mai vasárnapi beszélgetésben vele beszélgetek. A kiállításról, a két művész barátságáról, valamint arról, milyen volt közöttük felnőni. Ön személyesen is ugye közel állt mind a két művészhez. Milyen volt gyermekként közöttük felnőni?
1: Alig voltam 6 éves, amikor G. Szabót megismertem. Ferenc Júliát már nyilván korábban, mert nagynéném, aztán később nevelő anyám lett, amikor 1960-ban fölkerültem, de 1956-ban, akkor volt nagyapáméknak az 50 éves házassági évfordulójuk nyárát Szentbenedeken, ahol ő lévita tanító volt, és G. Szabó ezt megelőzőleg már a 40-es években nagyon sokat járt azon a vidéken, és rajzolt nagyapámnak vendégeként. Viszont én 1956-ban ismerem meg, amikor hazajön Kínából, részt vesz ezen a családi ünnepségen, és utána aztán, amikor 60-ban fölkerültem Kolozsvára, és a Bátori Gimnázium valamikor a piarista gimnázium volt, az én időmben 11-es számú középiskola volt, oda jártam, a Farkas utcában nőttem föl, egykori Betlen nemes kis palotának is lehetne mondani, ez pont középen van, a Farkas utcai templom, illetve a piarista gimnázium között, tehát ez számomra meghatározó volt gyermekként a Farkas utcába felnőni. Abban a műterem lakásban, ahol nevelő anyám Ferenc Júlia, illetve nevelő apám Furman Károly ötvös művészek éltek, és ahol tulajdonképpen 1939-ben megalakul a Barabás Miklós C, és sok képzőművész ott együtt rajzol, mert nagyon szép tágas is volt ez a műterem lakás, együtt rajzolnak, és akkor ismeri meg 1939-ben G. Szabó Júlia nénémet, Karcsi bácsit, ott hosszú ideig ebben a 8 szám alatti lakásban van a Barabás Miklós színek, a, mondjam így, a hivatala, mert ugye nagyon kezdetek voltak, a 15-ök alapítják meg, és én szerencsés voltam, mert gyerekként abból a képzőművész társaságból nagyon sokat megismertem. Éppen Júlia néném és Furman Károly úron keresztül, Fülöp Antal Andort, Brósz Irmát, G. Szabó Bélát, Kós Andrást, aki ugye az édesapja indítatására menny fiam, és szedd össze a fiatal képzőművészeket, Kósa Hubát, Olajos Istvánt nem csak később tudtam, mert őt 44-ben meggyilkolják, Szervációs hosszú ideig, amik el nem hagyja Erdélyt, évente látogathattam, és ez számomra gyerekként nem csak meghatározó volt, de ott a 8 szám alatt volt az erdélyi magyar levéltár, gyűjtő levéltár, amit a nemes grófok és a betlen grófok ajánlottak föl 1800-as évek közepétől. Ott volt az alakuló maga a levéltár, és én ott ismertem meg gyerekként Kelemen Lajost, aki nagyon sokat ott ugye dolgozott, vagy Szabó T. Attilát, aki később Mikó kolozsvári lelkész lettem, hívem is lett, vagy éppenséggel Jakó Zsigmondot, vagy Dani Jánost, ezekkel az emberekkel én gyerekként találkoztam. És egy ilyen gyerekkort megélni, ahol ilyen nagyszerű, közismert személyiségek árnyékába lenni, ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy hát életemnek egy különös és nagy ajándéka volt, hogy ezt az áldást, ajándékot kaphattam ezeken az embereken keresztül. Meghatározó volt gyermekkoromban, később már a 10 éves érettségi találkozómon úgy emlékeztem vissza, hogy ha valamit újra kellene kezdeni, akkor biztos, hogy ott a Farkas utcába kezdeném, ugyanazok az embereknek az árnyékába, az irányításával, nevelésével meghatározó volt, ugye László Dezső nagy lelkésze volt a Farkas utcai templomnak, és ő irányított tulajdonképpen aztán később a teológia felé is, de ugye vannak emberek, akik hát azt mondják, hogy másképp csinálná, más lehet több bölcsességgel vagy valami, de én visszaemlékezve ezekre az 50-valahány esztendőre, 60 évre, most már több mint 60 évre is, azt mondanám, hogy úgy ott kezdeném valahol a Farkas utcába, mert minden ott kezdődik, az alfa, vagy a nagy templomi A betű a tető szerkezetébe, és ott folytatnám, amíg hát a lehetőség adatik számomra.
0: És akkor látta a Gyészabó Bélát és Ferenczi Júliát is folyamatosan dolgozni? Ez milyen élmény volt?
1: Egyrészt láttam, hát Gyészabón mellett felnőni, és nagyon sokszor az utunk kocsiját, gépkocsiját Létai Lajostól megkapta, és akkor minket a három fiút, három testvér nőttünk fel Júlia néném mellett. Nagyon sokszor magával vitt ezekre az utakra,

egyszerűen az volt a feladatunk, hogy szóljunk diszkréten, hogy hát a művésznő és a művész úr ugye csendben szeret dolgozni. És persze akkor élményt jelentett utána látni azt a tájképet, vagy éppenséggel sokat modellkedtem, mikor a Dantét készítettem, akkor 13-14 éves voltam, és nagyon sok figura, tele van a Dante, szinte az egész csak figurális ábrázolással, nagyon sokszor ott lehettem. Annak idején én is úgy szerettem rajzolni, és 13-14 éves lettem, amikor Julia néném Gyészabó felajánlották, hogy hát szívesen foglalkoznak velem. Na, el is kezdtük ezt rendszeresen, szinte naponta valamit ugye kellett rajzoljak, bemutassam, aztán egy idő után azt mondtam, hogy hát én ilyen szépen, ilyen nagyszerűen soha nem fogok tudni rajzolni, és akkor úgy valahol abba maradt. De ez is olyan emlék számomra, hogy ennek a két nagyszerű embernek az árnyékába felnőni, vagy éppen Fuhrmann Károlynak is például nagyon sokat segítettem, és mondhatnám azt, hogy szinte gyerekként a különféle technológiáját az ötvösségnek úgy el tudtam sajátítani, sőt, készítettem is különféle láncokat, díszítéseket, rengeteget rajzoltam, és volt is egy ilyen elképzelésem, hogyha majd lelkész leszek valahol vidéken, ott is kezdtem a lelkészi szolgálatot, mert 53 évvel ezelőtt végeztem a protestáns teológián, akkor esetleg az ötvös művészettel is fogok foglalkozni. Fiatal lelkészként rendszeresen visszatértem, mert közel volt Pusztakamarás, és Fuhrmann Károlynak a műtermébe például hetente egyszer-kétszer úgy fölmentem. Aztán amikor 1982. májusába beiktattak a Pata utcai gyülekezetbe, akkor egy egészen más élet kezdődött. A lelkészi szolgálat ugye zsúfoltá vált, jöttek az építkezések, mert mindent kisajátítottak, lebontottak, újat kellett létrehozni. És akkor hát egy maradt, amikor sikerült a gyülekezeti házat is felépíteni, és 90-ben, amikor esperes is lettem, akkor először erdélyi viszonylatban azt hiszem az első magáni jellegű galériát ott sikerült létrehozni, ez volt a Gyészabó Béla galéria, ez pedig, ahol most beszélgetünk, a Bolyai utcai lakása, ez a Gyészabó Béla emlékház. És ebben a Gyészabó Béla galériában 135 kiállítást valósítottunk meg feleségemmel, aki titkárnőm volt Anna Máriával, és ezzel párhuzamosan, amikor 2004-ben sikerült felépíteni a Pata utcába az átépített templom mellé a gyülekezeti házat, ott jött létre az úgynevezett Fehér Galéria, és ott pedig 50 kiállítást. És ezzel párhuzamosan pedig a Gyészabó Béla hagyatékból, amit 1985-ben hunyt el Gyészabó Béla, és végrendelet szerint Ferenc Júlia nagynéném ugye rendelkezett a hagyatékáról, és ezt az egész hagyatékot 86. március-áprilisában már rám testálta, és akkor jöttek aztán ezek a lehetőségek, hogy ebből a nagy hagyatékból nem csak a fametszetekből, hiszen Gyészabó neve a fametszetekkel lehet azonosítani, és azt mondom fametszet, akkor nagyon sokan ugye Gyészabó Bélára gondolnak, hanem a pasztelekből, rajzokból, és ami teljesen ismeretlen anyag maradt, amit halála után ugye ládákba úgymond elzárva találtunk meg, azok az olajképek. És ezekből az olajképekből 80-at kereteztünk be, és ezeket az olajképeket Gyészabó soha nem mutatta, még a legközvetlenebb barátainak sem, mert ő mindig azt mondta, valaki festőművésznek titulálta, hogy én kérem, csak grafikus vagyok. És valóban Gyészabó a fametszeteit lett igazán világhírűvé, és nyilván, amikor végigbarangolta ezt a világot, akkor rajzokat, paszteleket készített, de hát a

0: Excel is ugye a grafikához sorolható technikájából miatt, és ezekből születtek aztán meg később azok a fametszetek, amelyek erdélyi tájakat, és azokon a részeken, tehát Magyarország, Görögország, Olaszország, Dalmácia, Bulgária, Finnország, Belgium, Németország, Ausztria, aztán ugye már 56-ban eljut Kínába, és az a tulajdonképpen a fametszésnek az ős hazája, és eljut már idősebb korba, 73-ba Mexikóba, és még idősebb 81-ben eljut aztán Kolumbiába is, és ezekről a tájakról mindig rajzokkal, paszterekkel tér haza, és ezekből születtek meg azok a fametszetek, amelyek Gyiszabó Bélának munkásságát jelentette. Most gyerekként visszatérve ugye felnőni és látni ezt a két nagyszerű embernek a barátságát, tiszta, őszinte barátságát, és ahogy dolgoznak, hát ez mindig csodálattal töltött el, és ezért örvendek, hogy ez a mostani bánfipalotai kiállítás is végül is létrejöhetett, mert először 39-ben közös kiállításon ott találkoznak, és akkor alakul ki ez az egy életre szóló, tiszta művészbarátság Ferenc Júlia és Gyiszabó Béla között. Viszont kiállítani 1969. áprilisában húsvét nagyhetén nyílik meg a Szentegyház utcai galériában, akkor állítanak ki először közösen. Aztán később még 23 kiállítás fémjelzi ezt a közös kiállítás lehetőségét Magyarországon, Szigligeten, Budapesten, Debrecenben állítanak ki együtt, többek között a Nemzeti Galériában, Nagytétényben például. Ott is több kiállítás születik, viszont Nagykárolytól Brassóig és Kézdivásárhelytől Temesvár, Nagyváradig és Kolozsvár és Vásárhely, Szászrégen és Székelyföldön, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, tehát ezek a városokba együtt állítanak ki, és mindenütt nagyon nagy sikerrel mutatkoznak be a közönség előtt. Mint ahogy itt is a múlt héten, csütörtökön volt ez a kiállítás megnyitó, ahol Gyiszabó Bélának fametszetei és nagyméretű pasztelei, de ezt hozzá kell tegyem azt, hogy olyan munkák, ami egyszer vagy kétszer, ha ki volt állítva, de van olyan munka, ami még soha nem volt kiállítva. A másik rész pedig Júlia nénémnek, Ferenc Júliának szintén olajképei és pasztelei állítottuk ki. Na most az olajképek és a pasztelek vannak olyan munkák, amin ott például van egy akt, és vannak olyan hólyaképek, amit ugyanabban az időszakban a két művész egyszerre készíti el. Júlia nénémnek a munkássága, hozzá szeretném fűzni, hogy ő eredetileg freskó festő szeretett volna lenni, hát ez ugye abban az időben nem adatott meg, mert nagyapám lévita tanító lévén szerényebb anyagi lehetőséggel bírt, és akkor maradt eleinte az olajfestményekkel, aztán később átért a pasztelezésre. Gyiszabó pedig úgy emlékezett vissza, hogy eredetileg festőnek készültem. De a változás akkor következett be, amikor 30-as években letelepedik Kolozsváron, rövid ideig elhelyezkedik a villamos művek tervező mérnökeként, mert gépészmérnöki oklevelet szerzett Budapesten, de ezzel párhuzamosan Varga Nándor Lajos tanítványaként a Szépművészeti Főiskolán, a Király Akadémián is tanul, és munkanélkül marad, és akkor úgy emlékezik erre a korszakra, hogy rajzoltam reggeltől estig. Rajzolt csak, mert ugye olajképekre nem igazán jut. És 32-ben egy kiállításon találkozik, amit Kós Károly szervez fiatal képzőművészek részére, és ezen a kiállításon Mindössze egy pár rajz, illetve pasztel van a falon, és akkor kérdezett rá Kós Károly, hogy hát fiatalember, miért nem mászik fára? Azaz, miért nem metsz fát? Később aztán megszületik ez a fára mászó fametszete is, ahol tulajdonképpen önmagát ábrázolja. A felfele kapaszkodik egy fatörzsön, de nincs csúcs, mert a ketté tört a fatörzs, és ő különben is mindig vallotta, hogy hát fiam, csúcs nincs, mikor rákérdeztem, hogy melyik az, amit úgy érez, hogy na most ez a csúcsa az ő művészetének, mert a csúcsról utána lefele megy az ember. Viszont felfele kell mindig kapaszkodni, és a felfele kapaszkodol egy ilyen, még ha ketté tört fatörzsű fán is, akkor ha csúcs nincs is, de van egy kilátás, és ezt a kilátást másokkal is meg lehet ugye láttatni, és tulajdonképpen ez a igazán a művészetnek is a célja, hogy ahogy Gyészabó is elmondta, de Julia néném is ezt mindig így vallotta, hogy először egy művész önmagának rajzol, és azt, amit ő szeretne. Nem amit diktál, ezért a szociál idején Julia nénémet aztán mellőzik is, ki is zárják a művész szövetségből, az úgynevezett unióból, mert ő nem volt hajlandó azt festeni, rajzolni, amit ugye akkori idők diktáltak. Gyészabó sem rajzolt sosem rendelése, meg stb. Ilyen felkérésre, hanem mindig azt, amit ő szeretett volna rajzolni. Tehát a művész először önmagának rajzol, és utána azoknak, akik igazán szeretik a művészetet, akik értékelik ezt a művészetet, és ez mondjuk látható, érezhető volt ezen a múlt heti megnyitón a Banfi Palotában, mint pedig a Farkas Barkasnak, ahogy újra megjelent a könyv bemutatóján. Mert 1953-ban jelenik meg ez a széke, magyar népmeséket tartalma Faragó Józsefnek a gyűjtésében ez a Farkas Barkas, amit Julia néném Gyészabóval illusztrál. És 63-ig ez 6 kiadást ért meg. 60 ezer példányban jelent meg ez a több kiadást megért Farkas Barkas, és ezt én most örülök, hogy újra sikerült kiadni, tehát megvoltak az eredeti rajzok, és azok alapján készültek a facsimile, különösebb nyomdai technikával, de ugyanazokkal a színekkel, lehetőleg ugyanolyan papír minőségre is sikerült kiadni, és ezt a könyv bemutatót, hát nem véletlen szerintem, de ugyan a két kiállító művésznek a munkásságán, vagyis kiállításán, egy szombati napon, az elmúlt szombaton mutattuk be, hát csak meglepődtem, hogy mennyi apró gyermek volt, és milyen nagy érdeklődéssel ő veszte ennek a Farkas Barkasnak, a meséskötetnek a bemutatóját. De ugyanilyen érdeklődés jelentene biztos, hogyha szintén a 60-as évek elején jelenik meg, Bözödi György gyűjteményes gyűjtésében, Bágyi János, ez egy bözödi egyszerű juhász ember volt, aki se én is olvasni igazán nem tudott, de csodálatos lelki világa volt, és Bözödi György 117 mesét jegyzett föl ettől az embertől, ettől a Bágyi Jánostól, és ezt az eszős, mert ugye ővel beszélnek, gyermek, így is jelent meg, és ezzel a mesegyűjteményben ezt a nyelvezetet is használják, ez szintén Gyészabó és Ferenc Júlia közösen illusztrálták. És talán ez jelzi is, és nem véletlenül, hogy mind Gyészabó Béla, mind Ferenc Júlia milyen sajátos lelkülettel tudtak a gyermekvilág felé fordulni. Júlia néném annál is inkább, hogy ugye gyermek a napsugárnál is, és a dolgozónőnél is dolgozott, és végül is onnan ment majd nyugdíjba, mint képzőművészeti alapnak a tagja, de számukra, és azt hiszem, ez nem véletlen, hogy mind Julia néném, mind Gyészabó Béla, minket a három testvért, Ferenci fiút, Imre bátyámat, István bátyámat, akik zenészek lettek, Imre bátyám, ő már el is hunyt, és az Anna, a lánya, az, aki a Julia néném hagyatékát gondozza, én besegítek, tanácsokkal látom el, és most már a jövőbe igyekszem részére, Julia néném részére is kiállításokat szervezni, de mind Gyészabó Béla, mind Ferenc Júlia hogyan tudott a gyermekvilág felé fordulni, és érdeklődésüket úgy fölébreszteni és lekötni. Ez nagyon fontos, amikor egy képzőművész nem csak ábrázol, és nem csak a maga sajátos elképzelésével, sajátos lelki világával, hanem ahogy az ő művészetével mind a felnőtt világot, mind pedig a gyermekvilágot, mert ebben élünk, meg tudja szólítani, le tudja kötni, és főleg tudja formálni. Azt hiszem, hogy igazán kevés művésznek adatik meg, amikor így tud üzenni a felé, a világ felé, akik számára készülnek ezek a képzőművészeti alkotások. És én nagyon hálás vagyok, és boldog vagyok, hogy egy ilyen világba tudtam belecsöppenni, gyermekként felnőni, ifjú lelkészként tevékenykedni, és egész lelkészi életemet szinte elképzelhetetlennek tudnám, hogyha nem ebben a világban nőttem volna föl. Nem csak kívülről szemléltem és megcsodáltam, és most ugye a hagyatékot gondozom, kezelem, ezzel a 180 hagyatékból szervezett kiállításra, hanem úgy is, mint aki a képzőművészeti alkotásokat nem csak szemléltem, hanem gyűjtöttem. Úgyhogy én mikor például nyugdíjba mentem, nyugdíjas lelkészként, amit nem a hagyatékból kaptam, hanem amit én fiatal teológusként, később lelkészként gyűjtöttem, több mint 100 képzőművészeti alkotást mondhattam magaménak, amit egyrészt művészektől kaptam, másrészt vásároltam, és amit aztán, mikor már nem volt, hogy hová tegyem, akkor nyilván nagyon sokat odaajándékoztam olyan fiatal lelkészeknek, barátoknak, akiknek az életében láttam, hogy hát szeretik, értékelik, és megbecsülik, és akkor örömmel adományoztam. Különben a Gyészabó hagyatékból most már lassan közel 1000 alkotást adományoztam, elsősorban múzeumoknak, de egyházi intézményeknek, kulturális intézményeknek, és nyilván nagyon sokat magánszemélyeknek is, mert azért én azt mindig vallottam, hogy hát őrizni kell, de ha az ember valahol olyanoknak tud adományozni, akiknek örömet szerzel, ahol megbecsülik, értékelik, és bizonyos mértékig láthatóvá is teszik, akkor érdemes, ugye, és öröm odaajándékozni, mert végül is a művészetnek, ugye ez is a célja, hogy ahogy említettem, hogy a művész önmagának alkot, de nyilván azokra gondol, akik szeretik a szépet és a művészetet. És ha valaki ugye egy képet ott a szobájába lát, és azt naponta látja, és az a családjának egy idő után erekévé válik, akkor megéri, hogy ebből a csodálatos nagy hagyatékból odaajándékozni másoknak is. Mit jelent ez a hagyaték? Hát közel 1500 fa metszet, mint egy 2000 pasztel, persze ezek ma már magángyűjtőknek és intézményeknek a tulajdonát képezi, mint egy 150 olajkép, és mint egy 12, közel 13000 rajz. Ami nyilván kicsi krokik, de amiről Gyészabó tudom, hogy jegyzetfüzetben van, egy lapon 2-3 rajz is van, különféle figurák, portrék, stb. De azt ő már külön tartotta számon, mert szerintem, ha valami nem tetszett volna neki, akkor azt a maga idejébe akár meg is semmisítette volna. De ez nem állt fönt, mert úgy rajzolt, hogy minden egyes rajza, minden egyes vonal olyan könnyedén, gyorsan, gyors technikával igyekezett feljegyezni azokat a természeti jelenségeket, azokat a portrékat, azokat a világot bejárt részeket, ami az ő figyelmét akkor lekötötte, és aztán később ezekből a rajzokból majd a fametszetek is megszülettek.
1: Ön eddig a hagyatékból hány kiállítást szervezett?
0: Tehát ebből a hagyatékból körülbelül több mint 600 rámába közel 1000 alkotás van bekeretezve. Jelenleg 10 helyen van kiállítás, idéglenes, illetve Letétbe, Marosvásárhelyen, Székelyföldön. Amit a hallgatók figyelmébe tudok ajánlani, az a Bánffy család nevéhez fűződik. A Bánffy palotában ez a legutolsó kiállítás, ez a 179. a hagyatékból szervezett kiállítás a Gyészabónak. De van egy nagy anyag, méghozzá 160 munkát foglal magába, és augusztus végéig látogatható, és Kolozsvári Magyar Napok keretén belül lesznek ilyen vezetett kiállítás, látogatási lehetőségek. A Válaszúti gyönyörűen felújított Bánffy kastélyban, amely nemrég kapta meg az Európa Nostra díjat, és ott 6 teremben van egy másik anyag. De ugyancsak van Sepsiszentgyörgyön például egy érdekes kiállítás, a Helikon 100, mert 100 éve kezdődött a Helikonnak, és Julia német épp ezért tették ki annak idején a Képzőművészeti Szövetségből, mert túlzottan helikonista, azaz a nyugati irányzatát népszerűsítette inkább, mint ezt a bizonyos szocialista realizmust. És ez a Helikon 100 keretén belül úgy tudom, vagy 35, majdnem 40 portréja a Gyészabónak mutatták be, akiknek a neve művészemberként, íróként, tudósként, közéleti személyiségként valamilyen formában kapcsolódik a Helikon folyóirathoz, és ez a Helikon 100, amely most jelenleg Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti Központba állították ki, van egy ilyen kiállítás. Ez a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül szintén a Bánffy palotában fogják bemutatni ezt az anyagot, és a maga idejében szerintem egy nagyon érdekes anyag. De ugye az eredeti kérdés, tehát hogy hány kiállítás, hát Gyészabónak az életében mintegy 250 egyéni kiállítás volt, mintegy 400-an közös tárlatokon is, mintegy 400-an vett részt, és a halála után pedig ez a mostani, a múlt héten megnyílt, és még egy hétig látogatható Bánffy palotában lévő kiállítás, illetve a Válaszúti kastélyban lévő kiállítás, ami itt közel van Kolozsvárhoz. Ez a 178, illetve a 179. kiállítást jelenti. Így visszagondolva, nagyon nagy energiát jelentett, befektetést. De azt mondom, hogy mindig megéri, mert amikor az ilyen kiállítás megnyitókon és kiállítások alkalmával, de az ember akarva akaratlanul érzékeli, hogy a közönség részéről milyen a visszajelzés, milyen az érdeklődés, mennyire örülnek, hiszen mind a Ferenc Júlia, mind pedig a Gyészabó Béla neve, hogy a múlt század két ragyogó művésznek a nevét fémjelzi, hiszen szinte egy évszázadot éltek meg. 1905-ben születik augusztusban Gyészabó Béla, 1985-ben hunyt el itt Kolozsváron. Julia néném pedig 1909-ben született Nyárád mentén, Nyárád Szent Benedeken, és 1999-ben hunyt el szintén itt Kolozsváron. Julia néném szinte egy évszázadot, amiben ott van a két világégés, ott van Trianon, ott van ugye egy csodálatos emberöltő. Most én ennek a századnak pont a felénél születtem, 1950-ben, és megéltem a 20. század végét, és most meg itt vagyok a 21. század negyedénél, de sokszor próbálunk ugye időben és térben gondolkozni, látni, és ha látjuk ennek a hatalmas időnek, ami az életünkhöz hozzátartozik, azokat a kihívásait, azokat a nehézségeit, azokat a újjászületését és romlását, főleg most, amit látunk ugye a 21. század ebbe a mostani időkben, akkor azt kell mondjam, hogy ez egy olyan lehetőség mindig az ember számára, hogy a sok kihívás közül tud dönteni, kell választani, a jót választani, jót cselekedni, mert ugye az apostol hintelemben is benne van, hogy aki tudna jót és jól cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. Sőt, ő pedig, mert hát pusztakamaráson voltam lelkész, ugye az intelmei között ott van, hogy hát atyám fiai úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk. És ez a megmaradás ma különösen fontos itt Erdélyben, mindenféle tekintetben, tehát művészet, tudomány, sport, kultúra, nevelés, család, hit szempontjából másként nem lehet. Mert aki ugye a zsidókhoz írt levél, hadd idézek ismét egy kicsit a Bibliából, tanítása, hogy aki Isten elé akar járulni, annak hinnie kell, hogy van Isten, és Isten megjutalmazza. Na most az én életem számára ez a jutalom, hogy nem csak odaállhattam elébe, nem csak, hogy bizonságot tehettem róla, nem csak, hogy a missziós parancsnak ugye úgy próbáltam legjobb lelkiismerettel eleget tenni, hogy menjetek, tegyetek tanítványát, kereszteljetek, tanítsatok mindeneket, hanem ebben a kiállításoknak a szervezésében mindig ezt éreztem, hogy ez is olyan, mint egy lelkésznek az evangélium prédikálása, tanítása, csak egy picit másképpen viszem és szólítom meg, vagy azokon az alkotásokon keresztül, amit az egyes művészek, hiszen nem csak G. Szabó Bélának szerveztem meg Julia néninek kiállításokat, hanem a G. Szabó Béla galériában olyan kortárs művészeknek, akiknek a szervezését a galériának egy-egy alkotást a kiállító művész adományozott, és mintegy 85, szinte 90 képzőművésznek az alkotásait sikerült összegyűjteni, aminek egy része a mostani kolozsvári egyházmegye hivatalában látható, és egy jó részét még kiegészítettem a G. Szabó hagyatékból, mint egy 35 képzőművésznek az alkotását pedig a törökvágási Makovesz templom Kánya fő galériának adományoztam 2017-ben, és azt még kiegészítve több mint 40 alkotást sikerült oda adományozni többek között a Kánya fő galériának, ahol ugye ez volt a kikötés, hogy állandó jelleggel mutatják be a képzőművészetet szerető közönségnek. De azt mondom, hogy hát megérte, érdemes volt. És ha úgy sokszor ugye visszagondolok ezekre az eltelt évtizedekre, meg a saját életemre, gyermekkoromtól, ahogy elindított Ferenczi Júlia, G. Szabó Béla, Furman Károly és azok a barátjaik, akik mellett felnőhettem, ott a Farkas utcába, akkor valóban megérte, és ezért mondtam a beszélgetés rendjén, hogyha újra kellene kezdeni, akkor ugyanezt csinálnám, és talán lehet egy kicsit több bölcsességem, ilyenkor ugye másképp gondolkodunk, de ugyanazzal a lelkülettel, ugyanazzal az odaadással, és mindig azok iránti végtelen szeretettel, tisztelettel, akik felé szóltam, mint lelkész, akikkel együtt éreztem, mikor temettem, együtt örültem, mikor kereszteltem, vagy eskedtem, vagy éppenséggel konfirmáltam, és akik felé lelkészként, de művészet pártolójaként ezeket a kiállításokat szerveztem. Ezért különleges elégtétel számomra, hogy a Bánffy palotába annyi év után most újra sikerült egy közös Ferenc Júlia, Gyészabó Béla kiállítást szervezni, ami még látogatható, és érdemes elmenni.
1: Kanyarodjunk egy kicsit vissza akkor a mostani kiállításhoz, aminek a címe ugye Két világ színei és közös fényei. Hogy ezt a nevet kapta?
0: Azért, mert ugye egy férfi képzőművész és egy női. Más a férfi, más a női lelkület. Más a gyermek lelkülete, más az idősebb lelkülete. És nyilván ez a sajátos lelki világra szerettünk volna utalni. A színek pedig mindegyik művész másképpen lát. De mind a két művészben, ami közös, az, hogy ugye nem csak a szemével lát az ember, hanem a szívével is. És mind Gyészabó Bélánál, mind Ferenc Júliánál ezek a színek másképp jelentkeznek. Egy példát mondjak. Emlékszem, hogy Gyészabó 64-ben a Dantét illusztrálja. Nagyon sok portré, nagyon sok figurális ábrázolásmód benne, de volt, hogy Júlia néném is készített teljesen külön, másként. Például, amire emlékszem, hogy Beatrix levetti a fájtlát, egy ilyen című illusztrációt, mikor Gyészabó Béla, ez nagyon szép volt a Júlia néném, a reneszánsz beütés érzékelhető, mikor Gyészabó Béla meglátta Júlia néném, hogyan ábrázolja a Beatrix-t, és ahogy leveti a fájtlát, akkor azt mondta Júlia, egy kérésem van. Többet ne készíts ilyen jellegű képet, mert én ilyen szépen nem fogom tudni kimetszeni a fába, mert tényleg nagyon nehéz ugye azokat a lágy, vékony hajszál vonalakat és a hajnak a hullását, a fátyolnak a levegését visszaadni. Persze ezt nem olyan célzattal mondta, és én sem ezzel a céllal akarom ezt most elmondani, hanem egyszerűen érzékeltet szeretném, hogy mennyire más volt a Júlia nénémnek az ábrázolás módja, a lelki világa, ami csak egy női lélek tud igazán ráérezni és ábrázolni. A Gyészabó Bélai látás, akár a színekben, a formákban, a lelki világa, mert hát ugye más. És ezért sajátos, ugye, ami tényleg a nőivé asszonyá, anyává igazán tudja formálni. Amit a kívülről a férfi világa nem fog tudni igazán megérteni. A szülésnek a fájdalmát, és mégis a csodálatos örömét, hogy egy gyermek születik a világra. Ezt csak a nő tudja igazán megérteni, akinek ugye a keble alatt, az anyamében ott van a gyümölcs, az anyamék gyümölcse, a gyermek, a zsoltáros szerint, és ennek tudunk örülni. Ez összekapcsol bennünket egy életre, engem is, a három gyermekemmel, vagy az unokákkal. De azt hiszem, hogy azt az érzést, amit a nő a terhesség alatt, a szülés fájdalmában, a gyermek nevelésében, azt csak ők tudják igazán megérezni. És ezért van ez a meghatározás is, hogy két külön világ színekben, fényekben, ábrázolásmódban, és mégis nagyon sok olyan közös fedezhető föl, éppen ebben a kiállításban is, ami nem csak ugyanazt a tájat ábrázolja, és ugyanolyan fákat, vagy ugyanolyan tavakat, vagy virágokat, vagy növényzetet, hanem mégis valahol másképpen. És azt hiszem, hogy ez a megnevezés ilyen formában, ha egy kicsit megállnak a nézők a különféle a képek előtt, akkor rá fognak jönni arra, hogy más, tényleg más Gyészabó Béla, és más Ferenc Júlia. De mind a kettő tud üzenni, és az üzenet mindkét részről ugyanaz. A szépet, a tisztát meglátni, a jóságot, az alázatot meglátni. Amúgy Gyészabónak szoktam ilyenkor emlékeztetve idézni Gyészabót, hogy tiszta környezetben dolgozni, egy kicsit embertársainkra is gondolni, hiszen ez lenne a művész igazi öröme és boldogsága, akkor ezt látom, hogy milyen tiszta lelkülettel, embertársainkra ránk gondolva alkotott mind Gyészabó Béla, mind Ferenc Júlia. És ez a boldogság, amelyről a mi hitünk szerint ugye a tökéletes boldogság, ami szemmel nem látható, füllel nem hallható, emberi szívvel meg nem gondolható, ez akkor adatott meg igazán nekik, amikor Gyészabó Béla a 80 éves korában, 1985. november 30-án hunyt el, és Ferenc Júlia pedig 1999. július 26-án hunyt el, és mindketten a házsongárdi temetőben nyugszanak. Nekünk pedig mi adatik meg, hogy látván lássunk, látni azt, ami az élet, nagy éhivel mondom, Krisztusra vonatkoztatva, az életnek a titka, ami az életünknek a csodája és ajándéka.
1: Mit szeretne, hogy a jelenlegi kiállítás látogatói mivel térjenek haza a kiállítás megnézése után?
0: Hát amikor ugye egy kiállítást szervezünk, akkor ennek van egy rész visszatekintő jellege, mégpedig ebben az esetben a két képzőművésznek a munkássága, amit úgy állítottunk össze, hogy a legkorábbi korszakától, tehát egész a halálukig, teljesebb és hitelesebb képet nyerhessen a szemlélő annak a művésznek a hagyatékából szervezett kiállításon, ugye amelynek a célja ez, hogy időben, térben, technikájában egy átfogó képet nyújtani a szemlélő részére. Most, hogy a szemlélőt mi ragadja meg igazán? A korai korszakban készült olajképek, vagy a később készült pasztelek Júlia néném esetében, vagy pedig a eddig ismeretlen Gyészabó Béla által készített olajképek, be nem mutatott kiállítása még eddig nem került pasztelek, vagy pedig éppen azok a nagyméretű fametszetek, amelyeket szinte először mutattunk be a közönségnek. Szerintem egyrészt azért, mert portrékat, tájképeket, különféle Kolozsvár környéki és távoli világnak a tájaibról készült és hazahozott munkáknak a bemutatása. Azt hiszem, hogy a cél nyilván, hogy a ma szemlélő számára az, hogy olyan maradandó élményt és emléket nyújtani, amivel, hogyha úgy rákérdezünk, hogy igen, láttad ezt a kiállítást, és ebből a kiállításból mi lenne az, ami megragadott, és ami maradandó nyomot hagyott, akkor én meg vagyok győződve, hogy egy-egy képnek a élményét magával visz, és el tudnám mondani, hogy nem tudom én, a Golgota Júlia nénémtől, vagy pedig egy Majál is csak két képre utaljak, vagy Gyészabótól a Ködös szikla, vagy éppenséggel a szakapulkói ugró, vagy hajóhintázó, vagy a kolozsvári tűzoltó torony, vagy éppenséggel a két portré, ugye, amely egy időszakban készül, és mind Gyészabót, mind Júlia nénémet olyan erős színekkel ábrázolja Gyészabó Béla. Szalmakalapos önarcképére gondolok itt, vagy Júlia nénének szintén egy szalmakalapos, de napraforgók között lévő önarcképe, de ami mindjárt a két portré mellett ott van, az egy fekvőnője. És számomra ez különleges, és a nézőknek is a megnyitó alkalmával fölhívtam a figyelmét, hogy ugyanaz a modell egy időben festi meg két képzőművész, csak egy picit más szögből, mert az egyik ugye itt állt, a másik pedig túl, és akaratlanul biztos, hogy a szemlélő is észreveszi azt, hogy anélkül, hogy ezt elmondaná, hogy ez a női akt hogyan látja Gyészabó Béla, vagy hogyan látja Ferenc Júlia. Most szeretném úgy fölhívni esetleges figyelmet az, hogy többek között van Jészabó Bélának a 50-es évek elején készült, Fellegvárról, a Sáncaljáról készült nagyméretű fa metszete. Széchenyi téri híd, szemben az öreg malom, ez a címe különben a fa metszetnek, és a Fellegvár maga. Viszont a hídon rengeteg figura van, akik ugye a híd azért van, hogy járjunk rajta, de mi az érdekesség ennek a fa metszetnek? Jészabó rajzol, mellette ott vannak a vámészkodók. Önmagát rajzolja, ábrázolja. Aztán van egy gyerek, aki hegedűvel megy, az az én testvérbátyám, Imre bátyám, aki ugye ott van ezen a képen. Van egy férfi sakktáblával, az egy Rudi nevű barátja, akivel nagyon sokszor sakkozott, mert szeretett sakkozni Jészabó, tehát őt is ábrázolja. Van egy család, gyerekkocsitól, az a család az egyik, az a Rónai család, zenész család, akiket Jészabót ábrázol. Van egy másik család, szintén gyermekekkel, az később a bátyámnak volt a tanárja, Balogh Ferenc, és az ő gyerekei mind a három szintén zenész volt. István bátyámnak volt Ferenc az osztálytársa, tehát ők is rajta vannak. Ez nyilván, hogy a kívülálló látja, hogy itt egy gyerek van, ott egy gyerekkocsitoló család, de ezt igazán én csak azért tudom, mert Jészabó úgy elmesélte annak idején, hogy ugye kép hogyan készült, és hogy ő tudatosan, és nagyon sok képen tudatosan ábrázol olyan embereket, olyan figurákat, akik a tájnak, a képnek a részévé válnak, és ezáltal mondjuk maradandót jelentenek az utókor részére, éppen azért, mert Jészabó Béla így megörökíti. Most minden egyes kép, ugye, amit akár Ferenc Júli, akár Jészabó készít, egy pillanatot ragad ki, vagy egy rövidebb, hosszabb időt ragad ki, akár a tájszemléletében, akár a portréiban, amelyek azt a pillanatot örökítik meg, ami viszont már a múlandóság él maradt. Ezt talán jobban lehetne érzékelni a fotoművészetben, ahol elkattintja a fényképezőgépet, és egy pillanatot rögzít. De ez a pillanat olyan a mi életünkben, hogy most megélem, mert ennek a mostani időnek vagyok a része, de egy fél óra, egy pár perc múlva az már a múltat jelenti. És amikor valaki elmegy egy ilyen kiállításra, és odaáll egy képre, és megszemléli, és természetesen rögtön látja, hogy mit ábrázol az a kép, akkor egy olyan momentum, pillanat rögzítődik az ő emlékébe, lelkületébe, ami, hogyha tetszik, és ha örömet jelent, akkor ez már maradandóvá válik, és én azt hiszem, illetve meg vagyok győződve, hogy amikor elmegy egy ilyen kiállításról, akkor még hosszú ideig foglalkoztatja esetleg az az emlék, az az élmény, amit ott a kép előtt szemlélve, csodálva, megnézve, lehet csak úgy egy rövid ideig szemlélve, és utána tovább lépve, de mindig marad. És én meg vagyok győződve, hogy visszatérve, hogy milyen élménnyel, emlékkel mennek el, hát én nagyon bízom és reménykedem abban, hogy mindenki valamit magával visz, és az a kiállítás egy ilyen rohanó, lerombolt világban, az olyan emléket jelent, vagy élményt jelent, ami hát felüdíti, egy picit szebbé teszi az ő életét. És ezt, ha újra és újra egy kicsit föleleveníti magában, akkor megszépíti azt a pillanatot, amikor fölelevenítem egy-egy ilyen kiállításnak az emlékét. De ez nem kell kiállításra menni. Ez így van mindennel, ami az életünkben történik, a családban történik, a gyermekeinkkel, az unokákkal, ami ugye kicsit szépé teszi, üdévé, felfrissíti az életünket, az akkor mindig maradandó nyomot jelent és hagy magában. És ez nagyon fontos, hogy így éljük meg az életünket, és tudatosan így próbáljunk egy kicsit megállni, és értékelni azt, hogy ma még vagyok, ma még emberek vannak körülöttem, a családon túl, a barátokon túl, a környezetem, és holnap már vagy ezt sosem tudjuk, mi is csak egy emlék maradunk, de jó, hogyha így emlékeznek ránk az utókor és a környezetünk, hogy valamit tudtunk adni, valamit tudtunk nyújtani. Most én is ezekkel a kiállításokkal, a szervezésekkel tudatosan ezt szeretném megélni, és így adni tovább és tovább is. Aminek igazán örvendek az, hogy a gyermekeink és az unokáinkat is valahol úgy neveltük és neveljük, hogy hát ez nem úgy van, hogy hárman vagytok testvérek, egy a tiéd, egy az övé, egy az övé, hanem ezt őrizni kell, és éppen azok részére kell őrizni és továbbadni, akik részére tulajdonképpen, mind Gészabó Béla, mind Ferenc Júlia ezeket a csodálatos képeket úgymond készítették és hátrahagyták.

0: vasárnapi beszélgetés.
1: Vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugároztuk, amelyben ma Ferenczi Miklóssal beszélgettünk a Két világ színei és közös fényei című tárlatról, ami még a mai napon megtekinthető a Kolozsvári Művészeti Múzeumban. Illetve Gyészabó Béla és Ferenczi Júlia képzőművészekről. A szerkesztő Ungvári Szende volt. Versrovatunk következik. Ma Kozma László Minden csönded az enyém című költeményét osztuk meg.

0: Kozma László, minden csönded az enyém. Az ágyás így szólt. Nekem nincs virágom. Ha kihajt egy, már csokorba kötve díszlik, s én elvesztem örökre. Az ágyás így szólt. Nekem nincs virágom, de mégis minden virágzás enyém. A patak így szólt. Minden aranyom kimosták, s én így lettem szegény. Odaadtam utolsó szemig, de a medrem napfénnyel telik, és éjjel minden csillag az enyém. Uram, nagy csöndedben éltem én, de elsodort a fényes csöndemet jajszó, sóhaj a föld kerekén. Mégis él a lélek vigasza, tiszta hit és megváltó remény. És uram, minden csöndet az enyém.
1: Versovatunkban Kozma László Minden csönded az enyém című költeményét hallgattuk meg. A továbbiakban Nagy Ibolya zenélő köntös komoly zenei rovatával várjuk kedves hallgatóinkat rádió közelbe. A Mozartot kóstolgató sorozatunk negyedik részében olyan hangnemet járunk körül a zeneszerző életművében, amely a harmónia és a természetesség fészke. A zenélő köntös példáiból ráérezhetünk arra, hogy az F-dur színpadi, egyházi és kamarazenei megnyilvánulásainak mi a közös gyökere.
2: Zenélő köntös.
3: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
4: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Mozart kóstoló negyedik kiadásában a szerző F-dur és F-moll hangnemű alkotásaiból szemelgettünk önöknek. A Mozart korabeli fúvósok hangolásában gyakori volt az F alaphang, hogy csak néhányat említsünk a zenekari hangszerek közül, a vadászkürt, az angolkürt, a basszetkürt és az F-klarinét. Hangzásuk természetessége tette alkalmassá őket a természetközeliségnek, illetve az emberi jellemben az egyszerűségnek az ábrázolására. Ez utóbbira hallgatunk meg néhány példát. A Don Giovanni című operában a bonyodalom főszála az arisztokrata szereplőket érinti, akik áriáiknak és zárcámaiknak hangneme igen változatos. A pórias származású szereplők, Leporello, Mazzetto és Zerlina ösztönös megnyilvánulásának hangneme viszont eléggé egységesen az F-dur. Hallgassuk meg őket sorban. Harsányi Zsolt fordításában Leporello így dohog. Ördög vitte volna el, folyton járni, kelni kell. Hosszú munka, kurta Zsolt, már az ember félig holt. Nékem ilyen élet nem kell, unom ezt a szolgasort, nem, már unom ezt a szolgasort.

0: Ilde Brando Arcangelótól hallottuk Leporello belépőjét Mozart Don Giovanni című operájából. Mazzetto, akinek menyasszonyát, Zerlinát, Don Giovanni pont a készfogón nézte ki magának, kiszolgáltatottságának így ad hangot. Jól van, értem már, szépen csendben elmegyek, ilyen úrral én nekem újat húznom nem lehet.
1: Capito, signor sì, signor sì, fino il capo e me ne vo, già chi piace voi così, anche un effice non può, no, no, no, no, no, no, no, no. Cavalier voi siete già, dubita non posso fare, me lo dice la bontà, che volete aver per me, aver per me, aver per me. Briconaggia, la ladrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Piccolaccia, malandrina, signor la mia ruina, forse signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te.
0: Mazzetto áriáját Nathan Berg adta elő, a Mahler kamarazenekart Daniel Harding vezényelte. Végül Zerlinának adjuk át a szót, aki némi lelki furdalást érezve így vigasztalja pórul járt vőlegényét. Verd meg, jó Mazzetto Zerlinádat, ó, csak verd meg, várok, mint a pajkos gyermek, mint a kis bárányka vár. Üsd a vállam, üsd a hátam, meg ne sajnálj, üsd csak bátran, mossa könnyem édes öklöd, s érje csúk, ha bánt, ha fáj.

Lucia Pop előadásában hallottuk Zerlina első áriáját, Mozart Don Giovanni című operájának második felvonásából. Vezényelt Solti György. A színpad után most keressük az egyházi zenében is az F-dur előfordulását. 1772 és 1780 között Mozart összesen 17 rövid egytételes templomi szonátát írt a Salzburgi dóm számára. Sonate all'Epistola néven ismerjük őket, mert a szertartáson általában a Szentlecke és az Evangélium között hangzottak el. A 244-es köheljegyzékű F-dur templomi szonáta Mozart egyik legfontosabb darabja ebből a sorozatból. 1776. áprilisában komponálta, és ez az első olyan templomi szonátája, amelyben az orgona már nem csak basso continuóként szolgál, hanem önálló szóló hangszerre lép elő. A Johann Christian Bach Akadémia előadásában hallgatjuk meg.

Elhangzott Mozart F-dur templomi szonátája. Mozart hangszeres zenéjéből az 1790-ben keletkezett Porosz kvartettek sorozat 590-es köheljegyzékű F-dur darabja tartozik témánkhoz. Az igen figyelemre méltó cikkét sajnos nem szignáló szerzőt idézem. Ezek a darabok annyira rejtélyesek, meghatározhatatlanok és egyedülállóak, hogy csak is a szerző életének nehéz szakaszával tudom magyarázni színvonalukat. Mozart eddig azt mondta, éljük meg az életet a maga teljességében. Ezeket a vonós négyeseket azonban, mintha olyan valaki alkotta volna, aki szeretne kiszakadni az életből, és a végső nyugalom érdekében nem csak a fájdalomtól szabadulna meg, hanem feláldozná a boldogságot és az örömöt is. Itt bármit is találunk, minden kristályos, mélyhűtött és szinte indulatoktól, érzelmektől mentes. Lecsupaszított, magától való, önmagából táplálkozó szépség. Mozart F-dur porosz vonós négyesének első tételét az Éder kvártett előadásában hallgatjuk meg.

0: Elhangzott Mozart F-dur porosz kvartettjének első tétele. Majd Mozart kóstolunk, ezzel véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.
2: Zenélőköntös komoly zenei rovatunkat sugároztuk, amelyet Nagy Ibolya szerkesztett. A Mozartot kóstolgató sorozatunk negyedik részében olyan hangnemet jártunk körül a zeneszerző életművében, amely a harmónia és természetesség fészke. A zenélőköntös példáiból ráérezhettünk arra, hogy az F-dur színpadi, egyházi és kamarazenei megnyilvánulásainak mi a közös gyökere. A következő percekben a nap állítata csendül fel.

A mai nap áhítatának címe: segítségért imádkozni. Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget Szentvéjéből, erősítsen a Sionról. A 20. Zsoltár 2. és 3. verse. Jana Ibrahimová délkorai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Csendes, békés téli reggel van.

az ég még sötét, és a gyermekeim alszanak. Mielőtt felkel a nap, egy pillanatra hálát adok Istennek az új napért, és kérem, hogy segítsen át rajta. A 20. Zsoltára emlékeztet segítségkérő imám. Amikor Dávid király csatába indult a csapataival, Izrael népe a védelméért imádkozott. Dávid győzelme életet és szabadságot jelentett népe számára, ezért így énekeltek. Akkor örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Dávid megtapasztalta Isten védelmét, amikor megküzdött és legyőzte Góliátot. Ezért Dávid így válaszolt. Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hős tetteivel. Ahogy a nap hajnalodik, és a napi gondok várnak ránk, bízhatunk az Úr nevében. Az Úr válaszol nekünk, amikor bajban vagyunk. Megvéd minket, segítséget küld és támogatást nyújt.

Imádkozzunk. Drága Urunk, segíts, hogy akkor is bízunk benned, amikor már elvesztettük a reményt. Add meg látnunk, hogy Te örök segítségünk vagy a bajban. Ámen. Ma és minden nap bízhatok Istenben. Üzeni Jana Ibrahimová, dél-koreai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk hitért és bizalomért a nehéz időkben.

A nap ájtatát hallottuk az előző percekben. Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homokor a későjeli műsorunkban szintén jó magam várom majd Önöket rádió közelbe. Első óránkban a mai istentiszteletet sugározzuk. Második órában meghallgatjuk a nap ájtatát, kalendáriumot lapozunk, ünnepeltjénket köszöntjük, és a pénteki lélekhangoló rovatot ismételjük meg. A homokora utolsó órájában irodalmi kincsek rovatunkat hallgatjuk újra. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak. A Zsoltárok könyve 136. fejezetének első versével búcsúzom. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Az elmúlt 3 órában Szabó Anitát hallották. Áldott vasárnapot kívánok minden kedves hallgatónak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Imádkozzunk, testvéreim! A mi segítségünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket el jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, kezdőénekül a 168. ének első verszakát. A 168. ének így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk!

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, a második rész 1-10-ig terjedő verseiben a következőképpen. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlás és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük továbbá, kedves testvéreim, a 391. éneket. Énekes könyvünk 391. éneke, melynek mind az öt verszakát énekeljük, így kezdődik. Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem!

Imádkozzunk, testvéreim! Örökké való Isten, Atyánk Jézus Krisztus által eljöttünk szent házadba, templomodba, e gyülekezet közösségébe, és itt most megállunk felséges szent színed előtt. Jöttünk, mert kívánkozott a mi lelkünk te hozzád. Jöttünk, mert lelked elindított, és szívünkben megújult megváltónk hívó szava, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Jöttünk, és itt vagyunk. Elhoztuk életünket, hálánkat, kéréseinket, és szeretteink a ránk bízottak háláját és kéréseit. Arra kérünk, légy közel hozzánk, Istenünk, hogy dicsőíthessünk téged, hogy hálát adhassunk életünkért és mindenért, amit nekünk adtál, az igyekezetért, amellyel arra indítottál, hogy megjelenjünk itt a te szent színed előtt. Kérünk, szenteld meg ezt a vasárnapot is, hogy ez az egész mai nap a te dicsőségedre és tiszteletedre szolgálhasson. Magasztalunk téged a földi és mennyei seregekkel, mert tőled jön életünk megtartása, megújítása és megváltása. Add, hogy téged úgy ismerjünk meg, mint gondviselő atyát, aki nem hagysz minket magunkra, hanem gondoskodsz rólunk és szeretteinkről. Add, hogy úgy tapasztaljunk meg, mint egyszülött fiút, akit megfeszítettek azért, hogy nekünk életünk legyen, aki közöttünk élt, hogy mi benne élhessünk, aki győzött, hogy még a halál se árthasson nekünk. Add, hogy úgy tapasztaljunk meg, mint Szentlélek Istent, aki érthetővé teszi számunkra a mennyei szót, aki bennünk lakozik, hogy senki és semmi el ne tudjon minket szakítani tőled és az örökké valóságtól. Kérünk, tégy minket alkalmasakká az evangélium meghallgatására, megértésére és befogadására. Segíts meg minket, hogy úgy tudjuk fogadni most is szent ígédet és annak üzenetét, hogy a számunkra bátorítás, bíztatás és vigasztalás lehessen. Taníts minket jobban bízni benned, erősebben hinni, és még igazabban élni, hogy még inkább rá tudjuk bízni magunkat és szeretteinket. Segíts bennünket elfogadni nem csak a jót, hanem a veszteségeket is. Azzal a hittel a szíveinkben, hogy te a rosszból is jót tudsz kihozni. Te mindent a javunkra tudsz fordítani. Segíts minket átadni magunkat neked, a te jó, kedves és tökéletes akaratodnak, ami Urunkért, a te szent fiadért, hallgass meg minket, most és mindörökké. Amen. Isten ígének hirdetésére és hallgatására készülve, énekeljük el a 400B jelzésű ének első, második és harmadik verszakait. A 400B jelzésű énekünk, melynek az első három verszakát énekeljük, így kezdődik. Légy csendes szívvel és békével, életednek Istenében.

Szeretett atyám fiai, olvasom Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, a második rész 8-tól 10-ig terjedő verseiben. Hogy a megnevezett helyen miképpen van megírva Isten igéje, kélek hallgassátok meg figyelemmel, és keresztjénekhez illő lelki alázatossággal. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ez Isten igéje. Keresztény testvéreim, az efézusi levél kulcsszava a kegyelem. És a lekcióban elhangzott versek témája Isten hatalmának, irgalmasságának a tettei Jézus Krisztusban. Isten mérhetetlen hatalma a hívőkön abban is megnyilvánul, hogy a Krisztusban hívők részesedhettek Uruknak a sorsában, és ez a mai ige központi üzenete számunkra. Textusunk tehát Jézus és a benne hívők kapcsolatára irányítja, összpontosítja a figyelmünket, mely kapcsolat mindenre kiterjedően meghatározza a hívők identitását. Napjainkban egyre többet lehet hallani az identitásról, hogy az mennyire fontos vállalni és megőrizni, mert identitásunk életre szóló, és nem szabad lecserélni, mint egy ruhát. Szó esik a nemzeti identitásról. Arról, hogy minket, magyarokat, mi tesz mássá, különlegessé a többi nép között. Mi az, ami csupán csak ránk jellemző? És mit őrzünk mi akkor, amikor a magyarságunkat őrizzük. De ugyanígy foglalkoztat minket az is, hogy mi teszi a mi családjainkat mássá, egyedibbé, különlegesebbé minden más családnál. Ha visszagondolunk eddigi életünkre, fiatal korunktól kezdve igyekeztünk kialakítani a magunk számára egyféle identitást, hogy ki vagyok én, hová tartozom. És ezt az identitás fejezi ki az ember a maga öltözködésével, beszéd stílusával és sok más dologgal is. A mai ígénk úgy szintén az identitással foglalkozik, mégpedig a keresztény, a hívő ember identitásával. Kik vagyunk mi, hívő keresztény emberek? Miben vagyunk mások, mint a pogányok vagy a nem keresztények? Összehasonlítjuk magunkat másokkal, és aztán levonjuk a következtetést. Azt mondjuk, hogy ők olyanok, mi pedig ilyenek vagyunk. De egyáltalán nem biztos az, hogy egy ilyen összehasonlításból olyan jól jönnénk ki. Az, hogy kik vagyunk mi, hívő keresztjének, az ígéből derül ki igazán. A mai íge szakasz, ha figyeltétek, azzal kezdődik, hogy kik voltunk, és ez nagyon lényeges. Ha nem tudjuk, hogy kik voltunk Isten nélkül, azt sem fogjuk tudni, hogy kik vagyunk vele együtt.
Ha nem látjuk, hogy honnan jöttünk, azt sem látjuk, hogy most hol vagyunk és merre tartunk. Ahhoz, hogy tudjam, ki vagyok, először tudnom kell, hogy ki voltam. Szembe kell néznem korábbi életemmel és tetteimmel, cselekedeteimmel, de őszintén és igazán mindenféle szépítgetés nélkül. És a múlt, az én múltam és az efézusi hívők múltja nem egy igazán fényes múlt. Mit ír Pál apostol? Hogy mi mind a levegő fejedelméhez igazodtunk. Az efézusi hívek halottak voltak. Egy gonosz hatalom lelke munkálkodott bennük, és teljes mértékben ki voltak szolgáltatva ösztöneiknek. Az ókoriak azt hitték, hogy a föld és a hold közötti térség tele van gonosz és ártó szellemekkel. Fennebb a jó akaratú szellemek vannak, de az alsó régiókban démonok tanyáznak. És ezek nem csak a földi életben ártanak az embereknek, hanem ártani tudnak haláluk után is. Útjukba állnak, és megakadályozzák abban, hogy a lélek a mennyekbe juthasson. Ezekkel az ártó szellemekkel számolni kellett. Mi ma természetesen nem hiszünk ilyesmiben, de vajon a horoszkópban sem, a rontásban sem. Igen, mi már nem hiszünk abban, hogy a levegőben ártó démonok vannak, de azért némelykor ugyanúgy félünk, szorongunk, mint az efézusbeliek, akik hittek abban, hogy mindenütt, mindenhol démonok rebdesnek. Nos, ezeket az ártó, ránk eselkedő, láthatatlan, de annál veszélyesebb erőket ma baktériumoknak, vírusoknak nevezzük. És ezek ugye mindenütt ott vannak, a szobánkban, a kézfogásainkban, az öleléseinkben, és ez állandó félelemmel tölt el bennünket. Ki is voltam én? Egy szorongó, rettegésben élő ember. Olyan, aki sokszor úgy éreztem, hogy magamra hagytak. Aztán azt is mondja Pál, hogy kívánságaink, vágyaink, ösztöneink szerint éltünk. Szolgái voltunk mindezeknek. És ezt mi tudtuk is magunkról. Tudtuk, hogy ez vagy az a vágy, vagy tisztátalan érzés nem vezet bennünket a jóra, és mégsem tudtunk ellenállni. Ugyan felismertük a jót, meg is volt bennünk az akarat, hogy megtegyük, de nem volt hozzá elég erőnk. És azt tettük, amit nem akartunk, a rosszat. Hát nem kétségbe ejtő ez a helyzet, hogy tudom, mi a jó, és mégsem azt cselekszem, hanem a rosszat. Nos, ígénk erről az álláspontról, erről az állapotról azt mondja, hogy bűnben jártunk. És ez nem azt jelenti, hogy néha tévedtünk, hanem azt, hogy benne voltunk, benne éltünk a bűnben. Nem tudtunk parancsolni magunknak. Vágyaink, ösztöneink, hajlamaink újra és újra erősebbeknek bizonyultak. Ígény pedig nem szépít a valóságon. Azt mondja, hogy halottak voltunk. Ezek az erők, ezek a vágyak, ezek a kívánságok azt tették velünk, amit éppen csak akartak. Leírását annak, hogy kik voltunk, azzal zárja Pál, hogy a harag fiai voltunk. Mint a többiek, mint a legtöbb ember, mint azok, akik mindenért és mindenkire haragszanak. Az időjárásra, a melegre, a szárazságra, a körülményekre, és sajnos Istenre.
szívük mélyén még hitetlenül is. Hát ilyenek voltunk, szorongó, félelemben élő, magunknak parancsolni nem tudó, állandóan panaszkodó és elégedetlenkedő emberek. Nem szép itt az ége, mi se próbáljuk ezt tenni, halott emberek voltunk. És ebben a reménytelen helyzetben aztán valami olyan történt, amire logikusan nem lehetett volna számítani. Mert logikus az lett volna, hogy az Efézus béli hívek is Isten haragja alatt maradjanak, mint a többiek. De Isten szeretettel és irgalommal fordult feléjük. Ez a nem várt isteni válasz megtörte a bűn zsoldja, a halál kérlelhetetlen determinizmusát. Egyébként Isten szeretete az Ószövetségben is akkor mutatkozott meg leginkább, amikor Istennek minden oka, amikor Istennek minden

hatalomnál nagyobb. A keresztény ember pedig benne hisz, és ez azt jelenti, hogy ő vele együtt Isten minket is életre keltett, feltámasztott. A feltámadásról, az üdvösségről egyesek azt szokták gondolni, hogy az majd valamikor a távoli időben fog velünk megtörténni, vagy a halálunk után. Itt viszont azt olvassuk, hogy feltámadásunk, üdvösségünk már megtörtént. Nos, az ígének ezt a különös üzenetét, hogy azok, akik Krisztusban hisznek, már feltámadtak, már a mennyben vannak, értsük úgy, hogy amit Isten megígért, azt mi kész ténynek vehetjük. Ha ő azt mondja, hogy üdvösséget ajándékoz nekünk, azt mi úgy vehetjük, hogy az már meg is történt, hogy az már élő valóság. És ha mi ezt valóságnak vesszük, akkor az felszabadít minket. Az apostol kétszer is hangsúlyozza, hogy az üdvösség hit által van, és Istennek az ajándéka, úgy, ahogy maga a hit is isteni ajándék. A hit nem azt jelenti, hogy én elképzelhetőnek tartom azt, hogy Isten létezik, hanem bizalom. Bizalom Istenben. Mit mond az íge? Halottak voltatok, a harag fiai voltatok, de Isten szeretett titeket. Éppen azért szeretett, mert ti halottak voltatok. Azért fordult irgalommal felétek, mert annyira tehetetlenek és kétségbe esettek voltatok. Hát nem felszabadító, hogy Istennek a szeretetéért, az ő kegyelméért nem kell nekem gyarló, esendő, bűnös embernek megküzdenem. Azért én tenni semmit nem tudok, de nem is kell tennem. Ahogy a megszületendő gyermek nem tud semmit tenni azért, hogy szeressék, de nem is kell tennie semmit, mert amúgy is szeretik. Vártak rá, készültek az érkezésére, és szeretik. Szeretjük a gyermekeinket, mert a világon vannak, mert ők a miénkek. Lehet, hogy még mindig gondozásunkra szorultak, lehet, hogy még mindig szükségük van ránk, de mi szeretjük. És valahogy így szeret minket az Atya. Ki nem érdelmetően, feltételek nélkül, és mi hívő emberek ennek az ingyen való kegyelemnek köszönhetően vagyunk és élünk. Az üdvösség tehát Isten ajándéka, és az ő kegyelméből van. De hát nem is jöhet máshonnan, mint Istentől magától. És hallottuk, hogy Isten alkotása vagyunk, ő pedig jó cselekedetekre teremtette a hívőket. Az efézusi hívők korábban bűnben jártak, halottak voltak. Most pedig életre keltve és feltámasztva a jó cselekedetekben járnak. A jó cselekedeteket is Isten készítette elő a hívők számára. Igen, a hívő ember Istennek egy olyan alkotása, akit Isten Krisztusban kifejezetten a jó cselekvésére teremtett, vagy teremtett újjá. Nos, az elhangzottak alapján elmondhatjuk, testvéreim, azt, hogy a Krisztusban hívő ember identitása így fogalmazható meg. A hívő ember félelemtől meggyötört, szorongó, vágyainak, ösztöneinek kiszolgáltatott ember volt. A jelenben viszont Isten szeretetét, kegyelmét átélő ember, aki szorongás helyett örvend Isten jelenlétének és az ő ajándékainak, és jó cselekedeteivel, melyekről tudja, hogy azokat is Isten készítette el számára, dicsőíti, magasztalja
és áldja

a mindenség urát. Fel kell ismernünk, hogy melyek azok a jó cselekedetek, és meg kell értenünk, hogy mi Istennek kedves és tökéletes akarata. Vajon ilyenek vagyunk? Mai hívő emberek? Esetleg nem indultunk el ma reggel is félelemmel és szorongással, hogy mit tartogat számunkra ez a mai nap? Talán szívünkben, lelkünkben haraggal ébredtünk. De most már hallottuk az ígét. Tudjuk, hogy mi a mi identitásunk. Tudjuk, hogy Isten feltétel nélkül szeret minket. Ezért most már nem szorongunk, Isten alkotásai vagyunk, fel vagyunk szabadítva arra, hogy a jót cselekedjük. Csak a jót, csak is a jót. És nem akárhogyan, örömmel és derűsen az Atyaisten dicsőségére, Jézus Krisztusunk által, most és mindörökké. Amen. Isten ígének szavára válaszolva, énekeljük el a 471. ének első és második verszakait. A 471. ének így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán.

Mennybéli felséges Isten, köszönjük, hogy a Te ígéd szólt hozzánk. Mi kérdéseinkkel jöttünk, Te válaszodat adtad. Mi kétségeinket és félelmeinket hoztuk, Te közel jöttél és megszólítottál. Ma ismét kijelentetted, hogy Tiéd minden hatalom, menjen és földön. Tudtuk mi ezt eddig is, mégis jó ezt nekünk újra és újra hallani. Alázattal örvendünk, hogy ez az isteni hatalom lehajolt hozzánk, megtalált minket, megváltott és megújít bennünket. Nagy szükség van erre, mert túl sokat szorongunk. Tele vagyunk félelemmel, elhagyatottaknak érezzük magunkat ebben a mai világban. Megvalljuk előtted, hogy nincs elég erő bennünk a jónak megcselekvésére. Pedig tudjuk, hogy mi a jó. Tudjuk, hogy mit és hogyan kellene tenni. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. A szándék, az akarat megvan, és mégis gyakran azt tesszük, amit nem akarunk, a rosszat. Megvalljuk előtted azt is, hogy a harag fiai vagyunk. Sok mindenért túl hamar megharagszunk, de megbocsátani azt már nem tudunk. Hálát adunk, Urunk Istenünk, azért, hogy amit Te ígérsz nekünk, azt mi úgy vehetjük, hogy az már meg is történt. Hálásak vagyunk azért, hogy megváltó Urunkkal együtt életre keltettél, új életre. Feltámasztottál, és a Te mennyei világodba áthelyeztél minket vele együtt, ő általa. Köszönjük, hogy az üdvösség ingyen kegyelemből van, a Te mindenre elégséges kegyelmedből. Semmit nem kell tennünk azért, hogy szeress minket, és ez felszabadít, és örömmel tölt el bennünket. Légy áldott, Urunk Istenünk, azért is, hogy jó cselekedetekre teremtettél minket, hogy ezeket előre el is készítetted számunkra. Tied a dicsőség minden jóért, amit nekünk tennünk lehet. Magasztalunk azért, hogy megérthettük, kik is vagyunk mi, akik hiszünk benned. Áldunk és magasztalunk azért, hogy a Te alkotásaid lehetünk, és áldunk azért is, hogy megszabadítasz bennünket szorongásainktól, félelmeinktől, és felszabadítasz a jó cselekvésére. Köszönjük, hogy soha nem hagytál el minket magunkra. Kérünk, hogy ígéreted szerint továbbra is légy benned bízó népednek őriző pásztora, kegyelmes gondviselője és megtartója. Gyógyítsd meg a betegeket, adj vigasztalást a szenvedőknek és a gyászolóknak, hordozz minket karjaidban, oltalmazd meg minden gonosztól és minden káros szenvedétől, és segíts, hogy hozzád tudjuk vezetni a ránk bízott lelkeket, minél többeket, és a Te ígéd szerint éljünk. Ezért áldj meg minket kegyelmedből, Jézus Krisztus által. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten színe előtt, elcsendesedve és magatokban imádkozva.

áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet áldozatos kész szeretetébe ajánlom a perselyes adakozást. Adakozzanak a hívek, emlékezvén arra, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja Isten. Hirdetem továbbá, hogy a mai Isten tisztelet keretében emlékeznek meg gyászoló szerettei, immár csak néhai László János testvérünkről, akit az elmúlt hét keddi napján kísértünk el utolsó földi útjára. László János 1951. szeptember 17-én született, és ez esztendő augusztus 1-én hunyt el. 75 évet kapott az Úristentől ajándékba a földi életre, ebből 32 éven át élhetett boldog házasságban az ő társával, annak halála után pedig 21 évig özvegyen. Koporsója mellett a vígasztalás igéje Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből hangzott el a 6. rész 7-től 10-ig terjedő versei alapján. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratánja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annak okáért, amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel. Rá emlékezve a következő adományokat kaptuk. László János Levente fia 200 lejes adomány, Alb Zsuzsánna testvére 100 lejes adomány, Moldován Katalin testvére 150 lejes adomány, Molnár Ilona unokatestvére 100 lejes adomány, Molnár Gergely unokatestvére 100 lejes adomány, Bogendorfer Katalin unokatestvére 100 lejes adomány, Molnár Dojna unokatestvére 100 lejes adomány, Tarca Mónika unokája 150 lejes adomány, és Vér György unokatestvére 50 lejes adomány. Összesen a pénzadományok összege 1050 lej, mely összeget Isten iránti hálával kedves mindnyájuknak nagyon szépen megköszönünk gyülekezetünk nevében. Emléke legyen áldott, pihenése csendes, Isten nyugosztalja őt békességben. Amen. Hirdetem azt is, hogy folytatjuk az adománygyűjtést a parókia javítás munkálatainak a finanszírozására. Isten iránti hálával köszönjük az eddig már beérkezett adományokat. És emlékeztetem a testvéreket, hogyha Isten segít, ebben az évben is sor kerül a vakációs Biblia hétre a valláskorú gyermekeink számára. Augusztus 17-e és 22-e között, valamint a torockói ifjúsági táborra az ifjak számára augusztus 23-a és 28-a között. Kérjük a jelenlévőket, hogy hordozzák imádságukban mindkét rendezvényünket. Agyhavonta egy lejt az Ágnus Rádiónak, ezzel a felkéréssel fordulok testvéreimhez. Tudjuk, hogy külön perselj van kitéve az Ágnus Rádió számára.
Adományainkkal járuljunk mi is hozzá ahhoz, hogy Isten igéje az Ágnus Rádió szolgálata által eljuthasson azokhoz is, akik a gyülekezeti istentiszteletre a templomba időskoruk, gyengeségük vagy betegségük miatt nem tudnak eljönni. Adományaikat előre is Isten iránti hálával köszönjük. És hirdetem azt is, hogy Kolozsvári Egyház megyei nyílt nap lesz a 17. Kolozsvári Magyar Napokon. Helyszín a Hídelvei Református Egyházközség és a Református Kollégium szakiskolája. Időpont augusztus 19-e, szerdai nap, 10 órától áhítattal kezdődik ez a rendezvény. A szervezők mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Hirdetéseink után hitünk megvallására készülve énekeljük el a 299. éneket. Énekeskönyvünk 299. éneke, melynek mind a 4 verszakát énekeljük, így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én.

Jöjjetek, testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény Anya Szentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva énekeljük el a 488. ének első verszakát. 488. énekünk így kezdődik. Áldásoddal megyünk innen.

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.

Ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit a mai vasárnapi beszélgetés a rovatunkban. A Kolozsvári Művészeti Múzeumban volt megtekinthető július 23-a és augusztus 9-e között, azaz még ma is látogatható, a Két világ színei és közös fényei című tárlat, amely Ferenc Júlia és Gyész Szabó Béla képzőművészek alkotásait mutatja be. A kiállítás kurátora Ferenc Miklós, aki Gyész Szabó Béla hagyatékának gondozója is. A mai vasárnapi beszélgetésben vele beszélgetek. A kiállításról, a két művész barátságáról, valamint arról, milyen volt közöttük felnőni. Ön személyesen is ugye közel állt mind a két művészhez. Milyen volt gyermekként közöttük felnőni?
1: Alig voltam 6 éves, amikor Gyész Szabót megismertem. Ferenc Júliát már nyilván korábban, mert nagynéném, aztán később nevelő anyám lett, amikor 1960-ban fölkerültem, de 1956-ban, akkor volt nagyapáméknak az 50 éves házassági évfordulójuk nyárát Szentbenedeken, ahol ő lévita tanító volt, és Gyész Szabó ezt megelőzőleg már a 40-es években nagyon sokat járt azon a vidéken, és rajzolt nagyapámnak vendégeként. Viszont én 1956-ban ismerem meg, amikor hazajön Kínából, részt vesz ezen a családi ünnepségen, és utána aztán, amikor 60-ban fölkerültem Kolozsvára, és a Bátori Gimnázium valamikor a piarista gimnázium volt, az én időmben 11-es számú középiskola volt, oda jártam, a Farkas utcában nőttem föl, egykori Betlen nemes kis palotának is lehetne mondani, ez pont középen van a Farkas utcai templom, illetve a piarista gimnázium között, tehát ez számomra meghatározó volt gyermekként a Farkas utcába felnőni. Abban a műterem lakásban, ahol nevelő anyám Ferenc Júlia, illetve nevelő apám Furman Károly ötös művészek éltek, és ahol tulajdonképpen 1939-ben megalakul a Barabás Miklós C, és sok képzőművész ott együtt rajzol, mert nagyon szép tágas is volt ez a műterem lakás, együtt rajzolnak, és akkor ismeri meg 1939-ben Gyész Szabó Júlia nénémet, Karcsi bácsit, ott hosszú ideig ebben a 8 szám alatti lakásban van a Barabás Miklós színek, a, mondjam így, a hivatala, mert ugye nagyon kezdetek voltak, a 15-ök alapítják meg, és én szerencsés voltam, mert gyerekként abból a képzőművész társaságból nagyon sokat megismertem. Éppen Júlia néném és Furman Károly úron keresztül, Fülöp Antal Andort, Brósz Irmát, Gyész Szabó Bélát, Kós Andrást, aki ugye az édesapja indítatására menny fiam, és szedd össze a fiatal képzőművészeket, Kósa Hubát, Olajos Istvánt nem csak később tudtam, mert őt 44-ben meggyilkolják, Szervációs hosszú ideig, amik el nem hagyja Erdélyt, évente látogathattam, és ez számomra gyerekként nem csak meghatározó volt, de ott a 8 szám alatt volt az erdélyi magyar levéltár, gyűjtő levéltár, amit a nemes grófok és a betlen grófok ajánlottak föl 1800-as évek közepétől. Ott volt az alakuló maga a levéltár, és én ott ismertem meg gyerekként Kelemen Lajost, aki nagyon sokat ott ugye dolgozott, vagy Szabó T. Attilát, aki később Mikó kolozsvári lelkész lettem, hívem is lett, vagy éppenséggel Jakó Zsigmondot, vagy Dani Jánost, ezekkel az emberekkel én gyerekként találkoztam. És egy ilyen gyerekkort megélni, ahol ilyen nagyszerű, közismert személyiségek árnyékába lenni, ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy hát életemnek egy különös és nagy ajándéka volt, hogy ezt az áldást, ajándékot kaphattam ezeken az embereken keresztül. Meghatározó volt gyermekkoromban, később már a 10 éves érettségi találkozómon úgy emlékeztem vissza, hogy ha valamit újra kellene kezdeni, akkor biztos, hogy ott a Farkas utcába kezdeném, ugyanazok az embereknek az árnyékába, az irányításával, nevelésével meghatározó volt, ugye László Dezső nagy lelkésze volt a Farkas utcai templomnak, és ő irányított tulajdonképpen aztán később a teológia felé is, de ugye vannak emberek, akik hát azt mondják, hogy másképp csinálnám, más lehet több bölcsességgel vagy valami, de én visszaemlékezve ezekre az 50-valahány esztendőre, 60 évre, most már több mint 60 évre is, azt mondanám, hogy úgy ott kezdeném valahol a Farkas utcába, mert minden ott kezdődik, az alfa, vagy a nagy templomi A betű a tető szerkezetébe, és ott folytatnám, amíg hát a lehetőség adatik számomra.
0: És akkor látta a Gyészabó Bélát és Ferenczi Júliát is folyamatosan dolgozni? Ez milyen élmény volt?
1: Egyrészt láttam, hát Gyészabón mellett felnőni, és nagyon sokszor az utunkocsiját, gépkocsiját Létai Lajostól megkapta, és akkor minket a három fiút, három testvér nőttünk fel Júlia néném mellett. Nagyon sokszor magával vitt ezekre az utakra, kirándulásokra, de nem kellett kocsi, mert sokszor a bükkbe, a hójába, ugye egyszerűen csak kimentünk, és valóban élmény volt számomra, amikor Júlia néném is jött, Gyészabó is jött. És ez mindig úgy, hogy Júlia válasz ki azt a tájegységet, amit szeretnél. Júlia nénémnek adta ezt az elsőbséget a választásra, ha egy tájképről volt szó, és utána pedig Gyészabó elvonult, és minket sokszor sok esetben azért vittek, hogyha valaki arra vetődött és bámészkodott, akkor egyszerűen az volt a feladatunk, hogy szóljunk diszkréten, hogy hát a művésznő és a művész úr ugye csendben szeret dolgozni, és persze akkor élményt jelentett utána látni azt a tájképet, vagy éppenséggel sokat modellkedtem, mikor a Dantét készítettem, akkor 13-14 éves voltam, és nagyon sok figura, tele van a Dante, szinte az egész csak figurális ábrázolással, nagyon sokszor ott lehettem. Annak idején én is úgy szerettem rajzolni, és 13-14 éves lettem, amikor Júlia néném, Gyészabó felajánlották, hogy hát szívesen foglalkoznak velem. Na, el is kezdtük ezt rendszeresen, szinte naponta valamit ugye kellett rajzoljak, bemutassam, aztán egy idő után azt mondtam, hogy hát én ilyen szépen, ilyen nagyszerűen soha nem fogok tudni rajzolni, és akkor úgy valahol abba maradt. De ez is olyan emlék számomra, hogy ennek a két nagyszerű embernek az árnyékába felnőni, vagy éppen Fuhrmann Károlynak is például nagyon sokat segítettem, és mondhatnám azt, hogy szinte gyerekként a különféle technológiáját az ötvösségnek úgy el tudtam sajátítani, sőt, készítettem is különféle láncokat, díszítéseket, rengeteget rajzoltam, és volt is egy ilyen elképzelésem, hogyha majd lelkész leszek valahol vidéken, ott is kezdtem a lelkészi szolgálatot, mert 53 évvel ezelőtt végeztem a protestáns teológián, akkor esetleg az ötvös művészettel is fogok foglalkozni. Fiatal lelkészként rendszeresen visszatértem, mert közel volt Pusztakamarás, és Fuhrmann Károlynak a műtermébe például hetente egyszer-kétszer úgy fölmentem. Aztán amikor 1982. májusába beiktattak a Pata utcai gyülekezetbe, akkor egy egészen más élet kezdődött. A lelkészi szolgálat ugye zsúfoltá vált, jöttek az építkezések, mert mindent kisajátítottak, lebontottak, újat kellett létrehozni. És akkor hát egy maradt, amikor sikerült a gyülekezeti házat is felépíteni, és 90-ben, amikor esperes is lettem, akkor először erdélyi viszonylatban azt hiszem az első magáni jellegű galériát ott sikerült létrehozni, ez volt a Gyészabó Béla galéria, ez pedig, ahol most beszélgetünk, a Bolyai utcai lakása, ez a Gyészabó Béla emlékház. És ebben a Gyészabó Béla galériában 135 kiállítást valósítottunk meg feleségemmel, aki titkárnőm volt Anna Máriával, és ezzel párhuzamosan, amikor 2004-ben sikerült felépíteni a Pata utcába az átépített templom mellé a gyülekezeti házat, ott jött létre az úgynevezett Fehér Galéria, és ott pedig 50 kiállítást. És ezzel párhuzamosan pedig a Gyészabó Béla hagyatékból, amit 1985-ben hunyt el Gyészabó Béla, és végrendelet szerint Ferenc Júlia nagynéném ugye rendelkezett a hagyatékáról, és ezt az egész hagyatékot 86. március-áprilisában már rám testálta, és akkor jöttek aztán ezek a lehetőségek, hogy ebből a nagy hagyatékból, nem csak a fametszetekből, hiszen Gyészabó neve a fametszetekkel lehet azonosítani, és azt mondom fametszet, akkor nagyon sokan hogy a Gyészabó Bélára gondolnak, hanem a pasztelekből, rajzokból, és ami teljesen ismeretlen anyag maradt, amit halála után ugye ládákba úgymond elzárva találtunk meg, azok az olajképek. És ezekből az olajképekből 80-at kereteztünk be, és ezeket az olajképeket Gyészabó soha nem mutatta, még a legközvetlenebb barátainak sem, mert ő mindig azt mondta, ha valaki festőművésznek titulálta, hogy én kérem, csak grafikus vagyok. És valóban Gyészabó a fametszeteit lett igazán világhírűvé, és nyilván, amikor végigbarangolta ezt a világot, akkor rajzokat, paszteleket készített, de hát a pasztel is ugye a grafikához sorolható technikájából miatt, és ezekből születtek aztán meg később azok a fametszetek, amelyek erdélyi tájakat, és azokon a részeken, tehát Magyarország, Görögország, Olaszország, Dalmácia, Bulgária, Finnország, Belgium, Németország, Ausztria, aztán ugye már 56-ba eljut Kínába, és az a, tulajdonképpen a fametszésnek az ős hazája, és eljut már idősebb korba, 73-ba Mexikóba, és még idősebb, 81-be eljut aztán Kolumbiába is, és ezekről a tájakról mindig rajzokkal, pasztelekkel tér haza, és ezekből születtek meg azok a fametszetek, amelyek Gyészabó Bélának munkásságát jelentette. Most gyerekként visszatérve ugye felnőni és látni ezt a két nagyszerű embernek a barátságát, tiszta, őszinte barátságát, és ahogy dolgoznak, hát ez mindig csodálattal töltött el, és ezért örvendek, hogy ez a mostani Bánffy-palotai kiállítás is végül is létrejöhetett, mert először 39 közös kiállításon ott találkoznak, és akkor alakul ki ez az egy életre szóló, tiszta művészbarátság Ferenc Júlia és Gyészabó Béla között. Viszont kiállítani 1969. áprilisában húsvét nagyhetén nyílik meg a Szentegyház utcai galériában, akkor állítanak ki először közösen. Aztán később még 23 kiállítás fémjelzi ezt a közös kiállítás lehetőségét Magyarországon, Szigligeten, Budapesten, Debrecenben állítanak ki együtt, többek között a Nemzeti Galériában, Nagytétényben például. Ott is több kiállítás születik, viszont Nagykárolytól Brassóig és Kézdivásárhelytől Temesvár, Nagyváradig és Kolozsvár és Vásárhely, Szászrégen és Székelyföldön, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, tehát ezek a városokba együtt állítanak ki, és mindenütt nagyon nagy sikerrel mutatkoznak be a közönség előtt. Mint ahogy itt is a múlt héten csütörtökön volt ez a kiállítás megnyitó, ahol Gyiszabó Bélának fametszetei és nagyméretű pasztelei, de ezt hozzá kell tegyem azt, hogy olyan munkák, ami egyszer vagy kétszer, ha ki volt állítva, de van olyan munka, ami még soha nem volt kiállítva. A másik rész pedig Julia nénémnek, Ferenc Juliának szintén olajképei és pasztelei állítottuk ki. Na most az olajképek és a pasztelek, vannak olyan munkák, amin ott például van egy akt, és vannak olyan hólyaképek, amit ugyanabban az időszakban a két művész egyszerre készíti el. Julia nénémnek a munkássága, hozzá szeretném fűzni, hogy ő eredetileg freskó festő szeretett volna lenni, hát ez ugye abban az időben nem adatott meg, mert nagyapám lévita tanító lévén szerényebb anyagi lehetőséggel bírt, és akkor maradt eleinte az olajfestményekkel, aztán később áttért a pasztelezésre. Gyészabó pedig úgy emlékezett vissza, hogy eredetileg festőnek készültem. De a változás akkor következett be, amikor 30-as években letelepedik Kolozsváron, rövid ideig elhelyezkedik a villamos művek tervező mérnökeként, mert gépészmérnöki oklevelet szerzett Budapesten, de ezzel párhuzamosan Varga Nándor Lajos tanítványaként a Szépművészeti Főiskolán, a Király Akadémián is tanul, és munkanélkül marad, és akkor úgy emlékezik erre a korszakra, hogy rajzoltam reggeltől estig. Rajzolt csak, mert ugye olajképekre nem igazán jut. És 32-ben egy kiállításon találkozik, amit Kós Károly szervez fiatal képzőművészek részére, és ezen a kiállításon mindössze egy pár rajz, illetve pasztel van a falon, és akkor kérdezett rá Kós Károly, hogy hát fiatal ember miért nem mászik fára? Azaz miért nem metsz fát? Később aztán megszületik ez a fára mászó fametszete is, ahol tulajdonképpen önmagát ábrázolja. A felfele kapaszkodik egy fatörzsön, de nincs csúcs, mert a ketté tört a fatörzs, és ő különben is mindig vallotta, hogy hát fiam, csúcs nincs, mikor rákérdeztem, hogy melyik az, amit úgy érez, hogy na most ez a csúcsa az ő művészetének, mert a csúcsról utána lefele megy az ember. Viszont felfele kell mindig kapaszkodni, és a felfele kapaszkodó egy ilyen, még ha ketté tört fatörzsű fán is, akkor ha csúcs nincs is, de van egy kilátás, és ezt a kilátást másokkal is meg lehet ugye láttatni, és tulajdonképpen ez a igazán a művészetnek is a célja, hogy ahogy Gyészabó is elmondta, de Julia néném is ezt mindig így vallotta, hogy először egy művész önmagának rajzol, és azt, amit ő szeretne. Nem amit diktál, ezért a szociál idején Julia nénémet aztán mellőzik is, ki is zárják a művész szövetségből, az úgynevezett unióból, mert ő nem volt hajlandó azt festeni, rajzolni, amit ugye akkori idők diktáltak. Gyészabó sem rajzolt sosem, mert rendelése, meg stb. Ilyen felkérésre, hanem mindig azt, amit ő szeretett volna rajzolni. Tehát a művész először önmagának rajzol, és utána azoknak, akik igazán szeretik a művészetet, akik értékelik ezt a művészetet, és ez mondjuk látható, érezhető volt ezen a múlt heti megnyitón a Banfi Palotában, mint pedig a Farkas Barkasnak, ahogy újra megjelent a könyv bemutatóján. Mert 1953-ban jelenik meg ez a széke, magyar népmeséket tartalma Faragó Józsefnek a gyűjtésében ez a Farkas Barkas, amit Julia néném Gyészabóval illusztrál. És 63-ig ez 6 kiadást írt meg. 60 ezer példányban jelent meg ez a több kiadást megért Farkas Barkas, és ezt én most örülök, hogy újra sikerült kiadni, tehát megvoltak az eredeti rajzok, és azok alapján készültek a faksimile különösebb nyomdai technikával, de ugyanazokkal a színekkel, lehetőleg ugyanolyan papír minőségre is sikerült kiadni, és ezt a könyvbemutatót, hát nem véletlen szerintem, de ugyanaz a két kiállító művésznek a munkásságán, vagyis kiállításán, egy szombati napon, az elmúlt szombaton mutattuk be, hát csak meglepődtem, hogy mennyi apró gyermek volt, és milyen nagy érdeklődéssel övezte ennek a Farkasbarkasnak, a meséskötetnek a bemutatóját. De ugyanilyen érdeklődés jelentene biztos, hogyha szintén a 60-as évek elején jelenik meg, Bözödi György gyűjteményes gyűjtésében. Bágyi János, ez egy bözödi egyszerű juhászember volt, aki se én is olvasni igazán nem tudott, de csodálatos lelki világa volt, és Bözödi György 117 mesét jegyzett föl ettől az embertől, ettől a Bágyi Jánostól, és ezt az eszős, mert ugye ővel beszélnek, gyermek, így is jelent meg, és ezzel a mesegyűjteményben ezt a nyelvezetet is használják, ezt szintén Gyész Szabó és Ferenc Júlia közösen illusztrálták. És talán ez jelzi is, és nem véletlenül, hogy mind Gyész Szabó Béla, mind Ferenc Júlia milyen sajátos lelkülettel tudtak a gyermekvilág felé fordulni. Júlia néném annál is inkább, hogy ugye gyermek a napsugárnál is, és a dolgozónőnél is dolgozott, és végül is onnan ment majd nyugdíjba, mint képzőművészeti alapnak a tagja, de számukra, és azt hiszem, ez nem véletlen, hogy mind Júlia néném, mind Gyész Szabó Béla, minket, a három testvért, Ferenci fiút, Imre bátyámat, István bátyámat, akik zenészek lettek. Imre bátyám, ő már el is hunyt, és az Anna, a lánya, az, aki a Júlia néném hagyatékát gondozza, én besegítek, tanácsokkal látom el, és most már a jövőbe igyekszem részére, Júlia néném részére is kiállításokat szervezni, de mind Gyész Szabó Béla, mind Ferenc Júlia hogyan tudott a gyermekvilág felé fordulni, és érdeklődésüket úgy fölébreszteni és lekötni. Ez nagyon fontos, amikor egy képzőművész nem csak ábrázol, és nem csak a maga sajátos elképzelésével, sajátos lelki világával, hanem ahogy az ő művészetével mind a felnőtt világot, mind pedig a gyermekvilágot, mert ebben élünk, meg tudja szólítani, le tudja kötni, és főleg tudja formálni. Azt hiszem, hogy igazán kevés művésznek adatik meg, amikor így tud üzenni afelé a világ felé, akik számára készülnek ezek a képzőművészeti alkotások. És én nagyon hálás vagyok, és boldog vagyok, hogy egy ilyen világba tudtam belecsöppenni, gyermekként felnőni, ifjú lelkészként tevékenykedni, és egész lelkészi életemet szinte elképzelhetetlennek tudnám, hogyha nem ebben a világban nőttem volna föl. Nem csak kívülről szemléltem és megcsodáltam, és most ugye a hagyatékot gondozom, kezelem, ezzel a 180 hagyatékból szervezett kiállításra, hanem úgy is, mint aki a képzőművészeti alkotásokat nem csak szemléltem, hanem gyűjtöttem. Úgyhogy én mikor például nyugdíjba mentem, nyugdíjas lelkészként, amit nem a hagyatékból kaptam, hanem amit én fiatal teológusként, később lelkészként gyűjtöttem, több mint 100 képzőművészeti alkotást mondhattam magaménak, amit egyrészt művészektől kaptam, másrészt vásároltam, és amit aztán, mikor már nem volt, hogy hová tegyem, akkor nyilván nagyon sokat odaajándékoztam olyan fiatal lelkészeknek, barátoknak, akiknek az életében láttam, hogy hát szeretik, értékelik, és megbecsülik, és akkor örömmel adományoztam. Különben a Gyész Szabó hagyatékból most már lassan közel 1000 alkotást adományoztam, elsősorban múzeumoknak, de egyházi intézményeknek, kulturális intézményeknek, és nyilván nagyon sokat magánszemélyeknek is, mert azért én azt mindig vallottam, hogy hát őrizni kell, de ha az ember valahol olyanoknak tud adományozni, akiknek örömet szerzel, ahol megbecsülik, értékelik, és bizonyos mértékig láthatóvá is teszik, akkor érdemes, ugye, és öröm oda ajándékozni, mert végül is a művészetnek, ugye ez is a célja, hogy ahogy említettem, hogy a művész önmagának alkot, de nyilván azokra gondol, akik szeretik a szépet és a művészetet. És ha valaki ugye egy képet ott a szobájába lát, és azt naponta látja, és az a családjának egy idő után erekévé válik, akkor megéri, hogy ebből a csodálatos nagy hagyatékból oda ajándékozni másoknak is. Mit jelent ez a hagyaték? Hát közel 1500 fa metszet, mint egy 2000 pasztel, persze ezek ma már magángyűjtőknek és intézményeknek a tulajdonát képezi, mint egy 150 olajkép, és mint egy 12, közel 13000 rajz. Ami nyilván kicsi krokik, de amiről Gyészabot tudom, hogy jegyzetfüzetben van, egy lapon két-három rajz is van, különféle figurák, portrék, stb. De azt ő már külön tartotta számon, mert szerintem, ha valami nem tetszett volna neki, akkor azt a maga idejébe akár meg is semmisítette volna. De ez nem állt fönt, mert úgy rajzolt, hogy minden egyes rajza, minden egyes vonal olyan könnyedén, gyorsan, gyors technikával igyekezett feljegyezni azokat a természeti jelenségeket, azokat a portrékat, azokat a világot bejárt részeket, ami az ő figyelmét akkor lekötötte, és aztán később ezekből a rajzokból majd a fametszetek is megszülettek.
0: Ön eddig a hagyatékból hány kiállítást szervezett?
1: Tehát ebből a hagyatékból körülbelül több mint 600 rámába közel 1000 alkotás van bekeretezve. Jelenleg 10 helyen van kiállítás, idéglenes, illetve letétbe, Marosvásárhelyen, Székelyföldön. Amit a hallgatók figyelmébe tudok ajánlani, az a Bánffy család nevéhez fűződik. A Bánffy palotában ez a legutolsó kiállítás, ez a 179. a hagyatékból szervezett kiállítás a Gyészabónak. De van egy nagy anyag, méghozzá 160 munkát foglal magába, és augusztus végéig látogatható, és Kolozsvári Magyar Napok keretén belül lesznek ilyen vezetett kiállítás, látogatási lehetőségek. A Válaszúti gyönyörűen felújított Bánffy kastélyban, amely nemrég kapta meg az Európa Nosztra díjat, és ott 6 teremben van egy másik anyag. De ugyancsak van Sepsiszentgyörgyön például egy érdekes kiállítás, a Helikon 100, mert 100 éve kezdődött a Helikonnak, és Julia nénémet épp ezért tették ki annak idején a Képzőművészeti Szövetségből, mert túlzottan helikonista, azaz a nyugati irányzatát népszerűsítette inkább, mint ezt a bizonyos szocialista realizmust. És ez a Helikon 100 keretén belül úgy tudom, vagy 35, majdnem 40 portréja a Gyészabónak mutatták be, akiknek a neve művészemberként, íróként, tudósként, közéleti személyiségként valamilyen formában kapcsolódik a Helikon folyóirathoz, és ez a Helikon 100, amely most jelenleg Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti Központba állították ki, van egy ilyen kiállítás. Ez a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül szintén a Bánffy palotában fogják bemutatni ezt az anyagot, és a maga idejében szerintem egy nagyon érdekes anyag. De ugye az eredeti kérdés, tehát hogy hány kiállítás, hát Gyészabónak az életében mintegy 250 egyéni kiállítás volt, mintegy 400-an közös tárlatokon is, mintegy 400-an vett részt, és a halála után pedig ez a mostani, a múlt héten megnyílt, és még egy hétig látogatható Bánffy palotában lévő kiállítás, illetve a Válaszúti kastélyban lévő kiállítás, ami itt közel van Kolozsvárhoz. Ez a 178, illetve a 179. kiállítást jelenti. Visszagondolva, nagyon nagy energiát jelentett, befektetést, de azt mondom, hogy mindig megéri, mert amikor az ilyen kiállítás megnyitókon és kiállítások alkalmával, az ember

lesz be, hunyt el, szintén itt Kolozsváron. Julia néném szinte egy évszázadot, amiben ott van a két világégés, ott van Trianon, ott van ugye egy csodálatos emberöltő. Most én ennek a századnak pont a felénél születtem, 1950-ben, és megértem a 20. század végét, és most meg itt vagyok a 21. század negyedénél, de sokszor próbálunk ugye időben és térben gondolkozni, látni, és ha látjuk ennek a hatalmas időnek, ami az életünkhöz hozzátartozik, azokat a kihívásait, azokat a nehézségeit, azokat a újjászületését és romlását, főleg most, amit látunk ugye a 21. század ebbe a mostani időkben, akkor azt kell mondjam, hogy ez egy olyan lehetőség mindig az ember számára, hogy a sok kihívás közül tud dönteni, kell választani, a jót választani, jót cselekedni, mert ugye az apostol hintelemben is benne van, hogy aki tudna jót és jól cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak. Sőt, pedig, mert hát pusztakamarásom voltam lelkész, ugye az intelmei között ott van, hogy hát atyám fiai úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk. És ez a megmaradás ma különösen fontos itt Erdélyben, mindenféle tekintetben, tehát művészet, tudomány, sport, kultúra, nevelés, család, hit szempontjából. Másként nem lehet, mert aki ugye a zsidókhoz írt levél, hadd idézek ismét egy kicsit a Bibliából, tanítása, hogy aki Isten elé akar járulni, annak hinnie kell, hogy van Isten, és Isten megjutalmazza. Na most az én életem számára ez a jutalom, hogy nem csak odaállhattam elébe, nem csak, hogy bizonságot tehettem róla, nem csak, hogy a missziós parancsnak ugye úgy próbáltam legjobb lelkiismerettel eleget tenni, hogy menjetek, tegyetek tanítványá, kereszteljetek, tanítsatok mindeneket, hanem ebben a kiállításoknak a szervezésében mindig ezt éreztem, hogy ez is olyan, mint egy lelkésznek az evangélium prédikálása, tanítása, csak egy picit másképpen viszem és szólítom meg, vagy azokon az alkotásokon keresztül, amit az egyes művészek, hiszen nem csak G. Szabó Bélának szerveztem meg Julia néninek kiállításokat, hanem a G. Szabó Béla galériában olyan kortárs művészeknek, akiknek a szervezésért a galériának egy-egy alkotást a kiállító művész adományozott, és mintegy 85, szinte 90 képzőművésznek az alkotásait sikerült összegyűjteni, aminek egy része a mostani kolozsvári egyházmegye hivatalában látható, és egy jó részét még kiegészítettem a G. Szabó hagyatékból, mint egy 35 képzőművésznek az alkotását pedig a törökvágási Makovesz templom Kánya fő galériának adományoztam 2017-ben, és azt még kiegészítve több mint 40 alkotást sikerült oda adományozni többek között a Kánya fő galériának, ahol ugye ez volt a kikötés, hogy állandó jelleggel mutatják be a képzőművészetet szerető közönségnek. De azt mondom, hogy hát megérte, érdemes volt. És ha úgy sokszor ugye visszagondolok ezekre az eltelt évtizedekre, meg a saját életemre, gyermekkoromtól, ahogy elindított Ferenc Júlia, G. Szabó Béla, Furman Károly és azok a barátjaik, akik mellett felnőhettem, ott a Farkas utcába, akkor valóban megérte, és ezért mondtam a beszélgetés rendjén, hogyha újra kellene kezdeni, akkor ugyanezt csinálnám, és
Talán lehet egy

0: kicsit több bölcsességgel, ilyenkor ugye másképp gondolkodunk, de ugyanazzal a lelkülettel, ugyanazzal az odaadással, és mindig azok iránti végtelen szeretettel, tisztelettel, akik felé szóltam, mint lelkész, akikkel együtt éreztem, mikor temettem, együtt örültem, mikor kereszteltem, vagy eskedtem, vagy éppenséggel konfirmáltam, és akik felé lelkészként, de művészet pártolójaként ezeket a kiállításokat szerveztem. Ezért különleges elégtétel számomra, hogy a Bánffy Palotába annyi év után most újra sikerült egy közös Ferenc Júlia, G. Szabó Béla kiállítást szervezni, ami még látogatható, és érdemes elmenni.
1: Kanyarodjunk egy kicsit vissza akkor a mostani kiállításhoz, aminek a címe ugye Két világ színei és közös fényei. Hogy ezt a nevet kapta?
0: Azért, mert ugye egy férfi képzőművész és egy női. Más a férfi, más a női lelkület. Más a gyermek lelkülete, más az idősebb lelkülete. És nyilván ez a sajátos lelki világra szerettünk volna utalni, a színek pedig mindegyik művész másképpen lát. De mind a két művészben, ami közös, az, hogy ugye nem csak a szemével lát az ember, hanem a szívével is. És mind G. Szabó Bélánál, mind Ferenc Júliánál ezek a színek másképp jelentkeznek. Egy példát mondjak. Emlékszem, hogy G. Szabó 64-ben a Dantét illusztrálja. Nagyon sok portré, nagyon sok figurális ábrázolásmód benne, de volt, hogy Júlia néném is készített teljesen külön, másként. Például, amire emlékszem, hogy Beatrix levetti a fájtlát, egy ilyen című illusztrációt, mikor G. Szabó Béla, ez nagyon szép volt a Júlia néni, mert a reneszánsz beütés érzékelhető, mikor G. Szabó Béla meglátta Júlia néném, hogyan ábrázolja a Beatrix-t, és ahogy leveti a fájtlát, akkor azt mondta Júlia, egy kérésem van. Többet ne készíts ilyen jellegű képet, mert én ilyen szépen nem fogom tudni kimetszeni a fába, mert tényleg nagyon nehéz ugye azokat a lágy, bujkony hajszál vonalakat és a hajnak a hullását, a fátyolnak a levegését visszaadni. Persze ezt nem olyan célzattal mondta, és én sem ezzel a céllal akarom ezt most elmondani, hanem egyszerűen érzékeltet szeretném, hogy mennyire más volt a Júlia nénémnek az ábrázolás módja, a lelki világa, amit csak egy női lélek tud igazán ráérezni és ábrázolni. A G. Szabó Bélai látás, akár a színekben, a formákban, a lelki világa, mert hát ugye más. És ezért sajátos, ugye, ami tényleg a nőivé asszonyá, anyává igazán tudja formálni. Amit a kívülről a férfi világa nem fog tudni igazán megérteni. A szülésnek a fájdalmát, és mégis a csodálatos örömét, hogy egy gyermek születik a világra. Ezt csak a nő tudja igazán megérteni, akinek ugye a keble alatt, az anyamében ott van a gyümölcs, az anyamék gyümölcse, a gyermek, a Zsoltáros szerint, és ennek tudunk örülni. Ez összekapcsol bennünket egy életre, engem is a három gyermekemmel, vagy az unokákkal. De azt hiszem, hogy azt az érzést, amit a nő a terhesség alatt, a szülés fájdalmában, a gyermek nevelésében, azt csak ők tudják igazán megérezni. És ezért van ez a meghatározás is, hogy két külön világ színekben, fényekben, ábrázolásmódban, és mégis nagyon sok olyan közös fedezhető föl, éppen ebben a kiállításban is, ami nem csak ugyanazt a tájat ábrázolja, és ugyanolyan fákat, vagy ugyanolyan tavakat, vagy virágokat, vagy növényzetet, hanem mégis valahol másképpen. És azt hiszem, hogy ez a megnevezés ilyen formában, ha egy kicsit megállnak a nézők a különféle a képek előtt, akkor rá fognak jönni arra, hogy más, tényleg más Gyészabó Béla és más Ferenc Júlia. De mind a kettő tud üzenni, és az üzenet mindkét részről ugyanaz. A szépet, a tisztát meglátni, a jóságot, az alázatot meglátni. Amúgy Gyészabónak szoktam ilyenkor emlékeztetve idézni Gyészabót, hogy tiszta környezetben dolgozni, egy kicsit embertársainkra is gondolni, hiszen ez lenne a művész igazi öröme és boldogsága, akkor ezt látom, hogy milyen tiszta lelkülettel, embertársainkra ránk gondolva alkotott mind Gyészabó Béla, mind Ferenc Júlia. És ez a boldogság, amelyről a mi hitünk szerint ugye a tökéletes boldogság, ami szemmel nem látható, füllel nem hallható, emberi szívvel meg nem gondolható, ez akkor adatott meg igazán nekik, amikor Gyészabó Béla a 80 éves korában, 1985. november 30-án hunyt el, és Ferenc Júlia pedig 1999. július 26-án hunyt el, és mindketten a házsongárdi temetőben nyugszanak. Nekünk pedig mi adatik meg, hogy látván lássunk, látni azt, ami az élet, nagy éhivel mondom, Krisztusra vonatkoztatva, az életnek a titka, ami az életünknek a csodája és ajándéka.
1: Mit szeretne, hogy a jelenlegi kiállítás látogatói mivel térjenek haza a kiállítás megnézése után?
0: Hát amikor ugye egy kiállítást szervezünk, akkor ennek van egy rész visszatekintő jellege, mégpedig ebben az esetben a két képzőművésznek a munkássága, amit úgy állítottunk össze, hogy a legkorábbi korszakától, tehát egész a halálukig teljesebb és hitelesebb képet nyerhessen a szemlélő annak a művésznek a hagyatékából szervezett kiállításon, ugye amelynek a célja ez, hogy időben, térben, technikájában egy átfogó képet nyújtani a szemlélő részére. Most, hogy a szemlélőt mi ragadja meg igazán? A korai korszakban készült olajképek, vagy a később készült pasztelek Júlia néném esetében, vagy pedig a eddig ismeretlen Gyészabó Béla által készített olajképek, be nem mutatott kiállítása még eddig nem került pasztelek, vagy pedig éppen azok a nagyméretű fametszetek, amelyeket szinte először mutattunk be a közönségnek. Szerintem egyrészt azért, mert portrékat, tájképeket, különféle Kolozsvár környéki és távoli világnak a tájaibról készült és hazahozott munkáknak a bemutatása. Azt hiszem, hogy a cél nyilván, hogy a ma szemlélő számára az, hogy olyan maradandó élményt és emléket nyújtani, amivel, hogyha úgy rákérdezünk, hogy igen, láttad ezt a kiállítást, és ebből a kiállításból mi lenne az, ami megragadott, és ami maradandó nyomot hagyott, akkor én meg vagyok győződve, hogy egy-egy képnek a élményét magával visz, és el tudnám mondani, hogy nem tudom én, a Golgota Júlia nénémtől, vagy pedig egy Majál is, csak két képre utaljak, vagy Gyészabótól a Ködös Szikla, vagy éppenséggel a Szakapulkói ugró, vagy hajóhintázó, vagy a kolozsvári tűzoltó torony, vagy éppenséggel a két portré, ugye, amely egy időszakban készül, és mind Gyészabót, mind Júlia nénémet olyan erős színekkel ábrázolja Gyészabó Béla. Szalmakalapos önarcképére gondolok itt, vagy Júlia nénémnek szintén egy szalmakalapos, de napraforgók között lévő önarcképe, de ami mindjárt a két portré mellett ott van, az egy fekvőnője. És számomra ez különleges, és a nézőknek is a megnyitó alkalmával fölhívtam a figyelmét, hogy ugyanaz a modell egy időben festi meg két képzőművész, csak egy picit más szögből, mert az egyik ugye itt állt, a másik pedig túl, és akarvakaratlanul biztos, hogy a szemlélő is észreveszi azt, hogy anélkül, hogy ezt elmondaná, hogy ez a női akt hogyan látja Gyészabó Béla, vagy hogyan látja Ferenc Júlia. Most szeretném úgy fölhívni esetleges a figyelmet az, hogy többek között van Gyészabó Bélának a 50-es évek elején készült, Fellegvárról, a Sáncaljáról készült nagyméretű fa metszete. Széchenyi téri híd, szemben az öreg malom, ez a címe különben a fa metszetnek, és a Fellegvár maga. Viszont a hídon rengeteg figura van, akik ugye a híd azért van, hogy járjunk rajta, de mi az érdekesség ennek a fa metszetnek? Gyészabó rajzol, mellette ott vannak a vámészkodók. Önmagát rajzolja, ábrázolja. Aztán van egy gyerek, aki hegedűvel megy, az az én testvérbátyám, Imre bátyám, aki ugye ott van ezen a képen. Van egy férfi sakktáblával, az egy Rudi nevű barátja, akivel nagyon sokszor sakkozott, mert szeretett sakkozni Gyészabó, tehát őt is ábrázolja. Van egy család, gyerekkocsitól, az a család az egyik, az a Rónai család, zenész család, akiket Gyészabó ábrázol. Van egy másik család, szintén gyermekekkel, az később a bátyámnak volt a tanárja, Balogh Ferenc, és az ő gyerekei mind a három szintén zenész volt. István bátyámnak volt Ferenc az osztálytársa, tehát ők is rajta vannak. Ez nyilván, hogy a kívülálló látja, hogy itt egy gyerek van, ott egy gyerekkocsitoló család, de ezt igazán én csak azért tudom, mert Gyészabó úgy elmesélt annak idején, hogy ugye kép hogyan készült, és hogy ő tudatosan, és nagyon sok képen tudatosan ábrázol olyan embereket, olyan figurákat, akik a tájnak, a képnek a részévé válnak, és ezáltal mondjuk maradandót jelentenek az utókor részére, éppen azért, mert Gyészabó Béla így megörökíti. Most minden egyes kép, ugye, amit akár Ferenc Júli, akár Gyészabó készít, egy pillanatot ragad ki, vagy egy rövidebb, hosszabb időt ragad ki, akár a tájszemléletében, akár a portréiban, amelyek azt a pillanatot örökítik meg, ami viszont már a múlandóság él maradt. Ezt talán jobban lehetne érzékelni a fotoművészetben, ahol elkattintja a fényképezőgépet, és egy pillanatot rögzít. De ez a pillanat olyan a mi életünkben, hogy most megélem, mert ennek a mostani időnek vagyok a része, de egy fél óra, egy pár perc múlva az már a múltat jelenti. És amikor valaki elmegy egy ilyen kiállításra, és odaáll egy kép elé, és megszemléli, és természetesen rögtön látja, hogy mit ábrázol az a kép, akkor egy olyan momentum, pillanat rögzítődik az ő emlékébe, lelkületébe, ami, hogyha tetszik, és ha örömöt jelent, akkor ez már maradandóvá válik, és én azt hiszem, illetve meg vagyok győződve, hogy amikor elmegy egy ilyen kiállításról, akkor még hosszú ideig foglalkoztatja esetleg az az emlék, az az élmény, amit ott a kép előtt szemlélve, csodálva, megnézve, lehet csak úgy egy rövid ideig szemlélve, és utána tovább lépve, de mindig marad. És én meg vagyok győződve, hogy visszatérve, hogy milyen élménnyel, emlékkel mennek el, hát én nagyon bízom és reménykedem abba, hogy mindenki valamit magával visz, és az a kiállítás egy ilyen rohanó, lerombolt világban, az olyan emléket jelent, vagy élményt jelent, ami hát felüdíti, egy picit szebbé teszi az ő életét. És ezt, ha újra és újra egy kicsit föleleveníti magában, akkor megszépíti azt a pillanatot, amikor fölelevenítem egy-egy ilyen kiállításnak az emlékét. De ez nem kell kiállításra menni, ez így van mindennel, ami az életünkben történik, a családban történik, a gyermekeinkkel, az unokákkal, ami ugye kicsit széppé teszi, üdévé, felfrissíti az életünket, az akkor mindig maradandó nyomot jelent és hagy magában. És ez nagyon fontos, hogy így éljük meg az életünket, és tudatosan így próbáljunk egy kicsit megállni, és értékelni azt, hogy ma még vagyok, ma még emberek vannak körülöttem, a családon túl, a barátokon túl, a környezetem, és holnap már, vagy ezt sosem tudjuk, mi is csak egy emlék maradunk, de jó, hogyha így emlékeznek ránk az utókor és a környezetünk, hogy valamit tudtunk adni, valamit tudtunk nyújtani. Most én is ezekkel a kiállításokkal, a szervezésekkel tudatosan ezt szeretném megélni, és így adni tovább és tovább is. Aminek igazán örvendek az, hogy a gyermekeink és az unokáinkat is valahol úgy neveltük és neveljük, hogy hát ez nem úgy van, hogy hárman vagytok testvérek, egy a tiéd, egy az övé, egy az övé, hanem ezt őrizni kell, és éppen azok részére kell őrizni és továbbadni, akik részére tulajdonképpen mind Gyészabó Béla, mind Ferenc Júlia ezeket a csodálatos képeket úgymond készítették és hátrahagyták.

Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennyben.

0: Van egy domba távolban, a hely, ahol Jézus meghalt. A Biblia beszámol arról, hogy Jézus katonák kíséretében saját keresztjét hordozva ment a koponyák hegyére, ahol megfeszítették őt.
1: A keresztövében sokan kigúnyolták, mi alatt mások látták azt a borzalmat, ahogy Jézus remegő hanggal felkiáltott. Atyám, a kezedbe teszem a lelkemet. Miután ezt mondta, meghalt.

egy József nevű férfi vette le Jézust a keresztről, lepedőbe csavarta és egy sírba helyezte. 3 nappal később asszonyok jöttek Galileából oda, ahol Jézus testét őrizték, de a sír helyet üresen találták. Egy angyal jelent meg nekik, és azt mondta, nincs itt, feltámadt. Később Jézus megjelent a vetőinek, és azt mondta, mert megvan írva, hogy szenvednem kell, de feltámadok a halálból. És ez szíveket és életeket változtat meg, és a bűnök bocsánata hirdettetik az én nevemben minden nemzetnek.

Bocsáss meg, uram, hogy nem vigyáztam magamra. Újíts meg, és megtisztulok. Csak rád vágyom is, hogy hallhassam szavad. Taníts és fenyíts, hisz gyermeked vagyok. Bennem van a kérdés, és te vagy a felelet. Könyörgök ismét, nyújtsd felém a kezedet. Szeretetet gyógyít és örömöt ad. Bánom, amit tettem, de tudom, hogy elfogad. Te vagy az Isten, az Atya és a Pásztor. Szorítsd jól kezemet, el ne bukjon.

Nem számít, hogy mit tettél, ne sajnáld. Szinte csak ezt hallod, mert a hazugság elvakít. Könnyű ígérete bűnbe mámorít. Hamis vágyak és bűnös jelek behálóznak, mint egy póka legyed. De egyszer rádöbbensz majd, hogy hazugság volt minden, és egyetlen egy barátod sincsen. És meg nem történté akarod tenni, de csak egy valaki tudja ezt eltörölni. Jézus Krisztus az Isten fia,

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.